Kegyelem Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat késő éjszakai homokóra adásunkban, csütörtökön, július 2-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1879-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon keresztül. Adásunk első órájában Bartók Béla klasszikus művei csendülnek fel, a második órában áhítattal, kalendáriummal, névnök köszöntővel, illetve a múlt szerdai keresztény élet felekezet közérovatunkkal várom Önöket. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkat sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő közel 1 órában Bartók Béla szimfóniáit hallhatják.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat, illetve keresztjén élet felekezet közé rovatunkat sugározzuk. A következőkben a napáhítatát hallhatják. A mai áhítatunk címe: Ne add fel. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lukács evangéliumának 18. fejezetének 11. verse.

A mai áhítatunk szerzője Peter Kalicher, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Isten tudja, hogy vannak napok, amikor elhagyjuk az imádkozást. Talán úgy gondoljuk, hogy vannak nagyobb problémák is a világon, vagy úgy érezzük, hogy Istent nem érdekli az imánk. Jézus azonban nem csak több imára szólított minket, hanem elmondott egy példázatot egy özvegyasszonyról és egy bíróról. Az özvegyasszonyról nem sok részletet tudunk, de azt gondolom nem voltak politikai kapcsolatai, és nem volt gazdag. Nem ismerjük pontosan, mi volt a probléma, de tudjuk, hogy konfliktusa volt valakivel, és a bíróhoz fordult segítségért. Eleinte a hamis bíró nem volt hajlandó segíteni neki, de nem adta fel. Továbbra is járt a nyakára. Elképzelem, ahogy naponta a bíróhoz megy,

0: kopogtat az ajtón, és a bíró felmordul. Ó, ne, már megint ő. Talán valóban bosszantotta az asszony kitartása, de ő csak azt akarta, hogy a bíró tegye a dolgát. Végül a bíró igazságot szolgáltatott neki. Elképzelem, ahogy az égnek emeli a kezét, és azt mondja, rendben, megteszem, csak hagyj békén. Jézus példázata emlékeztet minket, hogy Isten egy cseppet sem hasonlít arra a bíróra. Isten hallani akar minket. Teremtünk, szeret minket, és a legjobbat akarja nekünk. Ezért soha nem szabad feladnunk az imádkozást. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, taníts, hogy minden körülmények között bízzunk benned. Amen. Kitartóan fogok imádkozni, mert Isten figyel rám. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Peter Kalicser, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik felhagytak az imádkozással. Kezükben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szegedi Csabával.
1: Július 2-a az év 183. szökőévben a 184. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 182 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó legfontosabb történelmi eseményeket. 1271-ben ezen a napon kötött békét Pozsonyban 5. István magyar király és 2. Ottokár cseh király. 1888. július 2-án Tito Maiorescu közoktatási miniszter az alig 36 éves Gianluca Caragialét nevezi ki a Bukaresti Nemzeti Színház igazgatójának. 1900-ban ezen a napon a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1 jelzésű léghajó elindul első próba útjára. 1944. július 2-án az amerikai légierő legsúlyosabb támadását intézi Budapest és magyarországi célpontok ellen. 712 gép szőnyegbombázásai súlyos károkat okoznak a csepeli szabadkikötőben, a hazai fésűs fonógyárban, a Hungária kénsavgyárban és a csepeli olajfinomítóban. 1953-ban ezen a napon váltja fel Nagy Imre Rákosi Mátyást a minisztertanács élén.

Kalendáriumunk folytatásában azoknak a nevét ismertetem, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 419-ben ezen a napon született a harmadik Valentinianus római császár. 1677. július 2-án született Rádai Pál, második Rákóczi Ferenc kancellárja, kuruc író, költő, könyvtár alapító. 1877-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Hermann Hesse, Nobel-díjas német-svájci író, költő. 1879. július 2-án született Móricz Zsigmond, magyar író, újságíró, szerkesztő. A 20. századi realista prózai irodalom legismertebb alakja. 1906. július 2-án született Hans Albrecht Bethe, német-amerikai Nobel-díjas fizikus. 1906. július 2-án született Kárpáti Károly, olimpiai bajnok, birkózó. 1920. július 2-án született Nagy Károlyban Gál Margit, erdélyi magyar ifjúsági író, műfordító. Az ifjúsági könyvkiadó kolozsvári szerkesztője, majd a Napsugár és a Tanügyi Újság belső munkatársa. 1960. február 22-én hunyt el Kolozsváron. 1922-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Pierre Cardin, olasz származású francia divatterv.

0: Vező.
1: 1923-ban ezen a napon született Wisława Szyborska, Nobel-díjas lengyel költőnő, esszéíró, irodalomkritikus, műfordító. 1926. július 2-án született Oktávián Pálér, román író, újságíró, szerkesztő és politikus. A Securitate üldözte nyugatbarát nézetei, valamint a román kommunista párt is Nikolai Ceausescu kritikája miatt. Kényszerlakhelyre költöztették és eltiltották művészeti tevékenységeitől. Alapító tagja volt a csoport a Társadalmi Párbeszédért civil szervezetnek. 1936-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Hofi Géza, Kossuth díjas magyar humorista. 1938. július 2-án született Nagysomkúton Szilágyi Domokos, erdélyi magyar író, költő, irodalomtörténész. 1945. július 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán Fábián Imre, költő, folklorista, újságíró, könyvkiadó. 1992-ben megalapította a nagyváradi literátorkiadó vállalatot, s annak ügyvezetője lett. Eredeti népmesék Biharból című kötete 2001-ben jelent meg Nagyváradon, a könyv bemutatóját 2001. augusztus 17-én tartották a nagyváradi Lórántfi Zsuzsanna Református Egyházi Központban. Kiadóvállalatán keresztül is törekedett megmenteni a Partium néprajzi értékeit a következő nemzedék számára. 1945. július 2-án született Salamon Anikó, néprajzkutató, szerkesztő. 1971 és 81 között a Kritérion kolozsvári szerkesztőségében a néprajzi tárgyú könyvek, valamint a Téka sorozat gondozója. A Gyimesi Csángó közt feljegyzett nagy terjedelmű kéziratos folklór anyagát a Néprajzi Múzeum etnológiai adattára őrzi. 1951-ben ezen a napon született Pataki Attila, magyar rockzenész, az Edda művek énekese. 1958-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Friderikusz Sándor, Pulitzer emlékdíjas magyar újságírót.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik július 2-án hunytak el. 1504. július 2-án hunyt el Szucsáván harmadik Nagy István, azaz Stefan Cel Mare, Moldva fejedelme 1457 és 1504 között. Rövid idővel halála után szentként kezdték tisztelni, de a román ortodox egyház csak 1992-ben avatta szenté, igaz hitű Nagy és Szent István Vajda néven. 1566-ban ezen a napon hunyt el Michel de Nostradam, azaz Nostradamus, francia orvos, asztrológus, kalandor. 1778. július 2-án hunyt el Jean-Jacques Rousseau, svájci francia filozófus. 1843-ban ezen a napon hunyt el Samuel Christian Friedrich Hahnemann, német orvos, a homeopátia megalapítója. 1849-ben ezen a napon adta vissza lelkét teremtőjének Gábor Áron, erdélyi magyar fegyverkovács, az 1848-as 49-es szabadságharc ágyú öntője. 1893. július 2-án hunyt el Nagyszebenben Georg Daniel Teutsch, erdélyi száztörténész, evangélikus püspök. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, mint a segesvári polgárság századosa vett részt. Az abszolutizmus korszakában az önkényuralom ellen küzdött. 1866-tól a pesti országgyűlés képviselője volt, ahol az erdélyi szászok jogait védte. 1937-ben ezen a napon hunyt el Amelia Mary Earhart, a repülés amerikai női úttörője, az első jelentős női pilóta. 1961-ben ezen a napon hunyt el Ernst Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. 1963. július 2-án hunyt el Kovács László, magyar író, szerkesztő, kritikus. 1926-tól az erdélyi Szépmíves Cél lektora, az erdélyi Helikon szerkesztője. 1950-től Magyarországon él, ahol az Út majd a Reformátusok lapja szerkesztőségében dolgozott haláláig. 2016. július 2-án hunyt el New Yorkban a Máramaros szigeti születésű Elie Wiesel, zsidó származású amerikai író, politikai aktivista és egyetemi tanár, holokauszt túlélő. 57 könyvet írt. Leghíresebb műve az Éjszaka, amely a náci koncentrációs táborokban szerzett élményein alapul. Ő használta először a holokauszt kifejezést a mai értelmében. 1986-ban Nobel békedíjat kapott. Július 2-án ünnepelték először a Sportújságírók napját, melyet a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-ai megalakulásának emlékére tartanak.

0: Július 2-ai kalendáriumunkat lapoztuk fel Szegedi Csabával. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: 2-án Otto, Jenő, Mária és Marcián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Otto a német Otto névből származik. Ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése birtok, vagyon. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Mériam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Marcián, latin Marcianus név rövidülése, jelentése a Március nemzetséghez tartozó férfi. Köszöntünk tehát július 2-án minden Otto, Jenő, Mária és Marcián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Posainkat köszöntöttük fel Szabó Balázs bandája Bájoló című dalával. Isten éltesse őket! A következőkben múlt szerdai keresztény élet felekezet közi műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét, a János evangéliuma, 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent.

Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is. Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élővíz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszaráncson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták, vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje, Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig, így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből. Meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg. Bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek. Sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye volna maga a kísértő is. Ez lehetetlen. Akkor Isten az alkotója és akarója a gonosznak, és az talán egyenrangú partner. De hiszen akkor két Isten van, egy jó és egy gonosz. Ez is képtelenség, az ige nem így beszél Istenről. Mi hát akkor, ki hát akkor a kísértő? Csak annyit tudok elmondani, ameddig én eljutottam. Már eddig is többször mondtam, hogy miközben Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna,
és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, s akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a teremtő legyen ellenpólusa, a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az őstörténetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen őrá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában, az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túlságosan komolyan venni. Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang. No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről,
amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az előbb még kegyesen csak annyit mondott, mert ez az eddigi mondani valójának lényege, ne vedd túl komolyan Istent. Most már irigységgel vádolja, mintha azt mondaná, nem jó az Isten. Tulajdonképpen minden Isten tagadásnak ez a magja, kezdete. Ha irigy az Isten, akkor nem jó Isten. Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten, csak vak végzet van. Erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig. Azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik,
Ahogy a kígyóméreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyóméreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segít a társának enni, azaz kibukni a rendből és rendetlenségbe rohanni. És ez a bűn. Az eredmény siralmas. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Az ősi képes beszédet lefordítva, már van valami köztük. Szégyen, zavar, titkolni való. Űr támad köztük, az űr pedig a nihil rokona. Már van, ami elválasztja őket egymástól. A fügefa levél ennek csak szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó Peddig című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Múlt szerdai Keresztyén élet felekezetközi műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. Ebben az órában a Szempontok című rovatunkat sugározzuk, melyet Lukács Orsolya szerkesztett, majd ezután jazzene szól.
3: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalatunk

Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban az önszeretetről fogok beszélgetni Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatójával és Márdi Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Egy idézettel kezdem Erik Frommtól. Ez a legalapvetőbb szenvedély, ez az erő tartja össze az emberi fajt, a törzset, a családot, a társadalmat. Szeretet nélkül az emberiség nem létezhet egy napig sem. Na most itt ugye a társadalmi szeretetről van szó, de a mai témánk az önszeretet lesz. Szerintetek mit is értünk önszeretet alatt?
2: Számomra az önszeretet az elfogadás magammal szemben. Azt, hogy engedjem meg magamnak azt, hogy hibázzak, azt, hogy nem tudom, hogy rosszul döntsek, és hogy ne dőljön össze a világ ettől.
3: Kibővíteném a témát, mert szerintem a szeretettel, és ezt más beszélgetésekben is valamilyen formában már felpattant, hogy egy túl komplex szó, vagy túl komplex realitást próbál fedni, és magyarban már van a szeretet és a szerelem, ami egy gyönyörű különböztetés, de nekem könnyebb, hogyha négy görög szóval dolgozunk, a phileo, amelyik barátságot jelent, az, hogy szeretek veled lenni, szeretem a társaságodat, és ez szerintem alapvető az önszeretetbe is, tehát hogyha én saját magammal nem vagyok jól, ami egy kicsit hasonlít ahhoz, amit te mondtál, ha saját magamat nem tudom elfogadni, ha nem szeretek magammal lenni, akkor ez nagyon kérdőjeles, hogy az milyen másokkal, hogy az csak egy zsibbasztás, egy figyelmeltérítés, mit tudok elfogadni, mi kell nekem, mit tudok adni egy olyan helyzetben, akkor a következő az erotika, ami az se egy egyszerű téma, el tudom fogadni magamat, mint egy szexuális lény, az mit jelent számomra, mint fiú, mint leány, vagy férfi, mint nő, mit jelent saját részemre, mit jelent a viselkedésembe a társadalommal, és szerintem itt is, hogyha én az én saját szexualitásomat nem tudom pozitívan felfogni, és pozitívan elbánni vele, abból bajok lehetnek. Hát, és szerintem ezt nem kell sokat boncolgatni tovább, mert hogyha én nem vagyok jól, akkor egy kapcsolatban se leszek jól, és nem csak, hogy oda viszem a bajaimat, hanem hogyha két baj összekerül, az nem, azt, nem feltétlenül 1+1, hanem az lehet, hogy exponenciálisan, tehát a robbanó potenciális ott igaz, és még annyit merek itt mondani, az, hogy nem sokat foglalkozunk vele. Tehát el van a világ lepve pornográfiával, információval, de nem vagyok biztos, hogy, illetve biztos vagyok, hogy rengeteg ebből nem igazán segít ahhoz, hogy én magamat megértsem, hogy jobban megtanuljak saját szexualitásommal és másoknak a szexualitásával elbánni. A következő, ami általában háromról beszélünk, az az agape, az istenfajta szeretet, amikor a másiknak a javát feltétel nélkül és önző cél nélkül akarom. Na szerintem itt is érdemes tükörben nézni, mert hogyha saját magamat nem tudom úgy szeretni, hogy nem, na, hogyha ezt és ezt eléred, akkor a saját magamról tükörbe, akkor majd szeretlek, hanem egyszerűen szeretlek, mert egy gyönyörű lény vagy, mert komplex vagy, mert érzékeny vagy, vagy néha bolond vagy kreatív, nem számít. Mert szerintem mindenkiben van valami ebből, és mindenkiben a keverék az más, és hogyha ezt nem tudom meglátni, vagy az Isten képét nem tudok meglátni saját magamba és szeressem, ebből is nagy baj lehet, mert hogyha annál, akivel egész nap itt vagyok, akit egyrészt szeretek, mert minden nap adok neki enni, viselem gondját, megfésülöm, kifesminkolom, szörtelenítem valamilyen formában, fiúk, lányok másképpen csináljuk, öltöztetem, stb. Jó helyekre viszem, masszázs, kilátás, vakációk, stb. Hogyha egy ilyen személlyel szembe, saját magammal ezt nem tudom, akkor az egész tulajdonképpen csak egy mekanika, egy lököm a sodert, vagy rágom a sodert, a fűrészport. Enélkül nem tudom az életet értelmesnek képzelni. És a negyedik meg a storge, vagy storge, a családi érzés. Erre a hormon talán az oxitocin, tehát hogy mi együtt vagyunk. Na ezt egyedül lehet, hogy egy kicsit nehéz kiélni, mivel hogy egy összekötő fajta szeretet, de itt is azt merném mondani, ami egy kicsit hasonlít a fileóhoz, hogyha én saját magamat nem szeretem, hogyha én saját magamnak nem lehetek család, vagy oikosz, akkor hogyan tudom másoknak ezt felajánlani, megélni velük együtt?
1: Összefügg az azzal, hogy én mennyire szeretem magam, hogy otthon mennyire szeretnek?
2: Olvastam erről ezzel kapcsolatban egy cikket, hogy mindenki úgy vélekedik magáról, ahogy annó a szülők vélekedtek rólunk, vagy ahogy akár most is vélekednek rólunk. Lényegében a mi belső hangunk az olyan, mint hogyha a szüleink hangja lenne, és azt szólna ránk. Miközben olvastam, próbáltam egy kicsit magamra reflektálni. Nem tudom, emlékszem, volt egy olyan korszakon, amikor állandóan csak szidni tudtam magamat, és mindenben el tudtam fogadni, hogy én vagyok a fekete bárány, és mindenek én vagyok az oka. És igen, volt egy olyan korszakom, hogy tényleg ilyen rossz csont voltam, és akkor tényleg lehet, hogy akaratom ellenére is rajtam csattant az ostor sokszor. Viszont nem tudom, nem emlékszem pontosan arra a pillanatra, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor egy kicsit kézbe veszem ezt az irányítást, és megpróbálom egy kicsit, nem tudom, átirányítani magam felé a dolgokat. Most igazából egy olyan helyzetben vagyok, ahol teljes mértében meg vagyok elégedve magammal. Legalábbis amennyire érzem, meg vagyok elégedve magammal. És a legjobban amúgy ezt ott tapasztalom, ahogy más emberekkel bánok. És legjobban úgy tudom szeretni magam, mikor látom, hogy másoknak tetszik, aki vagyok, és ahogy viselkedem. Szóval, hogy is van az... Van egy dal, amiben ez az idézet van, hogy hadd legyek veled szerelmes magamba. ez jutott eszembe erről. Hogy igen, akkor szeretem a legjobban magam, mikor látom, hogy másokkal hogyan viselkedem, és az nekik is pozitívan hat.
3: Ez tetszik, a fejemben nem emlékszek, hogy megfordult volna, de tényleg az önszeretetnek a tesztje, vagy a legjobb mód, ahol fel tudjuk mérni az kapcsolatban másokkal. Hát ez. Visszatérve az eredeti kérdéshez, a hallgatók, akik már több ide tűrik a hangomat a rádióba, tudják, hogy füleim közti világ, gyerek és a füleim közti világba világképről beszéltem, legalábbis oda fordulok vissza mindegyre. Az a kedvenc eszközöm vagy struktúrám, ahogy a világot próbálom érteni, és egyik fontos oszlop a világképben az az önkép, és egyértelműen az önkép az a gondviselők, általában ezek a szülők, a gondviselőknek a visszajelzései, a viselkedésük az, ami ezt megalapozza, formázza. Az is, hogy mit mondanak hozzánk, vagy mit nem mondanak hozzánk, ami még durvább, mert vagy amit tesznek, amit nem tesznek, és itt is az, amit nem tesznek, az még nehezebb, mert hogyha valamikor rámordítottak, vagy esetleg rám csaptak, az még mindig azt tartalmazza, hogy törődtek velem. Tehát időt, energiát szántak arra, hogy velem interakcióban legyenek, még hogyha nem is a legjobb, vagy egyértelműen negatív interakció. Az a gondviselő, vagy szülő, aki egyáltalán nem szól oda, nem figyel oda, az nem csinál semmit, nincs mire emlékezni, nincs mivel vádolni. De még nagyobb katasztrófa, mint a másik, mert szerintem az önszeretethez, amivel a nevelők hozzájárulnak, az két dolgot látok, az, hogy mit szeretünk. És itt az egy, szerintem ez egy élet meghatározó dolog, amit tanultam, mint gyerek, hogy én szeretetre méltó vagyok, vagy én nem vagyok szeretetre méltó. és hogyha akkor azt tanultam, hogy én egy senki vagyok, hogy engemet nem is kívántak, vagy nem törődnek velem, vagy én pluszba vagyok, vagy én nem vagyok semmire jó, miattam kellett ehhez a disznóhoz menjek, vagy ezt a tehenet elvegyem, vagy akármilyen formában, tehát lehet ezeket szebben is csomagolni. Van, aki ezt szó szerint hallotta már az anyja hasába, és aztán amíg felnőtt. Na, ilyenre öntiszteletet, önbizalmat, önszeretetet építeni. Katasztrófa. És a múlt mondjuk évben többet ismerkedtem ezzel a témával, és javarésze ezeknek az embereknek igyekszik egy tiszteletes, egy jó életet élni, igyekszik karriert felépíteni, igyekszik mindenre, de akármennyit próbálkoznak azoknál, akinél ezek az üzenetek korai gyerekkorban ilyen rosszak voltak, negatívak, mindegyre szembeállnak a problémával, hogy én nem vagyok méltó. Tehát akárhova ért el, és nem azt mondom, hogy az a mondás, hogy szegény gazdag ember erre szól, de néha bizony erre szól, hogy az, aki azt gondolta, hogyha ő karrier, ő pénz, ő gazdag, ő minden, oda jut, és még mindig üresen érzi magát. Mert ő beül senki, ő nem tudja magát szeretni, ő nem tud másokat szeretni, és ő nem méltó másnak a szeretetére. És ennél nagyobb szegénységet, hú. A másik dolog, amik ugyancsak a szülőktől, vagy a gondviselőktől tanulunk, az, hogy hogyan szeressem magamat. Tehát, hogyha az első az volt, hogy mit is van szeretnivaló, a katasztrofális helyzet az, amikor nincs, amikor nem vagy méltó. Na mostan, hogyha valamennyire méltó vagy, vagy hogyha egészen méltó vagy, következik a köret hozzá, hogyan szeressük, és ezt a környezetből szívjuk fel, mert ugye ez a világ, tehát ezt tanuljuk meg. Gyerekkorban nem tanulunk kritikusan, tehát nincsenek eszközeink, hogy kiértékeljük, hogy ez így nem jó. Itten meg olyan helyzetben is, ahol a közvetlen család nem igazán funkcionális, tehát nem kell egy katasztrófa legyen, vagy egy nyilvánvaló katasztrófa legyen, elég, hogyha bezárt ajtók között dolgok történnek, amíg... De itt már a gyerek, főleg, hogyha jól túlélte az első 2-3 évet, ráfigyel néha a szomszédokra. És igen, ez nálunk otthon így van, de Manci néniéknél vagy Peti bácsiéknál ez teljesen másképp van, és hogyha néha a Manci néni és a Peti bácsi vigyáznak a gyerekbe, miközben a szülők a munkába vannak, vagy hogyha kint az udvaron a szomszédoknak a gyerekeikkel játszok, akkor van esély, hogy ottan jobb dolgokat tanuljak meg, és ezekre akkor felnőtt korban jó esély van építeni.
1: Amíg beszéltél, az jutott eszembe, hogy az egyik ismerősömnek most mondták el a szülei, hogy véletlen baba. És hogy azért ez milyen egy késői trauma lehet neki, vagy hogy ezt most így... Lehet, hogy már könnyebben feldolgozza, mint hogyha mondjuk kisebb korából tudná, de így belegondolok, és nagyon önbizalom hiányos.
2: Szerintem... A világon több, mint a fél ember véletlen baba. Nem attól számít, hogy véletlen vagy akaratos, az, hogy hogyan várják, és aztán, hogy hogyan gondoskodnak róla.
3: Ez tiszta tízes. Amit mernék megkérdőjelezni azt, hogy milyen bogár harapta faron azokat a szülőket, hogy ezt meg kellett mondani. És erre van konkrét dolog, amit átdolgoztam én. Én 64-es születésű vagyok, amikor iskolába kerültem, már a második osztályból állandóan délután voltunk, és sokáig nem értettem meg. Hát akkor kerültek iskolába 67-es, 68-as születésűek, nem tudom, ha éppen duplája volt, de legalább másfélszer annyi gyerek született a Ceausescu fajta meghatározás vagy törvény miatt. És gyakran feldobom a kérdést, amikor valaki abba az időszakba született. Sokan bevallják, hogy igen, az vagyok, de krecél a román fogalom, nem tudom, hogyha van egy magyar megfelelője. Találtam olyat is, aki azt mondta, nem, Én egy kívánt gyerek voltam, én az elsőszülött voltam, de megnézve mai perspektívából a nem kívánt ikerlányok, mert már volt egy bátyjuk, és ki jár mostanak a kórházba az idős mamával? A lányok, nem a fiú. Hát ennyi év után annyira elszáll az, hogy mi volt ott a motiváció. Van egy lélek, van egy ember a világon, hogy viszonyulunk hozzá, mit adunk neki életre valót, és ő is önmaga, hol találja magát, talál valahol értelmet, örömöt az életbe. Hajrá!
1: Azt érintettük, hogy az önismeret nagyon sokat segít az önszeretetben, de mi a helyzet az önbecsüléssel és az önszerettel?
2: Hát ahogy elmondtam, szerintem a kettő nagyjából ugyanaz. Tehát, hogyha nem becsülöm magam, nem is szeretem magam.
3: És hogyha csak ismerem magamat, azzal nem sokat értem, mert én annyira ismerem magamat, hogy minden szemetet tudok, olyan dolgokat is tudok, amit még a pszichoterapeutának is szégyeltem elmondani, vagy elmondtam egy részét, valamikor elkezdtem, láttam, hogy reagál, azt mondom, nem muszáj ezt is tudja. És akkor az önszeretet tulajdonképpen az, amelyik segít ezzel is pozitív módon elbánni. És tényleg segít vagy egy jó terapeutával, vagy egy jó lelkésszel, vagy jó barátokkal a szemetet is néha átturkálni, és hogyha jó társaságban vagyunk, szerintem az eredménye nagyon gyakran az, vagy a kilátás arra, hogy az eredménye az legyen, hogy elfogadnak. Azt mondják, nem vagy egyedül. Nekem nem azok a gondolatok, amik néha meglátogatnak, és nem tudom, hogy gyorsan elhesegetni őket. Kicsit másak, más árnyalat, más, de én se vagyok tökéletes, te se vagy a legaljasabb ember.
1: Az önszeretetnek van negatív formája?
2: A túlzott önszeretet? Mm-hmm. Hát az, nem is tudom, azt már nem is hívnám szeretetnek, az már inkább ilyen, nem tudom, ilyen fanatizmus, rajongok, hát nem hiszem, hogy azt sem mondanám, hanem...
3: Felajánlom az egocentrizmust, vagy a narcisszizmust, mind a kettő tulajdonképpen patológia, tehát az már nem szeretet, mert akkor nem szeretem magamat, hanem egy piedesztálra helyezem magamat, én vagyok a legfontosabb, vagy egy egyedüli, ami nem egy realista, nem egy kiegyensúlyozott hozzáállás, és ami azt jelzi, hogy én nem vagyok képes saját magamat egy realista módon kiértékelni, nézni, a többieket sem, tehát tulajdonképpen egy diszfunkcionális személy vagyok. Érdekes téma az, hogy az önszeretetnél a túl sok vagy a túl kevés a nagyobbik baj. Hát egyértelmű, hogy az egyensúly az ideális. Na most, amikor vagyunk egyensúlyban, hogyha nem vagyunk egyensúlyban, meg az is előfordulhat, hogy egy kicsit átlengünk az egyik oldalról a másikra, de nem is hiszem, hogy itten a tökéletesség a fontos, hanem ennél fontosabb, hogy foglalkoztasson a téma, hogy néha-néha meglátogassuk, hogy valakivel, akinek a véleményét értékeljük, és akit érdemes elhallgatni, legyen az lelkész, pszichoterapeuta, barát, tanár, edző, nagynéni, nagybátyja, nem számít, hogy ki, hanem az, hogy valaki olyan legyen, aki az életét egy méltó módon éli, és aki érdemes megkérdezni és elhallgatni, hogy szóljon be egy kicsit az életembe. Olyan, aki nem fog megszidni, vagy aki nem fog leszólni hozzám, hanem meg tud nevezni egy pár jó dolgot, esetleg meg tud nevezni egy pár dolgot, ahol még érdemes dolgozni rajta, mert azért ez egy kicsit sarkos, még le kéne egy kicsit kerekíteni.
1: Amikor gondolkodtam az önszereteten, akkor eszembe jutott az, hogy önzés. Ez a szó. Hol van a különbség a kettő között? Vagy hol van az a határ, aminél összemosódhat az önszeretet önzéssé?
2: Hogy mással szemben lennék önző. Annyira szeretem magam, hogy másokra nem is gondolok. Uh-huh. Hát legalábbis én, ahogy én szeretem magam, ugyanúgy szeretek másokat is. Hogyha úgy érzem, hogy más nem szeret, és azt én okozom valamilyen féleképpen szándékosan, hogy, mert hogy önző lennék másokkal szemben, akkor azzal magamnak is ártok. az azt jelenti, hogy nem szeretem magam. Tehát, hogyha nem tudom, legalábbis én nem tudom elképzelni más ember nélkül az életem. Hogyha mellettem nincsen más valaki, és azokat én taszítom el, akkor nem látom, hogy hogyan tudnám szeretni magam.
3: Én amondója vagyok, hogy ha az önszeretet egészséges, kiegyensúlyozott, akkor az egy olyan ember, aki saját magát szépen tudja szeretni, aki jó helyt van, aki higgadt, aki nem kell bizonyítson, nem kell másokat összetaposson, hogy ő jobban érezze magát, aki alkalmas egy beszélgetésre, egy kérdésre, interakcióra. Az önzés meg nem jelez nekem higgadtságot, hanem ridegséget, félelmet jelez. Ottan valami baj van.
1: Könnyen más szeretni, mint magunkat?
2: Most gondolkozom, hogyha van-e valaki, akit jobban szeretek, mint magamat. Vagy volt-e olyasmi? Hát, hogyha valakit jobban is szerettem, az is már nem szeretett volt, azt is jobb, minket felemeltem egy piedesztára, és valószínűleg azt éreztem, és azért hittem azt. Az valami nagyon szerelmes korszakom lehetett, mikor akár vonat elé ugrottam volna bárkiért is. Azt most nem csinálnám meg.
3: Akkor se csináltad meg. Itt vagy velünk, örülök neki.
2: Nem, ahogy már mondtam, én próbálok magammal szemben is, és másokkal szemben is ugyanúgy fordulni. Szóval, ahogy más szeretek, úgy szeretem magam, és ahogy én szeretem magam, ugyanaz vetül rá másokra is. És egy kicsit úgy képzelem el magam, mint a legrégebbi barát, akiről tudok mindent is, nem mindent értek, de tudok róla mindent is, és lehet, hogy nem mindig tudom, hogy mi lenne a legjobb szó, amit szólnák magamhoz, de úgy képzelem, mint hogyha más látnék magam előtt, aki nem tudom, éppen a földön van, én tudom a legjobban, mit szeretnék mástól hallani, és azt mondom el magamnak. Hogyha például lent vagyok, vagy hogy hogyan dicsérném magam akár.
3: Másat jobban szeretni, mint saját magamat, szerintem problematikus, és gyakran egy humbug, egyszerűen nem való, vagy nagyon magas elvárásokat vetitek a másikra, vagy tulajdonképpen egy bálványt csináltam másból, vagy egyszerűen nem értem, hogy az, hogy mi az, hogy szeretett.
1: Oké, utolsó kérdésem. Hogyan szerethetjük jobban magunkat? Mi lehet a mondjuk az első lépés afelé, hogy szeressük magunkat?
3: Szerintem itt nagyon különböző helyzetekről beszélünk, mert azok, akikben már megvan valamennyi szeretet, és merném állítani, hogy mind a hármunkban itt a beszélgetésben megvan. Nem tökéletes, de téma, foglalkoztunk vele, igyekszünk lépkedni, botladozunk, esünk, de folyamatban vagyunk, és szerintem nem meglepetés, hogyha azt mondom, hogy ez a fajta beszélgetés, na nem muszáj az Ágnus Rádiónál legyen, de ez fantasztikusan segíthet. Tehát köztünk például nagyon nagy a különbség évben, vagy nemben, élettapasztalatban, de sikerül egymást megtiszteljük, sikerül egymástól tanulni, és ez számomra nagyon értékes. Na mások, akik sokkal rosszabb helyből indultak, akik nincs kizárva, hogy gyűlölik magukat, mert ezzel nőttek fel, ezt kapták ajándékba a nevelőktől. Ez egy teljesen más kiindulópont, aki azt tanulta, hogy ő nem méltó szeretetre, annak nagyon nehéz azt az információt, vagy azt a hozzáállást megváltoztatni. Hát könnyű válaszom erre nincsen. Sajnos szerintem ez az egyik, tehát az Úr Jézus erre két jellemző dolgot mondott. Egy, hogy szeresd a fele barátodat, mint saját magadat, és a másik az, hogy az, akinek van, az még fog kapni, az, akinek nincs, no bueno.
2: Hát szerintem ez ritka olyan eset, amikor azt mondom, hogy talán ez egy olyan probléma, amit nem magunkban tudunk megoldani. Szerintem, aki nem szereti magát, az nem fog foglalkozni magával. Ebben az esetben szerintem a legjobb megoldás az, hogyha olyan emberekkel veszük körül magunkat, akik látják bennünk az értéket. És remélhetőleg idővel mi is meglátjuk.

Az elmúlt közel fél órában Kun Tamással és Mádli Andrással beszélgettem az önszeretetről. Hogyha önöknek is van hozzáfűzni valójuk, vagy bármilyen témaötletük, amiről szeretnének hallani, akkor várjuk az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címre.

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Orsolya szerkesztésében a következőkben Váci Eszter Kvartett zenél nekünk.

Az elmúlt percekben Váci Eszek Kvártett jazzzeneműveit hallották. Ezzel homokóra adásunk a végéhez ért. Adás a legközelebb 8 órakor várja önöket, vagyis hamarosan Palkó Hanna kollégám az Ébresztő Információs magazin műsorunkban. Én Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1879-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 2-án, csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják, most híreink következnek. A pontos idő 6 óra.

Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pavel Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott

0: Diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a beiratkozott 124.334 diák közül 121.147-en jelentek meg a vizsgán. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba, az eredetileg megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3.187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak, közölte a minisztérium. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szigertau szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. A politikus a Penele június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párt határozat felfüggesztésére vonatkozó törvényszéki döntésre reagált a Facebookon. Bejegyzésében rámutatott, ellenfeleik előbb a párton belül próbálták leváltani a vezetőséget, majd miután ez nem sikerült, a Szociáldemokrata Párttal és a Románok Egyesülésért Szövetséggel összefogva megbuktatták a Bolozsán kormányt, hogy Ilie Bolozsánt megfosszák a miniszterelnöki tisztségtől, később pedig a párt éléről is eltávolítsák. Miután ez is kudarcba fulladt a párt hozzájárulása nélkül és a demokratikus szabályok megkerülésével, a Penele egyik első alelnökét próbálták a kormányfői tisztségbe juttatni, de ez a kísérlet is kudarcot vallott. Ezután a bíróságra terelődött a politikai küzdelem. Szigertau emlékeztetett, az Ilfov megyei törvényszék két órán belül helyet adott egy keresetnek anélkül, hogy lehetőséget biztosított volna a Penele számára a védekezésre, majd a bukaresti törvényszék felfüggesztette olyan párthatározatok végrehajtását, amelyek addigra már hatályba léptek. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében, derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az ÁPIA-nak szerdán közzétett előzetes adataiból. Az ÁPIA statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi hatodik hónaphoz képest. A környezetkímélő járművek esetében 72%-os bővülést mértek. A tisztán elektromos autók piaca is növekedést mutatott. Májushoz képest júniusban 352%-kal több ilyen járművet helyeztek forgalomba, összesen 1494-et. Az idei hatodik hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 2860 darabot, aztán a Toyota 1248 és a Skoda 1244 darabbal következett a sorban. A legelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Paval Holding 823 millió euróért, írja az ekonomika.net román nyelvű portálra hivatkozva a magyar távirati iroda. A román üzletemberek tulajdonában levő Paval Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia Bank hiteléből finanszírozta, a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével, írja a román portál a Transzilvánia Bank közleménye alapján. Ez egy meghatározó pillanat a Transzilvánia Bank számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy horderejű projektek támogatására, nyilatkozta Omer Tetik, a bank vezérigazgatója. A hitelértékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A Paval Holding a Carrefour négy romániai leányvállalatát vásárolta fel. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram! Ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek: Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következő percekben krédó hitépítő rovatunkat sugározunk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Lukács evangéliuma 5. fejezetének 1-11 terjedő versei alapján szól ma hozzánk, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértés töredékesen című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Lukács evangéliuma 5. fejezetének első 11 verséből olvasom Isten igéjét. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt, és a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vizen, melyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt: Mester, jó lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivettem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta: menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak: ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajóikat, ott hagytak mindent, és követték őt. A csodálatos halfogás története Jézus földi szolgálatának az elejét idézi. Azt az időszakot, amikor Jézus már ismert volt, az emberek tudták róla, hogy csodák történnek általa, és amiket mond, azok olyasmiket tanítanak, amik az embert közelebb viszik valahogy Istenhez. Ekkor azonban még nem voltak tanítványai. Simon Péter az első ebben a történetben, aki közelebb kerül hozzá, kisegítve őt, miközben nagy embertömeghez szól. És vele történik az első nagyobb csoda is, Lukács evangéliuma szerint. A történetben azt írja, hogy Simon hallgat rá, és bár értetlenül áll Jézus utasításait hallva, hiszen ő halászként úgy látja, hogy aznap nem az a nap van, amikor sok halat fognak fogni, de mégis engedelmeskedik Jézusnak, és kiveti a hálót. A történet azt írja, hogy Jézusra hallgatva rengeteg halat fognak. Olyan sok halat kerítettek be, írja az igében, hogy szakadoztak a hálóik. Arról olvasunk a folytatásban, hogy ami történt, teljesen ledöbbentette Simont is, meg a társait, Jakabot és Jánost is. Félelem fogta el őket, mert felismerték, mekkora nagy különbség van az ő hétköznapiságuk, illetve a Jézus által képviselt tisztaság és szentség között. Három embert látunk, akik felismerik, hogy az, ahogyan ők élik meg a mindennapokat, emberileg sehogyan sem egyeztethető össze Jézusnak a tökéletességével. Biztos vagyok benne, hogy sokszor belénk is, belénk hasít ez a felismerés, hogy mekkora törés van néha a Biblia tanítása között és a mi mindennapi életünk között. Tudatosítva a hibáinkat, a bűneinket, biztosan sokunkban megfogalmazódott már, hogy nagyon sok minden van, ami eltávolít minket Istentől. Ez a lelkiismeret hangja, ami ajándék számunkra. Egy olyan ajándék, amire nagyon kell vigyáznunk, mert a lelkiismeret bizony nagyon könnyen elhallgattatható. A lelkiismeretnek köszönhetően el tudjuk olykor mondani Simon Péterrel együtt, bármennyire is fáj, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És erre Jézus általában mindig valami hasonlót válaszol ahhoz, amit Péternek is mondott. Ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Vagyis Jézus azt mondja el, hogy terve van velük, és ahelyett, hogy elítélni őket, arra kér, hogy kövessék őt. Kövessék őt úgy, ahogy vannak. Ők pedig azt olvassuk, hogy kivonják hajóikat a szárazra, és mindent ott hagyva követik Jézust. Itt kezdődik Péter, Jakab és János közös útja Jézussal. A történet érdekessége, hogy megjelenik földi értelemben vett közös útjuknak a vége felé is.
János evangéliuma utolsó fejezetében arról ír, hogy a feltámadott Jézus akkor jelenik meg Simon Péternek, Tamásnak, a kánai Nátánaelnek, Jakabnak és Jánosnak, illetve még két másik tanítványnak, amikor azt gondolva, hogy számukra véget ért a Jézussal való közös történet, újra halászni kezdenek Jézus kereszt halálát követően. Újra halászni indulnak, és azt olvassuk, hogy nem fognak semmit. Jézus ekkor is megjelenik, és arra kéri őket, hogy a hajó jobb oldalán vessék ki a hálójukat. És ebben a történetben is meghozza a gyümölcsét az, hogy a tanítványok Jézusra hallgatva cselekszenek. A csodálatos halfogás, amivel a Lukács evangéliuma elején találkozunk, megismétlődik János evangéliumának a végén. Ekkor ismerik fel a tanítványok, hogy akkor is ott a feltámadott Jézus van jelen közöttük. De nem csak a csodálatos halfogás az, ami közös Lukács evangéliuma elején és a János evangéliuma végén található történetben, hanem az is, hogy a csodálatos halfogást követően Jézus megismétli az elhívást. Így szól Péterhez, aki háromszor megtagadta őt. Kövess engem! Eltelt 3 év. És bár sok minden történt, elsőre úgy tűnik, mintha a tanítványokban nem sok változott volna. A halászatban továbbra sem voltak túl sikeresek. Péter az elején talán annyival még jobb is volt evangélium végig önmagánál, hogy nem volt mögötte a háromszori tagadás. Sok jó dolgot tanultak az évek során, de mindannyian rengeteget is hibáztak Jézus mellett. Jézus mégis ennek ellenére megismétli az elhívást. Kövess engem! Jézus pontosan tudja, hogy attól, hogy nincs látványos változás bennük, attól még az a sok együtt töltött idő, mindaz, amit közösen megtapasztalunk, nem válik semmivé. Még ha úgy is érezzük néha, hogy gyengébbek, rosszabbak, bűnösebbek vagyunk, mint az út elején, Isten szava akkor is Jézus követésére hív bennünket. És megláthatja velünk, hogy az ő kegyelméből egy-egy kicsit mindig haladhatunk előre. És ha kitartunk mellette, akkor azt, ami hiányzik, ki fogja tölteni az ő végtelen kegyelme.

Megértés töredékesen. Ismeretlen szerző. Már azt hinné az ember, megbirkózott az élettel, úgy egy kicsikét, hogy biztonságérzete nőtt és tapasztalatot is szerzett. Így szól a próbálkozástól kimerülten. De aztán mégsem stimmel, megint semmi sem. Félre sikerült a beszélgetés a barátnővel, és marad mégis az érzékenység, meg a sebezhetőség, a vágy a gyógyulás iránt, a teljesség és halál iránt egyidejűleg. A csalódás és a bánat, hogy az ember, férfi vagy nő, mégis sokkal megtörtebb, mint gondolnád. Megbocsátásra szorul. Így mondja a Biblia. Istenem, de nehéz is szembesülni ezzel és megérteni. Meg, mint mondják, a saját törékenységet meglátni és elviselni. A pillantás a tavaszra, bár ajánlják, nem csalogat. És a régi szép időkre sem lehet emlékezni. Közelibb most a kudarc, a töredékesség, a fájdalom. Vagy éppen ezt jelenteni a megbirkózni az élettel? Ezt írja Pál apostol a Korintusiakhoz intézett második levele, 12. részének 9. versében. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele, 12. részének 9. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértés töredékesen című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Július 2-án csütörtöki ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, szerkesztőtollából származik, és így hangzik. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik.

Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan a Fike Band énekel, ezután rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, végül pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Az elmúlt percekben a Fike Band énekelt, a következőkben rövid híreinket hallhatják. Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba, az eredetileg megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szigjár Teó szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében, derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az ÁPIA-nak szerdán közzétett előzetes adataiból. A statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi 6. hónaphoz képest. A legelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding 823 millió euróért, írja az Economica.net román nyelvű portálra hivatkozva a magyar távirati iroda. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlás. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szegedi Csabával.
1: Július 2-a az év 183. szökőévben a 184. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 182 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó legfontosabb történelmi eseményeket. 1271-ben ezen a napon kötött békét Pozsonyban 5. István magyar király és 2. Ottokár cseh király. 1888. július 2-án Tito Maiorescu közoktatási miniszter az alig 36 éves Gianluca Caragialét nevezi ki a Bukaresti Nemzeti Színház igazgatójának. 1900-ban ezen a napon a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1 jelzésű léghajó elindul első próba útjára. 1944. július 2-án az amerikai légierő legsúlyosabb támadását intézi Budapest és magyarországi célpontok ellen. 712 gép szőnyegbombázásai súlyos károkat okoznak a csepeli szabadkikötőben, a hazai fésűsfonógyárban, a Hungária kénsavgyárban és a csepeli olajfinomítóban. 1953-ban ezen a napon váltja fel Nagy Imre Rákosi Mátyást a minisztertanács élén.

Kalendáriumunk folytatásában azoknak a nevét ismertetem, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 419-ben ezen a napon született a harmadik Valentinianus római császár. 1677. július 2-án született Rádai Pál, második Rákóczi Ferenc kancellárja, kuruc író, költő, könyvtár alapító. 1877-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Hermann Hesse, Nobel-díjas német-svájci író, költő. 1879. július 2-án született Móricz Zsigmond, magyar író, újságíró, szerkesztő. A 20. századi realista próza irodalom legismertebb alakja. 1906. július 2-án született Hans Albrecht Béte, német-amerikai Nobel-díjas fizikus. 1906. július 2-án született Kárpáti Károly, olimpiai bajnok, birkózó. 1920. július 2-án született Nagy Károlyban Gál Margit, erdélyi magyar ifjúsági író, műfordító. Az ifjúsági könyvkiadó kolozsvári szerkesztője, majd a Napsugár és a Tanügyi Újság belső munkatársa. 1960. február 22-én hunyt el Kolozsváron. 1922-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Pierre Cardin, olasz származású francia divattervező. 1923-ban ezen a napon született Wisława Szyborska, Nobel-díjas lengyel költőnő, esszéíró, irodalomkritikus, műfordító. 1926. július 2-án született Octavian Paler, román író, újságíró, szerkesztő és politikus. A Securitate üldözte nyugatbarát nézetei, valamint a román kommunista párt és Nikolai Ceausescu kritikája miatt. Kényszerlakhelyre költöztették és eltiltották művészeti tevékenységeitől. Alapító tagja volt a csoport a Társadalmi Párbeszédért civil szervezetnek. 1936-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Hofi Géza, Kossuth-díjas magyar humorista. 1938. július 2-án született Nagysomkúton Szilágyi Domokos, erdélyi magyar író, költő, irodalomtörténész. 1945. július 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán Fábián Imre, költő, folklorista, újságíró, könyvkiadó. 1992-ben megalapította a nagyváradi literátorkiadó vállalatot, s annak ügyvezetője lett. Eredeti népmesék Biharból című kötete 2001-ben jelent meg Nagyváradon. A könyv bemutatóját 2001. augusztus 17-én tartották a nagyváradi Lórántfi Zsuzsanna Református Egyházi Központban. Kiadóvállalatán keresztül is törekedett megmenteni a Partium néprajzi értékeit a következő nemzedék számára. 1945. július 2-án született Salamon Anikó, néprajzkutató, szerkesztő. 1971 és 81 között a Kritérion kolozsvári szerkesztőségében a néprajzi tárgyú könyvek, valamint a Téka sorozat gondozója. A Gyimesi Csángó közt feljegyzett nagy terjedelmű kéziratos folklór anyagát a Néprajzi Múzeum etnológiai adattára őrzi. 1951-ben ezen a napon született Pataki Attila, magyar rockzenész, az Edda művek énekese. 1958-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Friderikusz Sándor, Pulitzer emlékdíjas magyar újságírót.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik július 2-án hunytak el. 1504. július 2-án hunyt el Szucsáván harmadik Nagy István, azaz Stefan Cel Mare. Moldva fejedelme 1457 és 1504 között. Rövid idővel halála után szentként kezdték tisztelni, de a román ortodox egyház csak 1992-ben avatta szenté, igaz hitű Nagy és Szent István Vajda néven. 1566-ban ezen a napon hunyt el Michel de Nostradam, azaz Nostradamus, francia orvos, asztrológus, kalandor. 1778. július 2-án hunyt el Jean-Jacques Rousseau, svájci, francia filozófus. 1843-ban ezen a napon hunyt el Samuel Christian Friedrich Hahnemann, német orvos, a homeopátia megalapítója. 1849-ben ezen a napon adta vissza lelkét teremtőjének Gábor Áron, erdélyi magyar fegyverkovács, az 1848-49-es szabadságharc ágyú öntője. 1893. július 2-án hunyt el Nagyszebenben Georg Daniel Teutsch, erdélyi száztörténész, evangélikus püspök. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, mint a segesvári polgárság századosa vett részt. Az abszolutizmus korszakában az önkényuralom ellen küzdött. 1866-tól a pesti országgyűlés képviselője volt, ahol az erdélyi szászok jogait védte. 1937-ben ezen a napon hunyt el Amelia Mary Earhart, a repülés amerikai női úttörője, az első jelentős női pilóta. 1961-ben ezen a napon hunyt el Ernst Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. 1963. július 2-án hunyt el Kovács László, magyar író, szerkesztő, kritikus. 1926-tól az erdélyi Szépmíves Cél lektora, az erdélyi Helikon szerkesztője. 1950-től Magyarországon él, ahol az Út, majd a Reformátusok lapja szerkesztőségében dolgozott haláláig. 2016. július 2-án hunyt el New Yorkban a Máramaros szigeti születésű Elie Wiesel, zsidó származású amerikai író, politikai aktivista és egyetemi tanár, holokauszt túlélő. 57 könyvet írt. Leghíresebb műve az Éjszaka, amely a náci koncentrációs táborokban szerzett élményein alapul. Ő használta először a holokauszt kifejezést a mai értelmében. 1986-ban Nobel békedíjat kapott. Július 2-án ünnepelték először a Sportújságírók napját, melyet a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-ai megalakulásának emlékére tartanak.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk Szegedi Csabával. A következőkben Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntök mindenkit mai Kukta rovatunkban. A mai rovatban az eredeti, híres mac and cheese receptjét hozom el a hallgatóinknak. Lássuk, hogy milyen hozzávalókra van szükségünk, ha két személyre készítjük. 25 deka tészta, könyök vagy szarvacska típusú, 4 deka vaj, 3 evőkanál liszt, 5 deci meleg tej, 2 deci főzőtejszín, 1 teáskanál só, 1 teáskanál dioni mustár, 1 negyed teáskanál őrült szerecsendió, 20 deka csedársajt és 10 deka gódasajt. Most pedig lássuk az elkészítést. Az eredeti mac and cheese elkészítéséhez egy nagy lábosban bő, sós vizet forralunk. Beletesszük a tésztát és addig főzzük, amíg al dente, vagyis éppen harapható lesz. Ne legyen teljesen puha, mert a mártásban még puhulni fog. Leszűrjük, majd félretesszük, egy kevés vajjal átforgatva, hogy ne ragadjon össze. A mac and cheese sajtmártásához egy közepes lábasban felolvasztjuk a vajat. Hozzáadjuk a lisztet, és haverővel folyamatosan keverve 1-2 percig pirítjuk, míg halvány aranyszínt kap. Fokozatosan, kis adagokban hozzáöntjük a meleg tejet, közben haverővel simára keverjük, hogy csomómentes maradjon. Amikor az összes tejet és a tejszínt is hozzáadtuk, tovább keverjük, amíg a mártás besűrűsödik, ez körülbelül 5 perc. Most jöhet az eredeti mac and cheese fűszerezése, belekeverjük a sót, a mustát és a szerecsendiót. Ezek a fűszerek finoman kiemelik a saját ízét, anélkül, hogy elnyomnák. Ezután a lángot alacsonyra vesszük, majd a reszelt cheddar kétharmadát és a gouda sajt felét a mártáshoz adjuk. Kevergetve hagyjuk, hogy a sajt teljesen elolvadjon, és a sajtmártás sejmesen sima legyen. A fő tésztát a sajtmártásba forgatjuk, alaposan összekeverjük, hogy minden darabot egyenletesen bevonjon az aranylókrém. Ha túl sűrűnek tűnik, egy kevés meleg tejjel lazíthatjuk. Ha a krémes változatot szeretjük, akkor azonnal tálaljuk és megszórjuk a maradék reszelt sajttal. Ha jobban szeretjük a sütőben sütött változatot, akkor a tésztát egy kivajazott, tűzálló tálba simítjuk, a tetejére szórjuk a maradék sajtot, és 200 Celsius fokra előmelegített sütőben 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. Most pedig nézzük, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két személyre készítjük még egyszer. 25 deka tészta, könyök vagy szarvacska, 4 deka vaj, 3 evőkanál liszt, 5 deci meleg tej, 2 deci főzőtejszín, 1 teáskanál só, 1 teáskanál dioni mustár, 1 negyed teáskanál őrült szerecsendió, 20 deka csedársajt és 10 deka gódasajt. Remélem tetszett a hallgatóinknak ez a recept. Ha ma esetleg ez lenne az ebéd, a mindmegette.hu oldalon megtalálható a recept eredeti mac and cheese néven. Én jó főzést kívánok és jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Július 2-án Otto, Jenő, Mária és Marcián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Otto a német Otto névből származik. Ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése birtok, vagyon. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. A Marcián, latin Marcianus név rövidülése, jelentése a Március nemzetséghez tartozó férfi. Köszöntünk tehát július 2-án minden Ottó, Jenő, Mária és Marcián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című dala szólt. Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat július 2-ai, csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Móricz Zsigmond magyar író, újságíró és szerkesztő tollából származik, és így hangzik. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.

Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pavel Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a beiratkozott 124.334 diák közül 121.147-en jelentek meg a vizsgán. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba. Az eredet illetve megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak, közölte a minisztérium. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szigjár Teó szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. A politikus a Penele június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párt határozat felfüggesztésére vonatkozó törvényszéki döntésre reagált a Facebookon. Bejegyzésében rámutatott, ellenfeleik előbb a párton belül próbálták leváltani a vezetőséget, majd miután ez nem sikerült, a Szociáldemokrata Párttal és a Románok Egyesülésért Szövetséggel összefogva megbuktatták a Bolozsán kormányt, hogy Ilie Bolozsánt megfosszák a miniszterelnöki tisztségtől, később pedig a párt éléről is eltávolítsák. Miután ez is kudarcba fulladt, a párt hozzájárulása nélkül,

0: és a demokratikus szabályok megkerülésével. A PNL egyik első alelnökét próbálták a kormányfői tisztségbe juttatni, de ez a kísérlet is kudarcot vallott. Ezután a bíróságra terelődött a politikai küzdelem. Szigártó emlékeztetett, az Ilfov megyei törvényszék két órán belül helyet adott egy keresetnek anélkül, hogy lehetőséget biztosított volna a PNL számára a védekezésre, majd a bukaresti törvényszék felfüggesztette olyan párthatározatok végrehajtását, amelyek addigra már hatályba léptek. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében. Derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az ÁPIA-nak
1: szerdán közzétett előzetes adataiból.
0: Az ÁPIA statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi 6. hónaphoz képest. A környezetkímélő járművek esetében 72%-os bővülést mértek. A tisztán elektromos autók piaca is növekedést mutatott. Májushoz képest júniusban 352%-kal több ilyen járművet helyeztek forgalomba, összesen 1494-et. Az idei 6. hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 2860 darabot, aztán a Toyota 1248 és a Skoda 1244 darabbal következett a sorban. A legkelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Paval Holding 823 millió euróért, írja az ekonomika.net román nyelvű portálra hivatkozva a magyar távirati iroda. A román üzletemberek tulajdonában levő Paval Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Transilvánia Bank hiteléből finanszírozta a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével, írja a román portál a Transilvánia Bank közleménye alapján. Ez egy meghatározó pillanat a Transilvánia Bank számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy horderejű projektek támogatására, nyilatkozta Omer Tetik, a bank vezérigazgatója. A hitel értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A Paval Holding a Carrefour négy romániai leányvállalatát vásárolta fel. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Ó, Uram, Uram, ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: Tjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsőri Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Lukács evangéliuma 5. fejezetének 1-11 terjedő versei alapján szól ma hozzánk Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Megértés töredékesen című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Lukács evangéliuma 5. fejezetének első 11 verséből olvasom Isten igéjét. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt, és a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vizen, melyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt: Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivettem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta: menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak: ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajóikat, ott hagytak mindent, és követték őt. Csodálatos halfogás története Jézus földi szolgálatának az elejét idézi. Azt az időszakot, amikor Jézus már ismert volt, az emberek tudták róla, hogy csodák történnek általa, és amiket mond, azok olyasmiket tanítanak, amik az embert közelebb viszik valahogy Istenhez. Ekkor azonban még nem voltak tanítványai. Simon Péter az első ebben a történetben, aki közelebb kerül hozzá, kisegítve őt, miközben nagy embertömeghez szól. És vele történik az első nagyobb csoda is, Lukács evangéliuma szerint. A történetben azt írja, hogy Simon hallgat rá, és bár értetlenül áll Jézus utasításait hallva, hiszen ő halászként úgy látja, hogy aznap nem az a nap van, amikor sok halat fognak fogni, de mégis engedelmeskedik Jézusnak, és kiveti a hálót. A történet azt írja, hogy Jézusra hallgatva rengeteg halat fognak. Olyan sok halat kerítettek be, írja az igében, hogy szakadoztak a hálóik. Arról olvasunk a folytatásban, hogy ami történt, teljesen ledöbbentette Simont is, meg a társait, Jakabot és Jánost is. Félelem fogta el őket, mert felismerték, mekkora nagy különbség van az ő hétköznapiságuk, illetve a Jézus által képviselt tisztaság és szentség között. Három embert látunk, akik felismerik, hogy az, ahogyan ők élik meg a mindennapokat, emberileg sehogyan sem egyeztethető össze Jézusnak a tökéletességével. Biztos vagyok benne, hogy sokszor belénk hasít ez a felismerés, hogy mekkora törés van néha a Biblia tanítása között és a mi mindennapi életünk között. Tudatosítva a hibáinkat, a bűneinket, biztosan sokunkban megfogalmazódott már, hogy nagyon sok minden van, ami eltávolít minket Istentől. Ez a lelkiismeret hangja, ami ajándék számunkra. Egy olyan ajándék, amire nagyon kell vigyáznunk, mert a lelkiismeret bizony nagyon könnyen elhallgattatható. A lelkiismeretnek köszönhetően el tudjuk olykor mondani Simon Péterrel együtt, bármennyire is fáj, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És erre Jézus általában mindig valami hasonlót válaszol ahhoz, amit Péternek is mondott. Ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Vagyis Jézus azt mondja el, hogy terve van velük, és ahelyett, hogy elítélni őket, arra kér, hogy kövessék őt. Kövessék őt úgy, ahogy vannak. Ők pedig azt olvassuk, hogy kivonják hajóikat a szárazra, és mindent ott hagyva követik Jézust. Itt kezdődik Péter, Jakab és János közös útja Jézussal. A történet érdekessége, hogy megjelenik földi értelemben vett közös útjuknak a vége felé is.
János evangéliuma utolsó fejezetében arról ír, hogy a feltámadott Jézus akkor jelenik meg Simon Péternek, Tamásnak, a kánai Nátánaelnek, Jakabnak és Jánosnak, illetve még két másik tanítványnak, amikor azt gondolva, hogy számukra véget ért a Jézussal való közös történet, újra halászni kezdenek Jézus kereszt halálát követően. Újra halászni indulnak, és azt olvassuk, hogy nem fognak semmit. Jézus ekkor is megjelenik, és arra kéri őket, hogy a hajó jobb oldalán vessék ki a hálójukat. És ebben a történetben is meghozza a gyümölcsét az, hogy a tanítványok Jézusra hallgatva cselekszenek. A csodálatos halfogás, amivel a Lukács evangéliuma elején találkozunk, megismétlődik János evangéliumának a végén. Ekkor ismerik fel a tanítványok, hogy akkor is ott a feltámadott Jézus van jelen közöttük. De nem csak a csodálatos halfogás az, ami közös Lukács evangéliuma elején és a János evangéliuma végén található történetben, hanem az is, hogy a csodálatos halfogást követően Jézus megismétli az elhívást. Így szól Péterhez, aki háromszor megtagadta őt. Kövess engem! Eltelt 3 év. És bár sok minden történt, elsőre úgy tűnik, mintha a tanítványokban nem sok változott volna. A halászatban továbbra sem voltak túl sikeresek. Péter az elején talán annyival még jobb is volt evangélium végig önmagánál, hogy nem volt mögötte a háromszori tagadás. Sok jó dolgot tanultak az évek során, de mindannyian rengeteget is hibáztak Jézus mellett. Jézus mégis ennek ellenére megismétli az elhívást. Kövess engem! Jézus pontosan tudja, hogy attól, hogy nincs látványos változás bennük, attól még az a sok együtt töltött idő, mindaz, amit közösen megtapasztalunk, nem válik semmivé. Még ha úgy is érezzük néha, hogy gyengébbek, rosszabbak, bűnösebbek vagyunk, mint az út elején, Isten szava akkor is Jézus követésére hív bennünket. És megláttatja velünk, hogy az ő kegyelméből egy-egy kicsit mindig haladhatunk előre. És ha kitartunk mellette, akkor azt, ami hiányzik, ki fogja tölteni az ő végtelen kegyelme.

Megértés töredékesen. Ismeretlen szerző. Már azt hinné az ember, megbirkózott az élettel, úgy egy kicsikét, hogy biztonságérzete nőtt és tapasztalatot is szerzett. Így szól a próbálkozástól kimerülten. De aztán mégsem stimmel, megint semmi sem. Félre sikerült a beszélgetés a barátnővel, és marad mégis az érzékenység, meg a sebezhetőség, a vágy a gyógyulás iránt, a teljesség és halál iránt egyidejűleg. A csalódás és a bánat, hogy az ember, férfi vagy nő, mégis sokkal megtörtebb, mint gondolnád. Megbocsátásra szorul. Így mondja a Biblia. Istenem, de nehéz is szembesülni ezzel és megérteni. Meg, mint mondják, a saját törékenységet meglátni és elviselni. A pillantás a tavaszra, bár ajánlják, nem csalogat. És a régi szép időkre sem lehet emlékezni. Közelít most a kudarc, a töredékesség, a fájdalom. Vagy éppen ezt jelenteni a megbirkózni az élettel? Ezt írja Pál apostol a Korintusiakhoz intézett második levele, 12. részének 9. versében. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele, 12. részének 9. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértés töredékesen című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében. Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat július 2-ai csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, szerkesztő tollából származik, és így hangzik. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik. Lássuk, mivel várom önöket még ebben a fél órában. A következő percekben hírösszeállításunkat hallhatják, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem. Most rövid híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba, az eredetileg megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára, Robert Szigjár Teó szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében, derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az ÁPIA-nak szerdán közzétett előzetes adataiból. A statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi hatodik hónaphoz képest. A legkelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding 823 millió euróért, írja az ekonomika.net román nyelvű portálra hivatkozva a Magyar Távirati Iroda. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlás. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták. A következőkben aktuális összeállításunk következik, amelyben ma a Vibe Fesztiválról lesz szó. Vibe Fesztivál július 1-én Marosvásárhelyen. Elején, bocsánat. Július 2 és 5 között kerül megszervezésre a Vibe Fesztivál Marosvásárhelyen. Idén is számos szórakoztató és tudományos programmal, valamint érdekes koncertekkel várják a résztvevőket a szervezők. Rés Konrád Gergely főszervezővel beszélgettünk az idei változásokról, programokról, valamint arról, hogy miért nem érdemes kihagyni idén sem a fesztivált. Látogassanak el ön is, ha csak tehetik. A riporter Palkó Hanna. Mikor lesz idén újra hangos Marosvásárhely?
1: Az idei Vibe Fesztivál jövő héten van, július 2 és 5 között, úgyhogy most már nagyon közel van a fesztivál, úgyhogy már mi is nagyon rá vagyunk hangolódva.
0: És mit tartogattok idén a fesztiválozóknak? Van-e olyan újdonság vagy meglepetés, amire különösen büszkék vagytok és meg akarjátok mutatni?
1: Ez évek során sokat sikerült azért fejleszteni így a fesztiválnak a helyszíneit és a programját. Mindenképp arra törekszünk, hogy ezeket évről évre úgy tudjuk alakítani és fejleszteni, hogy az előtti éveknek a visszajelzéseire építsünk. Idei évben így az a jó, hogy már több év óta ugyanazon a helyszínen szervezzük, ezért infrastruktúrában és helyszíneknek a kényelmességén nagyon sokat tudtunk fejleszteni. Ezt idén is tovább fejlesztettük, hogy milyen útvonalak vannak, hogy legkényelmesebb a fesztivál, de alakítunk azért a koli részen is, átalakul a Black Box, átalakul a VIP, tehát hogy kialakul sok olyan helyszín, amivel így tudunk fejleszteni, és a tavalyi tapasztalatokra ráépítjük azokat az elemeket, hogy az élmények is sokkal hatásosabbak legyenek.
0: Nagyon jól hangzik, hogy ilyen hatékonyak vagytok. Az idei Vibe Fesztivál fellépői közül kiket emelnél ki, és melyik koncerteken számítotok a legnagyobb érdeklődésre?
1: Igazából pont úgy próbáltuk összerakni a napokat, hogy a csütörtök egy kicsit az ilyen bemelegítő nap, de utána a péntek, szombat, vasárnap az mindegyik meg legyen erősítve, és mindegyik valamiért egy kimondottan húzó nap legyen. Igazából pénteken a magyar zenei felhozatalt már látjuk, hogy ezt is nagyon szeretik, például Valmár, Jude Law-t, de mellette azért Inna is egy nagy újdonság, hogy eljön a Vibe Fesztiválra. A szombati napnak mindenképp a legnagyobb húzó neve az Avaria, ami egy nagy dolog, hogy ismét Erdélyben itt lesz és fellép egy erdélyi színpadon, és vasárnap meg a nemzetközi headlinerünk a legnagyobb húzónév, aki igazából Alan Walker.
0: Ugye a résztvevők azok tudják, hogy a koncertek mellett a Vibe mindig közösségi élmény is, ilyen jellege is van a fesztiválnak, és ezért szeretném megkérdezni, hogy milyen nappali programokkal és aktivitásokkal készültök.
1: Mi azt szoktuk mondani, hogy akkor jó a fesztivál, hogyha valaki bejön a fesztivál első napján, és el se akar menni onnan a fesztivál végéig, tehát hogy hétfő reggelig el se akar onnan menni. Ehhez kell programokat, infrastruktúrát, szolgáltatásokat, mindent úgy biztosítanunk, hogy ezt meg lehessen tenni. És itt a programok azért egy nagyon fontos eleme a fesztiválnak, és ettől gondoljuk, hogy nem csak koncertsorozat vagyunk, hanem fesztivál, amiben tényleg közösségek jól tudják érezni magukat, és barátságok, közösségek alakulnak ki. Vannak sportprogramok, vannak a Kolinak programjai, kicsit átalakítjuk a Kolit, hogy mindenki jobban be tudjon kapcsolódni ezeknek a programjaiba. Majdnem úgy kitelepedő sátorban fognak történni ezek a programok, de mondom, hogy emellett sportprogramok, szórakoztató tevékenységek és mindenféle olyan partnerünknek is a helyszínei is kint lesznek, akik azt fogják biztosítani, hogy mindenki jól tudja érezni magát a rendezvényen.
0: Szervezőként számodra mi az a pillanat minden évben, amikor azt érzed, hogy igen, ezért éri megcsinálni?
1: Általában akkor szoktam én úgymond fellélegezni, vagy először fellélegezni, mikor úgymond az első headliner, vagy az első nagy színpados koncerteknek is a végére jutottunk. Tehát idén például az valószínű pénteken lesz ott az Inna koncert közben, mert akkor már látom azt, hogy minden folyamat működik, mindenki úgymond a helyén van, mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, és akkor már látszik tényleg az is, hogy mindenki jól érzi magát a rendezvényen. Úgyhogy én ezt a pillanatot várom nagyon, mindig ez a péntek estét, és emellett még ezt kiemelném, hogy az Inna koncert után készülünk egy ilyen opening show-val is, ami pici fog tartani egy 15 perces látványshow-t a nagy színpadon Inna után, amiben tűzijátéktól elkezdve mindenféle olyan látványelemig jelen lesz, hogy tényleg felejthetetlen legyen ez a nyitó koncert, de emellett azért minden este ezen sokat dolgoztunk, hogy az élmény és a látvány olyan sokkal inkább átütő legyen, és azért minden este lesznek olyan showelemek a nagy színpadon, amik azért szerintem nagyon hatásosak lesznek.
0: Jól hangzik. És mit üzenél azoknak, akik még gondolkodnak azon, hogy idén kilátogassanak a Vibe-ra, miért ne maradjanak le erről az élményről?
1: Az idei évet úgy látom, hogy egy nagyon jó zenei programot is sikerült összehoznunk, és amellett a helyszín, az infrastruktúra és a programokban is szerintem sokat sikerül fejlődjön a fesztivál, úgyhogy én ezért mindenképp javaslom, hogy aki szereti a fesztiválokat, az jöjjön el és érezze jól magát. Tehát minden napunk azért úgy lett kialakítva, hogy szerintem egy nagyon katartikus élmény tud a végére mindenkiben megszületni, úgyhogy ezért mindenképp ajánlom. És még azt szoktuk mondani, hogy a Vibe Fesztivál igazából nem is ezért a legjobb, hanem ez csak úgymond az apropója, amiért mindenkit van úgymond ezen a rendezvényen, de szerintem akkor nagyon jó a hangulat, hogyha az az érzés az embereknek, hogy ez az év legnagyobb házi bulija, ami azt jelenti, hogy itt van minden barátja, minden volt osztálytárs, évfolyamtárs, munkatársa, tehát hogy egy olyan hangulat alakul ki, hogy igazából itt mindenkivel tud találkozni, mindenkivel összefut, mindenkivel megiszik egy üdítőt vagy egy sört, úgyhogy szerintem ez a legjobb hangulata, és én ezért szeretem, és ezért ajánlom másoknak is.
0: Körülbelül mennyi résztvevőre számítotok, vagy hogy alakult ez az évek folyamán?
1: Mi az évek folyamán első perctől azt lőttük be, és azt mondtuk, hogy akkor leszünk abban a formában, amit mi az erdélyi legnagyobb fesztiválnak meghatároztunk, hogyha a fesztivál 4 napja alatt 100 000 fő részt vesz a rendezvényen. Most már ezt egy pár éve sikerült elérnünk, és most is igazából ezt próbáljuk, és ezt fogjuk tartani, hogy 100 000 fő fölött legyünk. Ez azt jelenti igazából, hogy úgy számolják ezt, hogy a fesztivál 4 napján résztvevőket összeadják, tehát átlag egy ilyen 25 ezer fő fölött lesz mindegyik napunk. Ezt tartjuk, és igazából ez az, amit mi úgy látunk, hogy a mi jól működő méretünk.
0: Önkénteskedésre is volt lehetőség a szervezésben, volt erre lehetőség jelentkezni, vagy hogy működik ez?
1: Kiemelném azt, hogy azért a fesztiválban nagyon sok kifi szervezetbe csatlakozik, és úgy is épült a fesztivál, hogy mi is diák szervezetekből nőttünk fel, akik most a szervezőcsapat bázisa vagyunk, és nagyon sok diák szervezetbe csatlakozik továbbra is a szervezésben. Tehát, hogy ők úgymond a szervező is, akinek a nagy része amúgy önkéntesen segíti a rendezvényt, és emellett meg azért rengeteg önkéntes becsatlakozik úgy az év során, akik például a promóter hálózat, akikkel azzal bíztuk meg, hogy vigyék a fesztivál hírét, és hozzák el az ő baráti társaságukat, mert ha már baráti társaságok vannak ott, már alapból biztosított, hogy ott jó hangulat lesz. És emellett meg azért nyilván az önkéntesek egy nagyon fontos szervezői a rendezvénynek, mert ők lesznek azok az emberek, akik tényleg lebonyolítják minden ponton a szervezési kérdéseket, és ők lesznek a direkt arcai, úgymond a rendezvénynek, ők lesznek, akik minden fesztiválozóval első kézben is találkoznak.
0: Köszönöm szépen a válaszokat, és akkor mindenkit bíztatunk, hogy látogasson el a fesztiválra, ha teheti.
1: Nagyon köszönöm, várom én is a hallgatókat, remélem itt lesznek, és titeket is.
0: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőivel beszélgettünk az idei fesztiválról és arról, hogy miért nem érdemes kihagyni. Látogassanak el önök is, ha tehetik. A következőben a mai nap áhítatát hallhatják, amit Ungvári Szende tolmácsol.
2: A mai áhítatunk címe: Ne add fel. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lukács evangéliumának 18. fejezetének 11. verse.

0: A mai áhítatunk szerzője Peter Kalicher, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Isten tudja, hogy vannak napok, amikor elhagyjuk az imádkozást. Talán úgy gondoljuk, hogy vannak nagyobb problémák is a világon, vagy úgy érezzük, hogy Istent nem érdekli az imánk. Jézus azonban nem csak több imára szólított minket, hanem elmondott egy példázatot egy özvegyasszonyról és egy bíróról. Az özvegyasszonyról nem sok részletet tudunk, de azt gondolom nem voltak politikai kapcsolatai, és nem volt gazdag. Nem ismerjük pontosan, mi volt a probléma, de tudjuk, hogy konfliktusa volt valakivel, és a bíróhoz fordult segítségért. Eleinte a hamis bíró nem volt hajlandó segíteni neki, de nem adta fel. Továbbra is járt a nyakára. Elképzelem, ahogy naponta a bíróhoz megy, kopogtat az ajtón, és a bíró felmordul. Ó, ne, már megint ő. Talán valóban bosszantotta az asszony kitartása, de ő csak azt akarta, hogy a bíró tegye a dolgát. Végül a bíró igazságot szolgáltatott neki. Elképzelem, ahogy az égnek emeli a kezét, és azt mondja, rendben, megteszem, csak hagyj békén. Jézus példázata emlékeztet minket, hogy Isten egy cseppet sem hasonlít arra a bíróra. Isten hallani akar minket. Teremtünk, szeret minket, és a legjobbat akarja nekünk. Ezért soha nem szabad feladnunk az imádkozást. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, taníts, hogy minden körülmények között bízzunk benned. Amen. Kitartóan fogok imádkozni, mert Isten figyel rám. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Peter Kalicher, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik felhagytak az imádkozással.
1: Az elmúlt percekben a mai nap áhítatát hallhatták Ungvári Szente tolmácsolásában. A következőkben az Ararat Worship énekel.

Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez értünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor is számítunk megtisztelő figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve sok más érdekességgel készülünk. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Móricz Zsigmond magyar író, újságíró, szerkesztő tollából származik, és így hangzik. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok, békesség Istentől a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a beiratkozott 124.334 diák közül 121.147-en jelentek meg a vizsgán. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba, az eredet megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak, közölte a minisztérium. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szigjár Teó szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. A politikus a Penele június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párt határozat felfüggesztésére vonatkozó törvényszéki döntésre reagált a Facebookon. Bejegyzésében rámutatott, ellenfeleik előbb a párton belül próbálták leváltani a vezetőséget, majd miután ez nem sikerült, a Szociáldemokrata Párttal és a Románok Egyesülésért Szövetséggel összefogva megbuktatták a Bolozsán kormányt, hogy Ilie Bolozsánt megfosszák a miniszterelnöki tisztségtől, később pedig a párt éléről is eltávolítsák. Miután ez is kudarcba fulladt a párt hozzájárulása nélkül és a demokratikus szabályok megkerülésével, a Penele egyik első alelnökét próbálták a kormányfői tisztségbe juttatni, de ez a kísérlet is kudarcot vallott. Ezután a bíróságra terelődött a politikai küzdelem. Szigjár Teó emlékeztetett, az Ilfov megyei törvényszék két órán belül helyet adott egy keresetnek anélkül, hogy lehetőséget biztosított volna a Penele számára a védekezésre, majd a bukaresti törvényszék felfüggesztette olyan párthatározatok végrehajtását, amelyek addigra már hatályba léptek. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében. Derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az APA-nak szerdán közzétett előzetes adataiból.

0: Szlovákia statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi 6. hónaphoz képest. A környezetkímélő járművek esetében 72%-os bővülést mértek. A tisztán elektromos autók piaca is növekedést mutatott. Májushoz képest júniusban 352%-kal több ilyen járművet helyeztek forgalomba, összesen 1494-et. Az idei 6. hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 2860 darabot, aztán a Toyota 1248 és a Skoda 1244 darabbal következett a sorban. A legkelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Paval Holding 823 millió euróért, írja az Economica.net román nyelvű portálra hivatkozva a magyar távirati iroda. A román üzletemberek tulajdonában levő Paval Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Transilvania Bank hiteléből finanszírozta, a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével, írja a román portál a Transilvania Bank közleménye alapján. Ez egy meghatározó pillanat a Transilvania Bank számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy horderejű projektek támogatására, nyilatkozta Omer Tetik, a bank vezérigazgatója. A hitelértékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A Paval Holding a Carrefour 4 romániai leányvállalatát vásárolta fel. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram, ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek: Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
5: Reklám.
6: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
8: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
9: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.

0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
1: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
3: Házalófazék.
1: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból.
6: A Krödély.
7: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni.
5: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink.
8: Azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni.
5: Lelkiépülés a Calvin héten.
9: Az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozat volt. 12 éve vagyunk az Egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül az utolsó 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján.
5: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Krödé, a kárpátaljai református önkéntes diakóniai év rövidítése. Ez egy kárpátaljai keresztény önkéntes program, amely lehetőséget biztosít fiatal felnőttek számára, hogy egy évet más országokban vagy szervezeteknél, például szociális intézményekben, gyülekezetekben töltsenek el, miközben elmélyítik hitüket, fejlődnek és tapasztalatot szereznek. A Kriszt által szervezett lendületen a Krödé is képviseltette magát a workshopokon. A helyszínen a Krödé koordinátorával, Tankóci Csillával beszélgettünk.
1: A Kröddével is találkozhatnak a fiatalok itt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületén, ahol a workshopok során bemutatják azt is, hogy milyen úton, módon önkénteskedhetnek a fiatalok, és egy hatalmas térkép is van előttünk, amire kitűzhetik azt, hogy hová szeretnének elmenni, de mit is kell erről tudni.
2: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni. Hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni, és egyébként ez csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
1: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőnk, aki már elmúlt 30 az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 18 51 883 telefonszámot is.
1: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy a nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fogod csinálni?
2: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntes, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna. Lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek, rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára, és az Isten dicsőségére.
1: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg, talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek feltéteket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
2: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra meg megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
0: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
2: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkitnek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
0: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
2: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatási lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadó szervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudom mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik. A küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
0: Egyszer Barta Attilával, a Fornasi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben, mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
2: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, oda drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal, és én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágj bele, hajrá és keresd meg!
0: Az elmúlt percekben a Krödé koordinátorával, Tankóczi Csillával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Az év tematikus általános iskolai diákrádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Hegedűs Márk összeállítása.
1: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
2: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis vagyok együtt dolgozni.
1: És téged hogy hívnak?
2: Németh Dávid.
1: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
3: Csatlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban, Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
1: Azt akartam épp kérdezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
3: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
4: Engem Kackó Ádámnak hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát, szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
5: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
1: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában az iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
6: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
1: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
6: Igen. Mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
1: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ezzel a feladat elé?
7: Igen, Bogdán Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó, de inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
1: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
7: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
1: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak. Hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
7: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
1: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
7: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
1: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
7: Hát az iskolapszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
1: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
2: Mindenki beladott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
3: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban, szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
2: Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
8: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
1: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
4: Az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
1: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
4: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
1: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy egy, ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
5: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
1: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
6: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
1: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
6: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
7: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
9: Kicsi, menj a szobádba, telefonálok.
1: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
7: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
3: Gyere, kosarazzunk!
4: Nincs kedvem.
3: De ne kéresd magad.
4: Jól van.
3: Ez meg mi a kezeden?
4: Semmi.
3: Megvágtad magad valamivel?
4: Nem. Csak nekilöktek a...
3: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
4: Nem kell. Hagyjál.
3: Elkísérlek, ne aggódj.
4: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
3: De Misi!
0: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Calvin hét a gyermekek éve jegyében. Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel telefonon beszélgettünk a rendezvény céljáról, programjáról, szervezéséről. A riporter Pilbák Kincső.
1: A Kézdi Orbai Református Egyházmegyében már hagyománynak számít a Calvin hét megszervezése. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Igen, az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye a Calvin heti rendezvény sorozat az 8 napból áll. Vasárnappal vette kezdetét egy június 21-én a délután a házaspárok napjából kezdtük meg a Calvin heti rendezvény sorozatunkat. Ennek a helyszíne az idén a Orbai Telek volt. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján. A házaspárok napján, a délutáni, vasárnap délutáni szolgálaton a gyermekek helye a családban címszó körül forgott, erről voltak előadások, rövid előadás, illetve csoportos beszélgetések, illetve közös vacsorával záródott a nap. A hétfői nap a gyerek napról szólt, ez 205 gyereket jelentett, tehát 205 résztvevő és körülbelül 40 szervezővel a Magsán volt az Úrtól jön a szabadulás ija alapján. A lelkész kollégák a nagyon kreatív módon a történetet élő színházzal mutatták be, szépen beöltözve az akkori ruha megfelelően, és ez alapján vezették végig a gyerekeket. Hát igen, van jövő az egyház megyében, illetve az egyház kerületben. Minden évben a Calvin héten a gyereknap a leglátogatottabb, a legintenzívebb, a legnagyobb tumultussal járó napunk. A harmadik napunk az ifi nap, ez Oroszfaluban volt szervezve, ez kedden délután lett, az idén eltérően a hagyományoktól, hogy mindig délelőtt 10 órától kezdődött. Az idei évben, mivel ugye voltak a képességvizsgák, illetve sokan az érettségére készültek, ezért egy délutáni időpontba tevődött át. Ugyanúgy körülbelül 70 fiatal vett részt a ifi napon, és érdekes módon egy közös bográcsozással, illetve tábortűzzel záródott az este. A szervező csapat úgy gondolja, hogy ez sokkal belsőségesebb, hangulatosabb volt a megszokottatól eltérően. A szerdai nap az a nőszövetségi napról szólt. Ez a tavalyi évhez hasonlóan az idén is Alsó-Csernátonban volt, körülbelül 160 asszonytestvérünk vett részt ezen. Ugyanúgy egy gyerek témában volt a szolgálat, illetve az előadás. Közös ebéddel zárult itt is a nap, illetve minden évben a Calvin héten van egy csoportképünk a nőszövetségi napon. Egyszerre feláll a 160 ember egy nagy csoportképre, és az ebéd alatt ezt valamelyik kolléga elmegy előhivatja, és akkor mindenki egy emlékképpel távozik haza. A csütörtöki napunk az a presbiteri napról szólt. Az idén Lécfalva adott otthont a presbiteri napnak. Ezen körülbelül 140 résztvevő volt. Ugyanúgy a gyerek témával kapcsolatban, illetve a különböző előadás, csoportos beszélgetés, közös ebéd. Konfirmandus napunk az pénteken, ez már ugye a hatodik nap volt. A konfirmandus napon körülbelül 70 konfirmandus vett részt. Ez az idén Páván volt tartva, úgy szintén a gyülekezeti életben való összekapcsolódásban, hogyan vesznek részt a gyerekek a gyülekezetben, illetve az ifjúk hogyan tudjanak ebbe bekapcsolódni. A záró, a Calvin hét záró rendezvényen, az a gyülekezeti nap, az idén Szörcsén volt, körülbelül 700 személy volt jelen, közös istentisztelet volt úrvacsoroztással, majd azt követően minden gyülekezet kiköltözött ugye a szervezők által kiállított helyszínre, a sátrakkal közös főztek minden gyülekezet, volt szakács művészet bemutató, közösen ettek, illetve a színpadon ez alatt programok mentek, különböző ifjúsági csoportoknak az előadásait hallgathattuk meg. Calvin hét hivatalos zárása az már megtörténik szombaton, viszont mindenki a gyülekezetbe hozza haza azt, amivel az elmúlt egy hétben gazdagodott, ezen a 8 nap alatt, és akkor azoknak hozza haza az igét, illetve a látottakat, a tapasztalatokat a gyülekezetbe, amit egész héten átéltünk.
1: Mi a fő üzenete, vagy mi a fő célja a Calvin hétnek?
2: közösségépítő szerepe van. Minden évnek van egy mottója, és megpróbáljuk az egész hetet a köré építeni fel. Ugye most az, hogy a gyerekek a gyülekezetben, a gyerekek volt a fő témája, viszont a legfőbb célja, hogy lelkileg épüljünk, egymást erősítsük, illetve közösségben legyünk.
1: És hogyan történt a szervezés a szervező csapatról, mit kell tudni?
2: Az egyház megyében minden a IFI-nek külön vezetősége van, illetve a Presbiteri Szövetségnek, a Nőszövetségnek. Emellett minden évben bevállalja egy egyház község, hogy melyik rendezvényt tudja fogadni. Ugye ez függ attól, hogy létszám, mert egy kis gyülekezetben, ahol egy 100 férőhelyes templom van, oda egy 205 fős gyerekcsapatot nem tudunk fogadni. Úgyhogy itt már mi tudjuk igazából, hogy az egyház megye mire képes, mindenki kiveszi a részét, tehát van, aki a fotóz, a lelkészek közül van, aki a beszerzéssel foglalkozik, van, aki a programot vezeti, és van az egyházkerületben irigyésre méltó lelkés csapat ebben az egyházmegyében, akik tényleg az egész 8 napot úgy programostól, mint családostól aktívan vesznek részt rajta. Tehát ilyenkor mindenki a gyülekezete mellett van, szervezzük az utat, a programot, hogy hol a helyszín, hova kell menni, kik jönnek a gyülekezetből. Nagyon intenzív hétről van szó. Tehát, hogyha megszámítjuk azt, hogy 7 nap keresztül meg kell oldani a szervezést, az utat, a bejelentkezéseket, legtöbb esetben ebéd van, akkor kell tudjuk, hogy hány résztvevő van. Tehát nagyon-nagyon jól összeszokott csapat, már mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, már ez könnyen működik. Illetve az egyház községekben is nagyon jó ilyenkor a csapat megmozdulása, vagy a gyülekezet életvetelése igazából. Mert sok esetben a gyülekezet tudjuk, hogy van, bármilyen rendezvényben ott vannak, de egy ilyen nagyobb hozamú rendezvény sorozatnál, mikor tudjuk, hogy érkezik 200 fő vagy 150 fő, akkor a gyülekezet is jobban odaáll, jobban kiveszi a részét ebben az egészben. Tehát mindenki kicsit sajátjának érzi ezt a rendezvénysorozatot. Minden gyülekezet meg, hogy melyikben lesz a következő helyszín, egymásnak átadjuk például az olyan bevásárolt dolgokat, mint a megmaradt a szalvetta vagy a cukor, ami az egyik napra megmarad, azt átvisszük a másik helyszínre. Tehát próbáljuk anyagiakban is áttekinteni azt, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni minél hatékonyabban. Tényleg nagyon aktív a csapat, volt, hogy esetleg 12-kor még szereltek le az egyik helyszínről a kellékeket, de reggel 8-ra már a másik helyszínen fel kellett legyen szerelve. Mindenki tudja azt már, hogy ki mivel van megbízva, és akkor mindenki a saját dolgát intézi, összebeszélnek, viszont azt el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ami egy ilyen nagyobb hozamú rendezvénynél megtörténnek ilyen kis hibák, akkántól nem beszéljük jól le, vagy valami technikai okok adódnak, viszont mindig van pár kolléga, akik tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, hogy milyen utasítás jön, mit kell csinálni,

0: jó volt, mi az, amit kellene módosítani. Mivel hétköznapról van szó, június végéről van szó, nagyon sok esetben az ifjak, illetve a konfirmandusok kevesebben vannak a rendezvényeken, mert készülnek a képességvizsgára, kezdődnek az érettségi, illetve a presbiter és a nőszövetségi napot azért nehezebb ilyenkor hétköznap szervezni, mivel nagyon sokan munkában vannak. Úgyhogy megpróbálunk erre valami megoldást találni, minden évben próbáljuk egy kicsit újítani, egy kicsit felfrissíteni, hogy legyen meg a hagyománya, viszont legyen mindig benne valami érdekes, amivel a gyülekezeti tagokat magunkhoz tudjuk, illetve az egyházhoz, Isten közelébe tudjuk vonzani. Körülbelül az egész rendezvény sorozaton több mint 1400 személy vett részt, ez úgy szervezőstől, mint részvevőstől, mint az utolsó gyülekezeti napon keresztül. Úgy gondolom, hogy egy egyház megyébe ez egy kivételes, rendkívüli rendezvénysorozat, amit remélem, hogy még sokáig fogunk élvezni, illetve szervezni.
1: Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Calvin hét, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pavel Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a beiratkozott 124.334 diák közül 121.147-en jelentek meg a vizsgán. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba, az eredet illetve megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak, közölte a minisztérium. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szigjár Teó szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. A politikus a Penele június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párt határozat felfüggesztésére vonatkozó törvényszéki döntésre reagált a Facebookon. Bejegyzésében rámutatott, ellenfeleik előbb a párton belül próbálták leváltani a vezetőséget, majd miután ez nem sikerült, a Szociáldemokrata Párttal és a Románok Egyesülésért Szövetséggel összefogva megbuktatták a Bolozsán kormányt, hogy Ilie Bolozsánt megfosszák a miniszterelnöki tisztségtől, később pedig a párt éléről is eltávolítsák. Miután ez is kudarcba fulladt a párt hozzájárulása nélkül és a demokratikus szabályok megkerülésével, a Penele egyik első alelnökét próbálták a kormányfői tisztségbe juttatni, de ez a kísérlet is kudarcot vallott. Ezután a bíróságra terelődött a politika. Küzdelem. Szigjár Teó emlékeztetett, az Ilfov megyei törvényszék két órán belül helyet adott egy keresetnek anélkül, hogy lehetőséget biztosított volna a Penele számára a védekezésre, majd a bukaresti törvényszék felfüggesztette olyan párthatározatok végrehajtását, amelyek addigra már hatályba léptek. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében. Derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az APA-nak szerdán közzétett előzetes adataiból. Az APR statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi 6. hónaphoz képest. A környezetkímélő járművek esetében 72%-os bővülést mértek. A tisztán elektromos autók piaca is növekedést mutatott. Májushoz képest júniusban 352%-kal több ilyen járművet helyeztek forgalomba, összesen 1494.

0: Az idei hatodik hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 2860 darabot, aztán a Toyota 1248 és a Skoda 1244 darabbal következett a sorban. A legelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Paval Holding 823 millió euróért, írja az ekonomika.net román nyelvű portálra hivatkozva a magyar távirati iroda. A román üzletemberek tulajdonában levő Paval Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia Bank hiteléből finanszírozta, a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével, írja a román portál a Transzilvánia Bank közleménye alapján. Ez egy meghatározó pillanat a Transzilvánia Bank számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy horderejű projektek támogatására, nyilatkozta Omer Tetik, a bank vezérigazgatója. A hitel értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A Paval Holding a Carrefour négy romániai leányvállalatát vásárolta fel. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram, ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
5: Reklám.
6: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Reklám.
9: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
10: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
9: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
10: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
9: Kukta.
11: Kukta.
9: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
12: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
13: Vészhelyzetben keresse a házalufazék recepttárát.

0: blog.agnusradio.ro
1: Házalófazé.
0: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

0: Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a beiratkozott 124.334 diák közül 121.147-en jelentek meg a vizsgán. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba. Az eredet illetve megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak, közölte a minisztérium. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szigjár Teó szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. A politikus a Penele június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párt határozat felfüggesztésére vonatkozó törvényszéki döntésre reagált a Facebookon. Bejegyzésében rámutatott, ellenfeleik előbb a párton belül próbálták leváltani a vezetőséget, majd miután ez nem sikerült, a Szociáldemokrata Párttal és a Románok Egyesülésért Szövetséggel összefogva megbuktatták a Bolozsán kormányt, hogy Ilie Bolozsánt megfosszák a miniszterelnöki tisztségtől, később pedig a párt éléről is eltávolítsák. Miután ez is kudarcba fulladt a párt hozzájárulása nélkül és a demokratikus szabályok megkerülésével, a Penele egyik első alelnökét próbálták a kormányfői tisztségbe juttatni, de ez a kísérlet is kudarcot vallott. Ezután a bíróságra terelődött a politika. Küzdelem. Szigjár Teó emlékeztetett, az Ilfov megyei törvényszék két órán belül helyet adott egy keresetnek anélkül, hogy lehetőséget biztosított volna a Penele számára a védekezésre, majd a bukaresti törvényszék felfüggesztette olyan párthatározatok végrehajtását, amelyek addigra már hatályba léptek. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében. Derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az APA-nak
1: szerdán közzétett előzetes adataiból.
0: Az APA statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi 6. hónaphoz képest. A környezetkímélő járművek esetében 72%-os bővülést mértek. A tisztán elektromos autók piaca is növekedést mutatott. Májushoz képest júniusban 352%-kal több ilyen járművet helyeztek forgalomba, összesen 1494-et. Az idei 6. hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 2860 darabot, aztán a Toyota 1248 és a Skoda 1244 darabbal következett a sorban. A legkelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding 823 millió euróért, írja az ekonomika.net román nyelvű portálra hivatkozva a magyar távirati iroda. A román üzletemberek tulajdonában levő Pával Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Transzilvánia Bank hitelével

0: ebből finanszírozta a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével, írja a román portál a Transilvania Bank közleménye alapján. Ez egy meghatározó pillanat a Transilvania Bank számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy horderejű projektek támogatására, nyilatkozta Omer Tetik, a bank vezérigazgatója. A hitel értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A Paval Holding a Carrefour 4 romániai leányvállalatát vásárolta fel. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram, ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek: Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
5: Reklám.
6: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Reklám.
9: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
10: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
9: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
10: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
9: Kukta.
11: Kukta.
9: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
12: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
13: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
12: Házalófazék.
13: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
14: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Keresztjén élet rovatunk tartalmából. A 117. Zsoltár versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Hol vagy című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

A mai napon a 117. Zsoltárt olvasom. A 117. Zsoltár a legrövidebb a 150 Zsoltár közül. Hallgassuk meg, és tegyük fel a kérdést. Kell ehhez még hozzátenni valamit? Így szól. Dicsérjétek az Urat mind ti népek, dicsőítsétek mind ti nemzetek. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat. Amen. Aki teheti, menjen el a templomba. Vegyen részt az Isten tiszteleten. Dicsérje Istent a gyülekezet közösségében. Mert nincs annál jobb, mint közösségben lenni, együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni. Imádkozzunk most is. Csak nálad, lelkemben élő Istenem, csak nálad csendesül el lelkem, csak akkor nyugszom meg, ha rád figyelek, csak akkor tudom magam összeszedni, ha eszembe jutsz. Ha megállok egy pillanatra szent színed előtt, és rád nézek, a középpontra, a lényegre, életem centrumára, és megtalállak. Megtalállak a templomban, megtalállak szívem szent terében, és már hallom égi szódat, már látom az utat, látom a következő lépést, a világos megoldást, és már csak abban reménykedek, lelkemben élő Isten, hát ha legközelebb nem lesz szükségem ennyi időre ahhoz, hogy eszembe juss. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 117. Zsoltár versei alapján.

Műsorunk hátra levő részében a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol vagy című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

hol vagy? Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 3. részének 8-tól 13-ig terjedő verseiből. Gondolok egy hétköznapi szürke emberkére, aki az első emberpár kíváncsiságával megtudott egy olyan titkot, ami sértette mind az isteni, mind az emberi rendet, s attól a naptól kezdve nem volt nyugta. Nem mert társaságba járni, mert félt, hogy valahogy elfecsegi a lopott titkot, a lopott tudást, és abból nagy baja lesz. A felesége mellől átköltözött a másik szobába, hogy még álmában sem beszélhessen róla. Már is ott vagyunk a második tragikus életérzésnél, a félelemnél, mert erről is beszél a fenti igerész. Megjelenik az ember életében most először a félelem. Igaza van annak a nagy lélekbúvárnak, aki azt mondta, nincs félelmesebb valami a félelemnél. Majd hozzátette, az ember ezen a földön egy valamitől féljen igazán, a félelemtől. Valóban minden lelki betegség fő gyökere a félelem. Abban a pillanatban, hogy az ember lop a jó és a rossz tudásának fájáról, félni is kezd. A férfi és a nő egymástól is félni kezdenek. Ennek a szimbóluma a már említett fügefa levél. Ám nem csak egymást között romlik meg a viszonyuk, és lesz félelmessé, mert már van rejtegetni valójuk, hanem Isten és köztük is megromlik a viszony. És ennek az új viszonynak a töltése szintén a félelem. A jónak és a rossznak tudása előtt az embernek olyan természetes volt Istennel a viszonya, mint a füvekkel, fákkal, virágokkal, madarakkal, állatokkal. Gyermekteden bűbájos a bibliai leírás, ahogy érzékelteti ezt a viszonyt. Isten ott járkál a fák alatt. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten olyan természetesen közel volt hozzájuk, mint a természet. Úgy beszélt az ember Istennel, az Istenhez, mint a fákhoz, virágokhoz és az állatokhoz, vagy mint a társához. Ez a viszony romlik meg. Az ember félelmében rejtőzködni kezd, Isten elől is. Maga akarja bebiztosítani magát, Istennel szemben is, valami rejtekben, bokor mögött. Amikor a megszólaló Isten megkérdezi az embert, hol vagy, tulajdonképpen azt kellene válaszolnia, magányosságban, félelemben, rejtekben, mert ez jellemezné bukásának valódi képét leginkább.
ha létezik az ember tragédiájának egy világosabb pontja, egy szépségesen szép jelenete, akkor ez az, hogy Isten megkérdezi az embert, hol vagy? Nem azért, mintha nem tudná, hanem hogy lehetőséget adjon neki az őszinte válaszra. Magányosságban, félelemben, rejtekben vagyok, Istenem, Uram. Egyedül Te ellened vétkeztem, könyörülj és irgalmazd nekem és társamnak, az asszonynak. Ez az egyetlen egy pont volt, ahol megfordulhatott volna az ember tragédiája. És csöndesen mondom, ma is ez az egyetlen egy pont, ahol megszakad az átoklánc, amikor életünk mély pontján, valahonnan mélyről, és mégis nagyon magasról, nagyon messziről, és mégis kimondhatatlanul közelről elhangzik bennünk a kérdés, tudod, hol vagy? Ha ekkor nem köntőrfalazunk, és nem rejtőzködünk, hanem valami olyasmit mondunk, amit egyszer egy rongyaiban hazaérkezett Ádám mondott, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen és Te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Szól az íge Lukács evangéliuma 15. részének 21. verséből. De nem ez történik, hanem folytatódik az ember tragédiája, és megkezdődik az egyik legszégyenteljesebb emberi magatartás, a vádaskodás és felelősség áthárítás. Nem én, hanem ő. Sőt, sunyi módon már a kígyóméregtől ihletetten vádolja a férfi a nőt, úgy, hogy még Istent is belekeveri. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Az asszony volt, de lásd be, Uram, mégiscsak Te vagy a hibás, hiszen Te adtad mellém ezt a nőt, aki... satöbbi, satöbbi. Ismerős ez az okoskodás? Miért engedi Isten, mondta egyszer valaki, hogy annyi ember éhezzen és nyomorogjon ezen a világon? Olyan valaki mondta, aki igen jómódú ember volt, de vidéken az édesanyja roppant csekély nyugdíjból és a szomszédok könyöradományából élt. A volt felesége pedig, akitől egy sokkal fiatalabb ér elvált, egy hasonlóan minimális, bíróilag megállapított tartásdíjból tengődött, mert betegsége miatt nem mehetett dolgozni. Ez az okoskodás már a paradicsomban is ismerős, hogy nem én, hanem ő, de végeredményben Te, Isten. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Mint a kígyó, úgy jött valami, én nem is tudom, mi volt, de hidd el, Uram, én nem vagyok felelős, én csak áldozat vagyok. Az ősi felelősség elhárítás ez. Milyen gyakran hallom négy szem közti beszélgetésben, amikor valaki aránylag őszintén feltárja életét, gyakran érkezünk ilyen ponthoz, vallomáshoz és megfogalmazáshoz. Tudja, magam sem tudom, olykor mi van velem, mintha az ördög bújna belém, valami hatalmába kerít, és akkor Isten irgalmazzon a páromnak. Hidd el, kedves, védekezik sok ember egy-egy nagy és csúf jelenet után. Az nem én voltam. Magam sem tudom, mi bújt belém.
de már a kis 3-4 éves gyermek is így védekezik. Az nem a jó kis Lacika volt, hanem a rossz kis Lacika, de az már elment, most a jó Lacika van itt, arra ne haragudjatok. Tehát, és mindenképpen, a másik, vagy Isten, vagy valami személytelen gonosz, ami úgy surrant elő, mint a kígyó, de nem én. Mi az ember tragédiája, ha nem ez? Kibúvás a felelősség alól. A felelősség áthárítás. Legyen és történjen ez egy szobakonyhás lakásban, vagy akár az ENSZ-ben. Nem én, hanem ő. Vagy akár valami különös játéka a dolognak, de nem én. A magányosság, a félelem, a rejtőzködés és a vádaskodás szörnyű árja hömpölyök ki ebből a rövid szakaszból, és ez a sötét ár sehol meg nem törik, csak Jézus Krisztus keresztjén. Csak ott, csak annak a közelében, csak annak a misztériumát megértve képes egy ember ezen a földön őszintén képmutatás és haszonlesés nélkül kimondani. Én voltam. Én, egyedül én vagyok a hibás. Egész nyomorult és elhibázott életemmel nem érdemlek mást, csak az ítéletet. Aki ezt egyszer, egészen és nagyon őszintén ki tudta mondani fölfelé, és ha kell, embertársa felé is, csak az éli át azt a csodát, hogy már nem magányos, többé nincs egyedül. Gazdája van. Sőt, talán egy könnyes szemű barátja is, aki éppen vádolta addig. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. Átéli, hogy nem fél és nem szorong többé, mert önként állt meg, mezítelenül, semmit sem takargatva a bíró előtt, és az ingyen és kegyelemből fölmentette. És nem kell rejtőzködnie többé, minek is, hiszen hazatalált.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Ahogy vagy című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban az elmúlt percekben a 117. Zsoltár versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete Csoma Judit Margit, magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követte majd a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol vagy című rész, melyet Fejschmidt Mária rádiónk önkéntes munkatársa olvasott fel. Ennyi fért keresztény élet rovatunk mai kiadásába. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Híreink először címszavakban. Érettségi. A feliratkozó diákok 97,4%-a vett részt a szaktantár írásbeli vizsgáján. Szigjár Teó a bukaresti törvényszék döntése kapcsán. Minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználunk, hogy megvédjük a pártot. Az első fél évben 0,3%-kal nőtt a romániai autópiac. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding. Kolozsváron ma heves zivatarokra lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4%-a vett részt tegnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, vagyis matematikából vagy történelemből tartott írásbeli vizsgán, számolt be az Oktatási Minisztérium. A közlemény szerint a beiratkozott 124.334 diák közül 121.147-en jelentek meg a vizsgán. Közülük 17-en tartaléktételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba. Az eredet illetve megszabott kezdési időpontra. A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak, közölte a minisztérium. A Nemzeti Liberális Párt főtitkára Robert Szigjár Teó szerint a bukaresti törvényszék tegnapi döntése már nem pusztán belső pártügy, hanem a politikai pártok autonómiája és a demokratikus szabályok elleni támadás. A politikus a Penele június 21-i rendkívüli kongresszusának összehívásáról szóló párt határozat felfüggesztésére vonatkozó törvényszéki döntésre reagált a Facebookon. Bejegyzésében rámutatott, ellenfeleik előbb a párton belül próbálták leváltani a vezetőséget, majd miután ez nem sikerült, a Szociáldemokrata Párttal és a Románok Egyesülésért Szövetséggel összefogva megbuktatták a Bolozsán kormányt, hogy Ilie Bolozsánt megfosszák a miniszterelnöki tisztségtől, később pedig a párt éléről is eltávolítsák. Miután ez is kudarcba fulladt a párt hozzájárulása nélkül és a demokratikus szabályok megkerülésével, a Penele egyik első alelnökét próbálták a kormányfői tisztségbe juttatni, de ez a kísérlet is kudarcot vallott. Ezután a bíróságra terelődött a politikai küzdelem. Szigjár Teó emlékeztetett, az Ilfov megyei törvényszék két órán belül helyet adott egy keresetnek anélkül, hogy lehetőséget biztosított volna a Penele számára a védekezésre, majd a bukaresti törvényszék felfüggesztette olyan párthatározatok végrehajtását, amelyek addigra már hatályba léptek. Hozzátette, minden törvényes és demokratikus eszközt felhasználnak majd annak érdekében, hogy megvédjék a pártot, tagjainak döntését és a demokratikus alapelveket. Idén január és június között 0,3%-kal több új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első fél évében, derült ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének, vagyis az ÁPIA-nak szerdán közzétett előzetes adataiból. Az ÁPIA statisztikái szerint júniusban 52,9%-kal nőtt a romániai új autópiac a tavalyi 6. hónaphoz képest. A környezetkímélő járművek esetében 72%-os bővülést mértek. A tisztán elektromos autók piaca is növekedést mutatott. Májushoz képest júniusban 352%-kal több ilyen járművet helyeztek forgalomba, összesen 1494-et. Az idei 6. hónapban a Dacia értékesítette a legtöbb személyautót, 2860 darabot, aztán a Toyota 1248 és a Skoda 1244 darabbal következett a sorban. A legkelendőbb modell a Dacia Logan, a Dacia Duster és a Toyota Corolla volt. Minden idők legnagyobb romániai hitelével vásárolta fel a Carrefour Romániát a Pával Holding 823 millió euróért, írja az ekonomika.net román nyelvű portálra hivatkozva a magyar távirati iroda. A román üzletemberek tulajdonában levő Pával Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Transilvánia Bank hiteléből finanszírozta a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével, írja a román portál a Transilvánia Bank közleménye alapján. Ez egy meghatározó pillanat a Transilvánia Bank számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy horderejű projektek támogatására, nyilatkozta Omer Tetik, a bank vezérigazgatója. A hitel értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. A Pával Holding a Carrefour négy romániai leányvállalatát.

0: vásárolta fel. A francia kiskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett. Mint arról korábban beszámoltunk, a bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma heves zivatarokra kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram, ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek: Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
4: Reklám.
5: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
7: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
8: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
7: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
8: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
9: Kukta.
7: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
10: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
11: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
10: Házalófazék.
11: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
12: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban július 2-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják.

Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1879-ben ugyanezen a napon született. És így szól. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik.

0: Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallják. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe. Ezután aktuális összeállításunk következik. Utána áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük. 14 órakor ismét híreink következnek. 14 óra 15 perckor vers rovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik. Ezik Mázli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő percekben irodalmi kincsek rovatunk következik Lukács Orsolya szerkesztésében.
1: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai irodalmi kincsek rovatunk középpontjában William Shakespeare áll. Biztosan tudjuk, hogy William Shakespeare 1564. április 23-án született Stratford-upon-Avon-ben. A család legidősebb gyermeke volt. Apja John Shakespeare jómódú iparos, a kesztyűkészítők céhének tagja, később a város polgármestere. Anyja nemesi családból származott, testvérei közül három öccse és egy húga élte meg a felnőtt kort. Shakespeare iskolai tanulmányait a közép-angliai kisvárosban végezte. A feltételezések szerint tanulmányait nem fejezte be, a család anyagi helyzetének megrendülése miatt dolgozni kényszerült. 1582-ben házasodott meg, felesége a 8 évvel idősebb Anne Hathaway három gyermeket szült a következő években. Shakespeare tisztázatlan okból 1586-ban váratlanul Londonba költözött. Dokumentumok hiányában itt is csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. Az elköltözés okaként emlegeti az irodalomtörténet, hogy meggyűlt a baja a hatóságokkal, vadorzáson érték, az igazságszolgáltatás elől menekült a nagyvárosba. Valószínűleg azonban, hogy a londoni próbálkozás volt az egyetlen lehetőség a család és saját anyagi helyzetének javítására. Ha a szerencse mellé szegődik, vagyonos emberként térhet haza. Ezt támasztja alá az is, hogy Londonból rendszeresen hazalátogatott, és támogatta családját, amíg végleg haza nem költözött. A londoni első évek eseményeiről sem maradt fenn dokumentum. Emlegetnek nagyúri pártfogókat, akikhez bensőséges viszony fűzte a költőt. A legenda szerint Shakespeare valószínűleg végigjárta a színházi ranglétrát. Először talán az előkelő vendégek lovait őrizte, majd színházi segéd, másoló, színész, dramaturg, végül drámaíró és az időközben felépült Globe Színház egyik tulajdonosa lett. 1592-ben Robert Greene, az Oxfordban tanult egyetemi elmék egyike, Shakespeare nevének említése nélkül az új nemzeték sikeres drámaírójának nevezte, ugyanakkor gúnyolta is az egyik pamfletjében. Van itt egy felkapaszkodott varjú, aki a mi tollunkkal ékeskedik, aki színészbőrébe bújtatott tigris szívével azt képzeli, hogy drámai verseket tud faragni, mint akár a legjobbak közületek, és mint aféle mindenes, hogy ő az ország egyetlen színpadrázója. Shakespeare az 1594-ben alakult Lord Kamarás Emberei nevű társulathoz csatlakozott, mint alapítótag. Anyagi helyzete rendeződött. 1596-ban apjának nemesi levelet vásárolt, 1597-ben megvette családjának Stratford egyik legjobb házát. Drámaírói karrierje is felfelé haladt. Shakespeare pénzzel támogatta a Globe építkezését is, a majdani bevételi 10%-a illette meg, mint résztulajdonost és legfőbb részvényest. Az Erzsébet halála után trónra lépő első Jakab király a királyi társulat elismerő címet adományozta Shakespearenek és társulatának. 1608-ban a királyi társulat magánszínházat nyitott London egyik előkelő negyedében. Shakespeare akkor színpadi szerzőként és vállalkozóként is sikerei csúcsán állt. 1610-ben váratlanul távozott Londonból és végleg hazaköldözött. Visszavonult. Műveinek kiadásával egyáltalán nem törődött. A nyelv egyik legnagyobb mestere egyáltalán nem foglalkozott a szövegromlásokkal, mintha nem érdekelte volna műveinek utóélete. A ma ismert darabok súgó példányokból vagy a színészek által lejegyzett szövegváltozatokból rekonstruált szövegek. Kvartó és fólió kiadásokat különböztetünk meg köztük. 1623-ban volt színésztársaink közreműködésével jelent meg a drámáinak első gyűjteménye. A példátlan zseni és a konszolidált kisporgár kettőségére gyanakszik az irodalom történet. A siker, a hírnév, a pillanatnyi dicsőség volt a fontos, az innen szerzett jövedelem biztosította a polgári jólétet a visszavonultság éveire. 1613-ban utolsó darabjának előadása közben színháza porig égett. 1616. április 23-án, 52. születésnapján Stratfordban érte a halál. Itt is van eltemetve, sírhelye Zarándok hely.

0: A következő percekben William Shakespeare Rómeó és Júlia színdarabjának az első felvonását hallgatjuk meg. A Rómeó és Júlia témájának alapja egy olasz novella. Shakespeare a kor szokása szerint nyúlt ismert témákhoz és teremtett azokból új, önálló alkotást. A novellából kiindulva írta meg a líraiság és a tragédia szintézisének a remekét. Párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzedék és öregek ellentéte. Örökké aktuális élethelyzetek. Topzódó életvágy és végzetszerű halál oly költőiséggel és drámaisággal megfogalmazva, hogy a világirodalom egyik legnagyszerűbb szerelmes művét ünnepelhetjük a darabban. A létezés fő misztériuma, a szerelem, az élet maga és a halál egy alkotásban, a mindenkori ifjúság megdísőülése és az értelmetlen halál elutasítása. És most hallgassuk meg az első felvonást.
1: Első felvonás, első szín. Verona. Köztér. Sámson és Gergely karddal, pajzzsal fölfegyverkezve jön. Sámson. Na, Gergő, most aztán semmit se fogunk zsebrevágni. Gergely. Az nem is tanácsos, mivel hogy aki zsebrevág valamit, azt nyomban dutyiba vágják. Sámson. Nem érted. Úgy kirántom a kardom, hogy olyant még nem ettek. Gergely. Hát ebben már igazságod lehet, kirántott kardot még bizonyára nem ettek. Sámson, ha én fölindulok, akkor mindjárt vágok. Gergely, tudod mit vágsz? Pofákat, de nem a másokét, ahhoz te nehezen indulsz föl, komé. Sámson, de csak jöjjön ide egy montagú kutya, tudom Isten, fölindulok. Gergely, nézd, aki fölindul, az mozog, ennél fogva, ha fölindulsz, el is indulsz, a bátor azonban áll. Sámson. Nem áll, mihelyt megpillantok egy montagú kutyát, föl is indulok, meg is állok, mint a cövek. A montagújék minden pereputját fal mellé szorítom. Gergely. De mi nem lányokkal harcolunk, komé. Sámson. Bánom is én senkivel se ösmerek irgalmat. Ha a férfiakat letepertem, következnek a lányok. Gergely, csak hogy ezt ám a gazdánk nem hagyja helyben. Sámson, majd helyben hagyom őket én. Gergely, érzed annak a súlyát, amit most mondasz? Sámson, majd megérzik a lányok, nagy darab marha ember vagyok. Gergely, marha vagy, annyi szent, nagy marha, ránst ki a fringiád. Jön két montagú cseléd. Sámson. Kard ki kard, kösd beléjük elül, én majd födözlek hátul. Gergely. De én már hátul se födözlek föl. Sámson. Sose félts engem. Gergely. Félt a nyavaja. Sámson. Ne sértsük meg a törvényt, hadd kezdjék ők. Gergely. Én majd elsétálok előttük, pofákat vágok rájuk. Értsék, ahogy akarják. Sámson. És ahogy merik, én pedig fügét mutatok nekik, tűrjék, ha van hozzá pofájuk. Ábrahám Boldizsár jön. Ábrahám. Nekünk mutatja Kend azt a fügét? Sámson. Csak úgy fügét mutatok. Ábrahám. Nekünk mutatja Kend azt a fügét? Sámson félre Gergelyhez. Te, megsértjük avval a törvényt, ha azt mondom, hogy nekik mutatom? Gergely félre Sámsonhoz. Dehogy. Sámson. Nem kenteknek mutatom, csak úgy, fügét mutatok. Gergely. Talán belénk akar kent kötni? Ábrahám. Dehogy is akarok belekötni kentekbe. Gergely. Mert ha akar, állok elébe, az én gazdám van olyan úr, mint a kendé. Ábrahám. De nem különb. Sámson. No, jól van, komé, jól van. Gergely. Félre Sámsonhoz. Mondd, hogy különb. Itt jön a gazdánk egyik atyafia. Sámson. Különb az, gomé, különb. Ábrahám. Hazudsz. Sámson. Ha a férfiak vagytok, vágjatok beléjük. Gergő, most mutasd a mestervágásod. Vívnak, Benvólió jön. Benvólió. Széjjel, bolondok! Leüti kardjukat. Bekardotok, nem tudják, mit csinálnak. Tibalt jön. Tibalt. Hát kardolász-e pipogyák közé? Na rajta, és nézz szembe a halállal. Benvólió. Békét akartam, dugd be kardodat, vagy jöjj, s mi együtt válasszuk el őket. Tibald. karddal papolsz békét, utálom azt, akár a poklot, s minden Montagút. Rongy, védd magad! Vívnak. Mind a két házból nép tódul ki, beleelegyedik a verekedésbe, majd polgárok jönnek botokkal. Polgárok. Fustét, botot, kést, verd csak, üsd agyon, fúj kapuletek, fúj, fúj, Montagúk! Kapulet hálóköntösben jön kapuletnével. Kapulet. Mi lárma ez? Hé, adsz a hosszú kardom! Kapuletné. Mankót, mankót, minek neked a kard? Kapulet. A kardomat! Vén Montagú is itt van, hogy rázza rám ingerkedő vasát. Montagú, Montagúné jön. Montagú. Gaz kapulet, hagyj engem, hagyj, ha mondom. Montagúné. Lépést se tőlem, nem fogsz vívni véle. Herceg jön kíséretével. Herceg. Ti békebontó zendülő cselédek, szomszédi vértől mocskosult vasakkal, nem hallotok? Mit? Emberek, ti barmok! Hát lángotok az eretekbe zajgó bíborpatakkal oltanátok el? Halálfi, aki vérszínű kezéből lenemveti ádászkodó vasát, és most se hallgat feldühött urára. Csépcsup szavak miatt már harmadízben polgárviszály támadt, zavarva békénk. Miattatok, Kapulecs Montagú, Verona akpolgárai, pedig lerúgva tisztes úri köntösük vén fringiát ragadtak vén kezükbe, rozsdás patvarkodástokat leverni. Hát az, aki még egyszer lázad itten, az életével fog fizetni érte. Mostan tehát mindenki hazatér. Te, Kapulet, azonnal én velem jössz, s te, Montagú, ma délután keresd föl a városházi székülő tanácsban. Ottan tudod meg, mit határozunk majd. Még egyszer, aki nem megy most se, meghal. Montagú. Mondd, ki kavarta föl a régi harcot? Öcsém, te itt voltál a kezdeténél? Benvolio. Ellenfeled cselédje is tiéd. Mikor kiléptem, már egymásra mentek. Én hát közéjük álltam, erre jött a vad Tibald, kezében puszta karddal. Szitkot lehelt fülembe, vívni hívott. Vagdalt a kardjával a levegőt, mely csak fütyült reá, sértetlenül. Aztán döfödjük egymást és püföljük. Sokan kifutnak, minden penge serceg, míg végre jön és szétválaszt a herceg. Montagúné. Hol Rómeó? Mondd, nem láttad te még ma? Jó, hogy nem volt a csúf csetepatéba. Benvolio. Egy órával korábban, hogy a szent nap keletnek arany ablakán kibukkant, bolyongni űzött nyugtalan kedélyem, a szikamor liget körül, amely nyugat felől övedzi városunkat. Láttam, fiad, ő már korán elindult. Hozzá siettem, ám hogy észrevett, a fák alá lopódzott hirtelen. Én, mert tudom magamról, hogy az érzés mélyebb, mikor egész magunk vagyunk, érzésemet követtem, és nem őt, s kerültem őt, ki engem elkerült. Montagú. Hajnal felé már látták gyakran erre, locsolta a friss harmatot könnyével, felhőt dagasztott sóhaj fellegekkel. De amikor a mindent kedvelő nap távol keleten, auróra ágyán széthúzza a borongó kárpitot, szalad a fény elől borús fiam, bezárja a szobája ablakát, kicsukja onnan a napot, verőfényt és mesterséges éjszakát csinál. Búzsgondja egyre nő, akár az éjjel, ha jó tanács nem űzi végre széjjel. Benvolio. És nem tudod, bátyám, mi az oka? Montagú. Ha sejteném, de erről nem beszél. Benvolio. Miért nem fogod hát vallatóra egyszer? Montagú. Faggattam én is, sok barátja is, de csak a szíve a tanácsadója, és erre hallgat. Nem tudom miként, előfordul ő a fürkész vizsgaszemtől, akár a bimbó, mit rák csúnya féreg, s nem tárja ki a szírmait a légnek, és nem ajánlja szép arcát a napnak. Mihely tudjuk, miért hult e búrája, megleljük azt is, hogy mi a kúrája. Benvolio. Nézd, erre jő, siessetek tovább. Törik, szakad, én meglelem okát. Montagú. Ha gyónna néked, bár lehetne hinnem, de boldog volnék. Asszonyom, jer innen. Montagú és Montagúné el. Rómeó jön. Benvolio. Öcsém, jó reggelt. Rómeó. Íj ifjú a nap. Benvolio. Most múlt 9. Rómeó. Időnk a bú alatt hosszúra nyúlik. Az apám szaladt el? Benvólió. Az. Miért hosszú a napja Rómeónak? Rómeó. Mert nincsen, ami megkurtítsa, testvér. Benvólió. Szeretsz valakit? Rómeó. Vége. Benvólió. Nem szeretsz hát? Rómeó. Az nem szeret, akit én szeretek. Benvólió. Jaj, a szerelem szemre, oly szelíd, s goromba zsarnok, hogyha közelít. Rómeó. Jaj, ő magának mindig elegendő, szem nélkül is lát, bár szemén a kendő. Mondd, hol eszünk? Ó, jaj, mi volt a patvar? Ne is beszélj, mindent hallottam itt. Sok-sok gyűlölség, tenger szerelem. Veszett szerelem, szerelmes gyűlölség. Ó, valami, mi semmiből fogant. Ó, súlyos könnyűség, komoly üresség, gyönyörű alakok, torz zűrzavarja. Ólompehely, hideg tűz, éber álom, beteg egészség, minden, ami nem. Így szeretek én, s ezt nem szeretem. Nem is nevetsz? Benvólió. Inkább sírok, barátom. Rómeó. Min sírsz, te jó szív? Benvólió. Jó szíved baján. Rómeó. Aki szeret, mindig bolond, na lám, a mellemet a bánat súlya nyomta. Te tőlem elvetted, de erre nyomba több lett enyém. Szóval, mivel szerettél, nőtt bánatom, s új békjóba verettél. Szeretni? Sóhaj füstje, kósza gőz, majd szikra tűz a szembe, hogyha győz, s ha fáj, könnyekből egy nagy óceán. Mi mást szeretni? Higgadt, tiszta téboly, édes vigasság, epe, ami szétfoly. Áldjon az ég! Benvólió. Várj, én megyek veled! Megbánsz nagyon, ha meg nem engeded. Rómeó. Csitt! Elvesztettem önmagam, ne szóljál! Rómeó nincs itt, máshol valahol jár. Benvólió. Mondd meg nekem komolyan, kit szeretsz? Rómeó. Hát nyögjek is, beszéljek is. Benvólió. Ne nyögj, csak mondd meg komolyan. Rómeó. Végrendelkezni kell szegény betegnek, beszélni kell annak, akit temetnek. Hát komolyan, én egy nőt szeretek. Benvólió. Egy nőt? Hisz ezt sejtettem én előbb is. Rómeó. Micsoda ész vagy, s a hegyébe szép? Benvólió. Így célt el nem hibáznék semmiképp. Rómeó. De elhibáznád, mert neki hiába Kupidó nyila, szűz, akár Diana. A tisztesség a vértje, és ha víja, rajt széttör a szerelem csitri íja. Szerelmes csók kis ostromát kacagja, szemek tüzét, s nem nyitja ki ölét a szent nőt is megszédítő arany. Szépsége gazdag, árva diadal, mert hogyha hal, szépsége véle hal. Benvólió. Megesküdött, hogy szűz marad? Azért? Rómeó. Igen, kucorgó, így hát pazér. A szépség, mit koplaltat a szigor, sok szép reményt, utódot eltipor. Szép és nagyon jó, állja a delejt, ő égbe jut, s engem pokolba ejt. Szeretni nem akar-e szűzi lélek, s az esküje halálom, holtan élek. Benvólió. Akkor felejts el emlékezni rá. Rómeó. De hogy felejtsek emlékezni, kérlek? Benvólió. Úgy, hogy tekints a többi nő felé, hisz annyi szép van még. Rómeó. De akkor én még szebbnek érzem őt, tökéletesbbnek. Fekete álca hölgyek homlokán arról beszél, milyen fehérek ők. Ki megvakul, az nem feledheti szeme világa régi, drága kincsét. Egy nőt mutas, kinél nincs szebb a földön, s arcáról én azt olvasom ki majd, hogy nála is különb, százszorta szebb. Nem tanítsz feledni engemet? Benvólió. De megtanítlak majd. Nem engedek. Elmennek. Második szín. Utca. Capulet, Párizs, szolga, jönnek. Capulet. De Montagu épp annyi büntetést kap, akár csak én. Nem lesz talán nehéz így két akcsonnak békében megélni. Párizs. Mindkettőtöket megbecsül a város. Kár, hogy sokáig torzsalkodtatok. De most, uram, mit szólasz az ügyemhez? Capulet. Csak azt, amit már mondottam te néked. Lányom alig forog a társaságban. 14 év sem múlt fölötte el, előbb fonnyadjon el két nyár virága, akkor megérik nászra majd a drága. Párizs. Volt már anya sok lány az ő korában. Capulet. Korai virág elhervadt korábban. Minden reményem a föld nyelte el, csak ez a lányka a földem reménye. De udvarold és kérd meg, drága Párizs, ha ő akar, akarom véle már is, ő válasszon ki téged szabadon, s neked szavam, áldásomat adom. Ma este nálam épp a féle bál van, sok-sok barátomat meginvitáltam. Jöjj el közénk, a házigazda hadd örüljön, hogy a háza gazdagabb. A földi csillagok az égi pompa tüzé túlfénylik majd szegény lakomba. Üdülj tehát, mint ifjú, amikor a sánta tél sarkára rátipor a piperés tavasz, meg annyi ringó szép lány között, aki akár a bimbó. Nézd mindjüket, figyeld, ne légy terest, s ki legkülönb köztük, csak azt szeresd. Ott lesz a lányom is, még kis leány, a sok között csak egy picinke szám. No, jöjj velem! A szolgának írást ad. Fickó, siess nagyon! Találd meg őket, kiknek itt vagyon nevük fölírva, mind házamba várom. Mondd, jöjjenek el hozzám minden áron. Capulet, Párizs el. Szolga. Írva vagyon, de az is írva vagyon, hogy varga maradjon a rőfjénél, szabó a kaptafájánál, halász az ecsetjénél, képíró a varsájánál. Engem pedig elküldenek, hogy találjam meg azokat, akiknek neve itt írva vagyon, de mégse találom meg benne azokat, akiket meg kellene találnom. Valami írástudó, deákos embert kell keresni. No, éppen itt jön. Benvólió és Rómeó jön. Benvólió. Csak tűz oltja a tüzek parását, a kínok írja egy új fájdalom, és jaj gyógyítja gyötrelmek marását. Szédülsz? Kerengj a másik oldalon, fertőzd be szemedet egy új ragállyal, s e régi méreg eltűnik ezáltal. Rómeó. Az útilapú is ajánlatos. Benvólió. Mire, barátom? Rómeó. A tört lábra pajtás. Benvólió. Mit? Megbolondultál, te Rómeó? Rómeó. Nem én, de megkötöztek, mint bolondot. Tömlöcbe dobtak, koplaltatnak, ütnek, folyton gyötörnek, s... Jó estét, barátom! Szolga. Jó estét! Tud-e olvasni az úr? Rómeó. Tudok. Az átkomat a nyomoromból. Szolga. Azt nyilván könyv nélkül is tetszik már tudni, de én azt kérdezem, tud-e olvasni az úr olyasmit is, amit lát? Rómeó. Ha ismerem a nyelvet és betűket. Szolga. Jól adja. Isten tartsa meg a jó kedvét. Rómeó. Várj, fiú! Tudok olvasni. Elveszi az írást és olvassa. Signor Martino feleségével és leányaival, Anselmo gróf szépséges húgaival, özvegy Vitruvione urasasszony, Signor Placentio kedves unokahúgaival, Mercutio és öccse Bálint, tulajdon nagybátyám Capulet feleségével és leányaival, szép unokahúgom Róza s Lívia, Signor Valentino s unokaöccse Tibalt, Lucio és a vidor Ilona. Visszaadja az írást. Szép társaság, és hova menjenek? Szolga. Föl! Rómeó. Hova? Szolga. Vacsorára, a mi házunkba. Rómeó. Kinek a házába? Szolga. A gazdáméba. Rómeó. Lásd, ezt előbb kellett volna kérdeznem. Szolga. Elmondom én néked, ha nem is kérdezel. Az én gazdám az a híres nevezetes dúsgazdag Capulet, s ha a kigyelmetek nem a Montagu házból valók, kérem jöjjenek el szintén, hajtsanak föl nálunk egy kupabort. No, Isten tartsa! El. Benvólió. Capuletéknek ősi ünnepén szép Róza is ott lesz, akit szeretsz, s meg annyi tündérlányka Veronából. Jöjj fel, bíráló szemmel mérd az arcát az ő arcukhoz, s gondod, elzavarjuk, a hattyúban meglátod majd a varjút. Rómeó. Ha a hívő szemem vallása csalfa, legyen a könnyem tűz, mert mást szerethet, s ha nem fulladt meg eddig, vízbe halva, hát tűzben égen el, mint az eretnek. Ő nála nincsen szebb, a napvilágnál nem járt különb, mióta a világ áll. Benvólió. Igen, mivel csak őt láttad szüntelen, a kép elengedt mind a két szemedben, de hogyha e kristály mérlegre tennéd, az egyik serpenyőbe a szerelmét, s másikba a sok lányt, már nem adózna úgy néki szíved, s könnyű volna Róza. Rómeó. No, elmegyek, de nem ront meg az álom, csak őt imádom, ott is őt csodálom. Elmennek. Harmadik szín. Szoba Capuleték házában. Capuletné és Dajka bejön. Capuletné. Hol a leányom, Dajka? Hívd be őt! Dajka. Már hívtam, oly igaz, amint igaz, hogy szűz voltam 12 éves koromban. Hé, báránykám, madárkám, ejnye hol van? Hé, Júlia! Júlia jön. Júlia. Ki hív? Dajka. Anyád. Júlia. Anyám. Nos, itt vagyok, mi tetszik? Capuletné. Hát azt akarnám, Dajka, hagy magunkra, négy szem között. De nem, jöjj vissza, Dajka, inkább te is halld, mit beszélgetünk. Tudod, hogy a kislányom már nagyocska? Dajka. Órára is megmondhatom korát. Capuletné. Még nincs 14. Dajka. 14 fogamra, miből alig lehet ma, azt hiszem, 4. Még nincs 14. Mondjátok, mikor lesz mostan Vasas Szent Péter napja? Capuletné. 2 hét és pár nap múlva. Dajka. Mindegy, bármikor azon az éjszakán lesz épp 14. Zsuzsim meg ő, Isten nyugtassa őt, egyívású. Zsuzsim, elvette Isten, nem érdemeltem. Szómiszó, azt mondom, Vasas Szent Péter éjjén lesz 14, akkor bizony, emlékezem rá. A földrengésnek már 11 éve, s én éppen aznap választottam el, mivel hogy űrmöt kentem a csöcsömre. Künn a galandúcnál sütött a nap, az úrral akkor Mantovába jártak, van még eszem csak. Szómiszó, azt mondom, mikor a mellem bimbaján az űrmöt lenyalta ez a kis csacsi, s fanyar volt, dühösködött, így rázta a csöcsöm. Most recs, galambdúc, ész nélkül futottam, zargatni sem kellett nagyon. Hát ennek épp 11 éve van. Már állni is tudott a Szent Keresztre, futkározott, bóklászott erre-arra. Előző nap beverte homlokát, és az uram, nyugtassa őt az Isten, tréfás egy ember volt, fölkapta nyomban. No, no, mondta, kislány, az arcodra estél. Ha több eszed lesz, majd hanyat teselte, ugye, Julis? Aztán a kis komiszka már is csitult, s azt mondta rá, aha. No lám, a tréfaság valóra válik, ha 1000 évig élek, sem felejtem. Ugye, Julis? Mondotta az uram, s a kis komiszka rávágott. Aha. Capuletné. Elég legyen már, kérlek, végre hallgass. Dajka. No, hallgatok. De hát muszáj nevetnem, hogy elcsitult, s azt mondta rá, aha, pedig bizisten, oly nagyocska púp volt a homlokán, mint egy kokasmonya, rútul beverte, rít keservesen. No, mondta az uram, arcodra estél, ha több eszed lesz, majd hanyat teselte, ugye, Julis? S csitulva szólt, aha. Capuletné, csitulj te is, ha mondom, csit, dadus, csit. Dajka, csit, szót se hát. Isten tartson sokáig, sosem szoptattam így remek babuskát, csak azt kívánnám még megérni, hogy majd férhez mehess. Capuletné. Férhez menésről, én is éppen erről szólnék veled. Mondd, Júlia leányom, hajlandó volnál férhez menni te? Júlia. Nincs a világon ennél szebb dolog. Dajka. Nincs szebb dolog, ha nem volnék dadád, azt hinném, tejjel szoptál bölcsességet. Capuletné. Gondolj rá hát, ifjabb nők te nálad itt Veronában, s mind előkelőek, most már anyák. Ha visszagondolok, a te korodban én is anya voltam. Te meg leány, száz szónak is egy a vége, a délceg pár is kéri a kezed. Dajka. Az ám a férfi, kislány, párja sincsen széles világon, férfi az, viaszkból. Capuletné. Ilyen virág nincs Verona nyarában. Dajka. Virág? Jól tetszik mondani, virág? Capuletné. Mit szólsz? Szeretnéd ezt a nemes úrfit? Ma este a bálunkra eljön ő is. Olvasd az ifjú Páris kedves arcát, e könyvet, mit a szépség tolla írt, figyeld a sorok kedves vonalát, egyik a másnak csak tartalmat ad. S ami a könyvben tán rémlik kavargón, azt a szemében megleled, a margón. Szép, drága könyv, kötetlen és szerelmes, csak egy kötés kell, és tökéletes lesz. Aztán, amint tengerben él a hal, csinos külső gazdag belsőre vall, hiszen a könyv is úgy kívánatos, mikor aranyszót zár aranykapocs. Zárd el magadba ajándékodat, s nem lesz ezáltal kisebb, vékonyabb. Dajka, Sőt, vastagabb a jó férttől a nő. Capuletné. Egy-kettő, mondd, tudnád szeretni Párizst? Júlia. Szeretném látni, hogy szeressem-e, de nem lövellem a tekintetem mélyebbre, csak mint meghagytad nekem. Szolga jön. Szolga. Jaj, nagyasszony, a vendégek meggyöttek. A vacsorát föltállalták, a kisasszonyt keresik, a kamrában szidják a dajkát, mint a bokrot. Minden tótágast áll. Én futok fölszolgálni, kérem, jöjjenek tüstént. Capuletné. Tüstént. Szolga el. Leányom, a gróffal beszéljél. Dajka. Menj, Fruska, a szép napra jő, a szép éj. Elmennek. Negyedik szín. Utca. Rómeó, Merkúció, Benvólió, 5-6 álarcos, fáklyavivők és mások jönnek. Rómeó. De mentségünkre szólsz-e azért néhány szót? Vagy ajtóstól rontunk be hirtelen? Benvólió. Efféle móka nem divat manapság, ámor se kell itt, bekötött szemekkel, aki tatáros, pingált lécnyilával, madárijesztőként riasztja nőink, s bemagolt mondók, amit dadogva nyögünk súgó után, mikor belépünk. Csak tartsanak annak, minek akarnak, a táncolókkal tartunk, és sipirc. Rómeó. Fákját nekem, én nem tudok bokázni, sötét vagyok, inkább világítok. Merkúció. Nem, Rómeóm, táncolni kell neked. Rómeó. Ti rajtatok a könnyű táncipellő, akár az álom, ám a lelkem ólom, a földre húz le, nem bírok mozogni. Merkúció. Szerelmes vagy, vedd ámor röpke szárnyát, s elszállsz a földről, hogyha felkötöd. Rómeó. Ezt kötve hinném, úgy belém kötött, úgy megbökött nyilával, lengetollán nem szállhatom túl lomha bánatom, a szerelemnek terhe földre roskaszt. Merkúció. Roskadj te rá, terheld meg te a terhét, gyöngécske lény az, enged egy nyomásnak. Rómeó. A szerelem gyöngécske? Aj, de durva, vad, hepciás és szúr, mint a tövis. Merkúció. Ha durva véled, légy te véle durvább, szúrd, hogyha szúr, és így alád kerül majd. Adj hát hamar arcomra egy tokot. Álarcot ölt. Maszkot a maszkra. Bánom is. Kutassa a kandi szeme rút arcátlan arcot, a képtelen kép majd pirul helyettem. Benvólió. Gyertek, kopogjunk, és mihelyt beléptünk, ki forgassa emberül a lábát. Rómeó. Fákját nekem, a léha széltoló csiklandja sarkal a holt, asszú deszkát. Én azt tartom, mit az öreg apáink. Csak nézek, és majd gyertyát tartok inkább. Nagyon únom egy gyönyörű világot. Merkúció. Világtalan ki unja a világot, vak vagy, a szerelem gödrébe hultál, fülig ganéba, tisztesség, nemesség, én majd kihúzlak, hagyd azt a világot. Rómeó. Melyik világot? Merkúció. Nos, úgy állasz avval, lobogsz, sziporkázol, mint lámpa nappal. Hallgass rám, ha gyönge is a szóvic, amit tanácsolok néked, mégse kófic. Rómeó. De az se lenne éppen jó dolog, ha most bemennénk. Merkúció. Hát miért gondolod? Rómeó. Mert éjszaka erről álmodtam. Merkúció. Én is. Rómeó. Mit? Merkúció. Azt, hogy aki álmodik, csaló. Rómeó. Csak öncsaló, mert álma, az való. Merkúció. No nézd, a máb királyné járt te nálad, a tündérek bábája, oly parányi alakban jön, mint városi szenátor mutató ujján a gyűrűs agátkő. Aprócska, kis könnyű fogadba hajt át az emberek orrán, amikor alusznak. A kerekek küllője nyurga pókláb, a hintó födele egy szöcske szárny, a hámja finom pókháló fonál, gyeplője a hold lucskos sugara. Ostornyele tücsök comb, rosta szíja, csöpp, szürkementés szúnyog a kocsis, fél akkora, mint a kövér kukac, mit restcseléd az ujjából vakar ki. A kocsiváz egy üres mogyoró, a mókus eszkábálta, vagy a vén szú, kik ősidőktől tündérkocsi gyártók. Így robban át a szeretők agyán éjjente, és az álmuk szerelem. udvarló térdén, s udvarlás az álma, fiskális ujján, és az álma pördíj, nők ajkain, s álmukban csókolódznak, de máb, ha mérges, szájuk hólyagos lesz, mivel a habcsók nékik is megárt. Nem egyszer udvaronc orrába vágtat, s az erre már kitüntetést szagol, máskor dézsmás malacka farkhegyével csiklandja az alvó papocska orrát, és az plébániáról álmodik. Majd átrobog a katona agyán, és álma sok-sok nyakszelés, spanyoltőr, les és roham, aztán öt ölnyi mély. Jó nagy ivászat, hirtelen a dobszó pörök fülében, fölriad, ocsúdik, kicsit szedi a szenteket az égből, s megint elalszik. Ő a máb királyné. Lovak sörényét éjjel egybefonja, csombókos hajba süt varázsgubancot, s hogy szerte bontod, az babonaság. Boszorka ő, a lányt, ha háton alszik, megnyomja, terhet bírni így tanítja, hogy jól feküdjön majd asszonykorában. Ő az ki, Rómeó. Hallgass, Merkúció, hallgass! Semmit beszélsz, Merkúció. Hisz álomról beszélek, amit csupán a henye agyvelő szült, és semmiből a képzelet koholt. Matériája vékony, mint a lég, és csapodárabb, mint a szél, mi mostan éjszak fagyott keblén kacérkodik, de nyomba megharagszik, délre rebben, s csorgó harmadba fürdeti az arcát. Bembólió. E szél, miről szólsz, elfújt minket is, megvacsoráztak már, későn jövünk. Rómeó. Sőt, tán korán. Egyszerre sejti lelkem, hogy a sors, mely a csillagokban csüng még, az éji bálon kezdi meg komor, szörnyű futását, és unt életem, mit a mellembe zárok itt, gonosz csellel kora halálba kergeti. De ő, ki kormányozza a hajómat, vigye vitorlám! Végurak, előre! Benvúrió. Dob szót reá! Mind el. Ötödik szín. Csarnok Capulet házában. Zenészek várakoznak, szolgák jönnek. Első szolga. Hol az a lábas Anti? Tányérokat kéne váltani, de az nem váltja, inkább nyalja. Második szolga. Csak egy-két étegfogó mosogat, az is ilyen mosdatlan. Piszokság. Első szolga. Arrébb a székekkel, odébb a pohárszékkel, vigyázz az ezüstárra. Pajtás, tégy majd félre nekem egy kis marcipánt, ha szeretsz, és sugd meg a portásnak, hogy engedje be a köszörűs Zsuzsit, meg a Nellit. Második szolga. Mit akarsz, Szimbora? Első szolga. Odaben a nagy szálában mindnyájan titeket keresnek, hívnak, kajtatnak, hajkurásznak. Második szolga. Hát nem lehetünk itt is, meg ott is. Kitartás, gyerekek, csak egy kis kitartás, végül úgy is nekünk marad a java. Visszavonulnak. Capulet, Júlia, családtagok, vendégek, álarcosok jönnek. Capulet. Isten hozott, urak, a nők, akiknek lábán nincs tyúkszem, mind táncolni vágynak. Á, hölgyeim, ki kosarazza ki a táncosát, az illetőt bizonnyal gonosz tyúkszem kínozza, eltaláltam? Isten hozott, urak! Hely, hajdan, én is állarcba voltam, spajzán drága szókat tudtam susogni a szép asszonyok fülébe. Ennek vége, vége, vége. Á, uraim, húzzátok rá, zenészek! Helyet, helyet! Forogjatok, leánykák! Zene, tánc. Több fény, te fickó, férre azt az asztalt! Olsd a tüzet ki, mert cudarmeleg van, ugye remek, fiú, e házi bál! Csak ülj le, Capulet bátyám, csak ülj le, mi eltáncoltuk már a táncainkat. Mikor esett utolszor, hogy mi ketten álaszba voltunk? Öreg Capulet. 30 éve annak. Capulet. Ne mondd, öreg, nincs annyi, nincsen annyi. Lucenció pünköstkor esküdött, s bár gyors a pünköst, csak 25 éve lesz ennek, és akkor álaszba voltunk. Öreg Capulet. Több éve annak, a nagyobb fia a 30-at tapossa. Capulet. Mit beszélsz te? Két év előtt még nagykorú se volt. Rómeó. Ki az a hölgy, ki ottan amaz úrnak ékíti karját? Szolga. Nem tudom, uram. Rómeó. A fákja tőle izzóbb lángra lobban. Szépsége úgy süng az éj arculatján, mint fényes ékszer szerecsen fülén. Túl szépe földre, nem való ide. ki hófehér galamb, ahhoz hasonló, s aki körülötte van fekete holló, a tánc után majd meglesem, hol ül, s érdes kezem kezétől üdvözül. Szerettem eddig? Nem, tagad leszem. Csak most látok szépet, mai jelen. Tibald. Hangjából ez csak montágú lehet. Add tőrömet, fiú! A semmi házi állarc alatt merészkedik közénk csúfolni, meggyalázni ünnepünket? Az őseimnek százszor szent nevére, bűnnek se tartom, hogy kifoly a vére. Kapulet. Ugyan, mi lelt, öcsém? Miért viharzol? Tibald. Bátyám, ez ellenségünk, montágú. Állarcba jött gúnyból a semmi házi, hogy meggyalázza éj ünnepünket. Kapulet. Ifjú Rómeó? Tibald. A gaz Rómeó. Kapulett. No, csöndesedj, te kedves öcs, ne bánsd őt, hisz úgy viselkedik, mint nemes úrfi, s őszintén szólva Verona dicséri, milyen derék és jól nevelt fiú. A város minden kincsért se hagynám, hogy itt az én házamban sértegessék. Csitulj le és ügyet sevesre áll. Parancsolom, tehát szépen fogadj szót. Nézd nyájasan, a homlokot sem morcold, efféle bál az más modort kíván. Tibald. És más vendéget, mint ez a zsivány. Én nem bírom. Kapulett. De el kell bírnod őt. Tessék, fiam, mondom, bírnod kell őt. Menj! Te vagy a házigazda itt, vagy én? Menj! Hogy nem bírod el őt te? Isten őriz! Vendégeim fölkoncolott talán? Kakaskodol! Ki a legény a gáton? Tibald. De ez gyalázat, bátya! Kapulett. Menj, ha mondom, orcátlan kölyke, az vagy, az, fiacskám. Még ráfizetsz tréfádra, jól vigyázzál, megjárhatod nagyon, csak kezd ki vélem. Úgy szíveim, igen, te zöld kamasz, menj, csitulj különben, több fényt erre, szégyen, majd elcsitítlak. Vígan, szíveim! Tibald. Izzó dühön békítitek szelíden, s most békes düh rázza minden ízem. Megyek. De az a béke, mely ma édes, majd nem sokára keserű epés lesz. El. Rómeó. Szentségtelen kézzel fogom ez áldott, szentséges oltárt, ezt a lágy kacsót, de ajkam e két piruló zarándok jóvá teszi, s bűnöm föloldja csók. Júlia. Zarándok, a kezed mi végre bántod? Hisz jámbor áhítat volt az egész, a szent kezét is illeti zarándok, és csókolódzik akkor kézbe kéz. Rómeó. Szentnek, s zarándoknak, hát nincs-e ajka? Júlia. Van, ám, de csak imádkoznak vele. Rómeó. Ó, szent kezed, ajkat kövesse rajta, halld meg, imám, ne lökj pokolba le. Júlia. A szent csak áll, bár hallja az imát. Rómeó. Állj, s a jutalmat én veszem im át, ajkattól ajkam így lesz bűntelen. Megcsókolja. Júlia. De ezzel az én ajkam bűnösebb lesz. Rómeó. Bűnös? Te unszolsz bűnre szüntelen, add vissza bűnöm. Megint megcsókolja. Júlia. Jaj, de értesz ehhez? Dajka. Egy szóra kéret az anyát, kisasszony. Rómeó. Ki az ő anyja? Dajka. Ej, fiatal úr, a háziasszony az ő édesanyja, én dajkáltam lányát, kivel beszéltél, és mondhatom, hogy jól imádkozott az, aki megkapja egykor. Rómeó. Kapulett? Szívem az ellenség prédája lett. Benvólió. Gyerünk, a játék elvadul, elég! Rómeó. Ó, jaj nekem, az életem a tét. Kapulett. Hová szaladtok így hamar, urak? Fölhajthatunk még egy néhány pohár bort. Hát mentek? Akkor köszönöm ti nektek, kedves barátaim, jó éjszakát. Fáklyákat erre, nos, gyerünk az ágyba. Az öreg Kapulethez. Bizony, öreg, most már öreg idő van, menjünk aludni. Mind el, csak Júlia és Dajka nem. Júlia. Jöjj csak, Dadus, ki ottan az az úr? Dajka. A vén Tibérió első fia. Júlia. És az, aki most az ajtó felé megy? Dajka. Na várj, az az ifjú Petruchio. Júlia. S ki nem táncolt ma este ott mögötte? Dajka. Nem ismerem. Júlia. Menj nyomba, kérdezd meg nevét. Ha nős, akkor a sírom lesz a nászi ágyam. Dajka. A neve Rómeó, egy Montagu, nagy ellenségtek egyetlen fia. Júlia. Ó, gyűlölet, te anyja szerelemnek! Korán láttam meg, s későn ösmerem meg. Milyen csodás, csodás a szerelem, halálos ellenségem szeretem. Dajka. Mi az, mi az? Júlia. Egy vers a táncosomtól tanultam az imént. Dajka. No, jössz tekintsem, elment a vendég, most már senki sincsen. Elmennek. Kar. Belép. A régi láz most meghalt, üt az óra, új szerelemnek kell kigyúlnia. A szép lány, kit imádott Rómeója, nem szép neki, csak egy szép, Júlia. Immár szeretik egymást mind a ketten, rokon szemükbe lobbadoz a láng. De a fiú a harctól visszaretten, és szörnyű gát ijesztgeti a lányt. Rómeó, mint ellenség, szólni sem mer, nem val neki, csak egyre bujdokol. Júlia vívódik vadszerelemmel, ő sem találja édesét sehol. De majd erőt, időt lelnek hamar, s megédesül az, ami most fanyar. Elmennek.
0: Az elmúlt percekben a Rómeó és Júlia című színdarab első felvonását hallgattuk meg hangoskönyv formájában. Ezzel irodalmi kincsek rovatunk a végéhez ért. Ma William Shakespeare-ről volt szó. Köszönöm figyelmüket, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra.
2: Irodalmi kincsek.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Ezután aktuális összeállításunk következik, utána áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük. Ha tehetik, tartsanak velem a következő két órában is. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnus@agnusradio.ro a weboldalunkon keresztül. Elérhetnek minket személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre is. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán politikai fegyverszünetet akar a Szociáldemokrata párttal. A 2026-os pedagógus sztrájk után tett ígéret nem tartható. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség májusban. Botrány a polgármesteri hivatalnál. Elbocsátott alkalmazottak próbáltak visszatérni munkahelyükre. Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Romániának megállapodásra vagy politikai fegyverszünetre van szüksége a költségvetési és intézményi stabilitás fenntartása érdekében, jelentette ki Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán, aki egyben a Nemzeti Liberális Párt

0: teljes jogkörrel rendelkező kormány megalakítását. A 2023 nyarán lezajlott általános pedagógus sztrájkot követően a tanároknak tett kormányzati ígéret már nem valósulhat meg eredeti formájában. Jelentette be tegnap este Drágos Büszláru ügyvivő munkaügyi miniszter a Digi24 televíziós csatornának adott interjúban. A miniszter szerint annak a korábbi vállalásnak a teljesítése, amely szerint a kezdő pedagógusok fizetését a nemzetgazdasági bruttó átlagbér szintjére emelt volna. Önmagában az oktatási rendszer számára mintegy 8 milliárd lejjel többletterhet jelentene. A kormány ehelyett egy új egységes bértörvény kidolgozásán dolgozik, amely béremeléseket és rendszerben meglévő aránytalanságok korrekcióját is tartalmazza. Ugyanakkor nem teszi lehetővé a két évvel ezelőtt tett vállalásuk teljes körű teljesítését. Püszláru emlékeztetett arra, hogy a 2023-as tanársztrájkot követően a kormány rendeletbe vállalta. A kezdő pedagógusok bére az új bértörvény hatályba lépésével eléri a nemzetgazdasági bruttó átlagbért. A miniszter szerint azonban a Világbank szakértőivel közösen végzett elemzések azt mutatták, hogy a pénzügyi következmények jelentősen meghaladják a korábbi becsléseket. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új jogszabály elfogadásával a pedagógusok fizetése nem csökkenne. Ugyanakkor elismerte, az elégedetlenség fő oka, hogy 2023-ban tett ígéretek nem teljesültek. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség Romániában májusban, közölte ma az Országos Statisztikai Hivatal. Májusban 522.100 munkanélküli tartottak nyilván, 10.000-rel többet, mint áprilisban. Az előző év májusához képest 15.200 fővel nőtt a munkanélküliek létszáma. A májusi munkanélküliség ráta 6,4% volt Romániában, a nők körében 6,5, a férfiak körében pedig 6,3%. Ez 0,1% ponttal haladja meg az áprilisi, és 0,2% ponttal az egy évvel korábbi értéket. Az elmúlt három év negatív csúcsát az idei márciusi 6,5% jelentette, a legalacsonyabb 5,1%-os értékben pedig 2025. júniusában volt a mutató. Az Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint az első negyed évben a bruttó hazai termék 1,2%-kal volt kisebb, mint a 2025 azonos időszakában, a négy havi kiskereskedelmi forgalom 5,8%-kal, az ipari termelés volumene pedig 3,2%-kal csökkent az éves összevetésben. Feszült helyzet alakult ki a temesvári polgármesteri hivatalnál, amikor több tucat elbocsátott alkalmazott visszatért munkahelyére, miután bírósági úton ideiglenesen visszaszerezték állásukat. Az érintettek állítása szerint azonban nem engedték be őket az intézmény épületébe. Összesen 95 a temesvári közigazgatási apparátusból elbocsátott munkavállaló támadta meg a bíróságon. A megszorító intézkedéseket is sikerrel járt. Az alapvető döntés értelmében felfüggesztették az elbocsátásukról szóló határozatot, számol be a Digi24 hírportál. Az érintettek között megtalálhatóak a helyi rendőrség, az adóigazgatóság, a polgármester szakmai apparátusának, valamint a Városháza más szervezeti egységeinek korábbi alkalmazottai is. Az elégedetlen dolgozók a rendőrség segítségét is kérték, azonban a helyzet nem rendeződött, és az épületbe továbbra sem engedték be őket. A szóban forgó bírósági döntés egyelőre nem jogerős, és fellebbezés nyújtható be ellene. Ugyanakkor a határozat végrehajtható, így annak alkalmazása elvileg kötelező érvényű. A Román Nemzeti Bank már a érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,60 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk a mai nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12.

0: 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Ó, Uram, Uram! Ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek: Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Most a legkisebb rádióhallgatókat várjuk rádió közelbe, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk, melyben ma Pumukli című mesének következő részét hallgatjuk meg.
8: Mesekosár.
9: Pumukli és az aranyszív. Pumukli legdrágább kincsei közé tartozott egy üveggolyó, de amikor játszani akart vele, nem találta sehol. Éder sem látta. Keresd az udvaron, ott játszottál vele utoljára, mondta. A kobolt kirobogott. Hamarosan csillogó szemmel tért vissza. Bár az üveggolyóját nem találta meg, talált viszont egy szív alakú aranyfüggőt. Az aranyszív sokkal szebb az üveggolyónál, lelkendezett. Éder azonban lelohasztotta a lelkesedését. A szív biztosan valódi aranyból van, és valakinek nyilván a tulajdona. El kell vinni a talált tárgyak gyűjtőhelyére.
10: Én találtam meg, nem kell hozzá semmiféle buta talált tárgyak gyűjtőhelye,
9: tiltakozott a kobold. Éder jobban megnézte a szívet.
10: Nem Meisternél viselt múlt héten egy karkötőt, amelyről több aranyfüggő lógott. Meg lehet, hogy ez azok közül az egyik, amit valószínűleg elvesztett.
9: Édermester Pumukli tiltakozása ellenére elment Meisternéhez, és megmutatta neki a szívet. Meisternének valóban volt egy ilyen a karkötőjén, de most is rajta volt.
10: Akkor el kell vinnem a talált tárgyak gyűjtőhelyére, jelentette ki Éder.
9: Meisterné megforgatta a szívet a kezében, és elmosolyodott. Ez nem valódi arany. Nem kell elvinnie a talált tárgyakhoz. Ilyet legfőjebb egy gyerek visel. Visszaadta a szívet Édernek. Éder örült, mert így nyugodtan odaajándékozhatta Pumuklinak.
10: Na hát, igazi szerencse szív!
9: Ugrándozott a kis kobold örömében, a szívet magához szorítva. Ez a nap továbbra is nagyon boldog lett volna, ha Édermester délután nem találkozik az udvaron a kis Berbellel, aki kétségbe esetten keresett valamit. Mit keresel? Kérdezte Éder.
11: Elvesztettem az aranyfüggőmet, egy kis szívet. Az apukám hozta egy útjáról, mindenképp meg kell találnom.
10: Á, szóval a tiéd, szaladt ki Éder száján.
9: Berbel reménykedve nézett rá.
11: Talán megtetszett találni?
10: Nem kifejezetten.
9: Köntör falazott egy kicsit Éder, de megígérte, hogy fél órán belül el tudja hozni a szívet. Vegyes érzelmekkel ment vissza a műhelybe. Remélhetőleg rá tudja venni Pumuklit, hogy visszaadja a szívet. De a kobold hallani sem akart róla.
10: Nekem ajándékoztad, és az ajándék, szorította a markába a függőt. Villámló szemmel nézett Éderre.
11: Ez az én szívem!
10: Éder türelmesen próbálta neki megmagyarázni az egészet, de Pumukli nem hallgatta meg.
11: Akkor eldugom! A zseminél még egy eldugott szív is jobb!
10: És mielőtt Éder megakadályozhatta volna, Pumukli felszaladt a szívvel az emeletre. Amikor Berbel kisvártatva megérkezett, Éder kénytelen volt kiábrándítani.
11: Az, aki megtalálta, újra elvesztette, mentegetőzött.
10: Berbel majdnem elpityeredett.
11: Az apukám soha többé nem hoz nekem semmit, és nem is merem neki megmondani.
10: Éder sajnálta a gyereket, de pillanatnyilag nem tehetett semmit. Ekkor meglátta, hogy Berbel mit tart a kezében. Pumukli üveggolyóját. A függő keresése közben találta meg az udvaron.
11: Csak nem az én golyóm!
10: Kiáltott fel Éder örvendezve. Berbel nyomban vissza akarta adni neki. Édernek viszont jobb ötlete támadt hangosan, hogy Pumukli is meghallja, ezt mondta.
11: Nem, nem, tartsd meg a golyót, mert ez szerencse golyó, és ha jól vigyázol rá, esetleg még visszakaphatod a szívet is. Mielőtt hazamégy, nézd be még egyszer!
10: Alig, hogy Berbel elment, dúlva-fúlva előbukkant Pumukli.
11: Az az én üveggolyóm! Nem ajándékozhatod el azt, ami az enyém!
10: Toporzékolt mérgesen. Hallgass ide! Kezdte Éder türelmesen mondani, de Pumukli a szavába vágott.
11: Nem hallgatok oda, és különben sem hallgatok, hanem Berbel után futok, hogy visszaszerezzem az üveggolyómat!
10: Kiabált tacosan. Menj csak! Mondta Éder szomorúan. Pumukli ment is. De hirtelen egyáltalán nem érezte már jól magát. Az udvaron ott volt Berbel, és Pumukli hallotta, hogy az üveggolyóhoz beszél.
11: Ha a kukához gurulsz, akkor visszakapom a függőmet, ha nem, akkor nem kapom vissza.
10: Fogadott saját magával, és meglökte a golyót. A golyó elgurult a füvön, furcsa módon kanyarodott egyet, és a kukának ütközött. Berbel összecsapta a kezét.
11: Visszakapom a szívecskémet!
10: Kiáltotta reménykedve.
5: A golyó nem teljesen magától gurult a kukához. Pumukli kicsit hozzásegítette, és Berbel boldog kacagását látva ő is egészen felvidult.
10: Térült, fordult, és előhozta a szívet a rejtekéből. Édermester úgy tett, mintha nem venné észre.
11: A golyó a kukához gurult,
10: mondta a kobolt kissé zavarosan, de én hozzásegítettem, és elmesélt minden szép sorjában.
5: És most?
10: Kérdezte Éder szigorúan, de a szeme mosolygott.
11: A Berbel saját magával fogadott, és a fogadás megnyerte, akkor bizony ő a nyertes.
10: Állapította meg Pumukli következetesen, és a szívet letette Éder elé az asztalra.
5: Éder mosolygott. Örülök, hogy az én Pumuklimnak helyén van a szíve,
10: mondta szeretetteljesen.
11: A badlóléc mögött volt,
10: felelte Pumukli.
11: Az nem az igazi helye a szívnek.
10: Pislogott fel Éderre. A mester megsimogatta a kobolt fejét.
11: Nem, az nem az igazi helye.
10: Éder kinyitotta az ablakot, és kikiáltott Berbelnek. A kislány végtelenül örült a szívecskéjének, és nagyon szépen megköszönte. Az üveggolyót visszaadta Édernek.
11: Igazán szerencsét hozott nekem,
10: mondta, és hazaszaladt. Pumukli a fény felé tartotta az üveggolyót.
11: Ez az én üveggolyom,
10: jelentette ki áhítattal, és elégedettebb volt, mint valaha. Pár nap múlva Éder életében először belépett egy ékszerboltba, ahol egy kis aranyozott szívet vett az ő Pumukliának.
11: A kis kobold föl se tudott fogni ennyi boldogságot.
10: A szívet az ágya fölé függesztette, és a következő órákban azzal foglalatoskodott, hogy lényegbe vágó költeményeket költsön a szívről, ami nem is volt olyan egyszerű.

0: Mesekosár rovatunkban ma Pumukli című mesének egy részét hallgattuk meg. A jubileumi 10. Bonyhai családi kastélynapra idén július 4-én, azaz szombaton kerül sor a Bonyhai Betlen kastély parkjában. A programot Tőkés Tünde Erzsébet, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke ismertette. Riporter Pélbát Kincső.
1: A 10. Bonyhai családi kastélynapot idén július 4-én szombaton szervezik a Bonyhai Betlem kastély parkjában. A rendezvényről Tőkés Tünde Erzsébettel, az Erdélyi Református Egyházkerület nőszövetségének elnöknőjével beszélgettünk. Köszöntöm Békesség Istentől! Hagyománya van ennek az eseménynek, hogyan alakult, hogyan jutunk el a mostani 10. kiadáshoz?
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, a 10. alkalomhoz érkeztünk, hát a kezdetektől nagy változásokon ment, hát ez a kastélynap. A kezdetek kezdetén akkor még romokban láthattuk a kastélyt, és a kastély udvarán zajlottak a rendezvény sorozatnak a különböző tevékenységpontjai. Most már, hál' Istennek, egy ideje a kastély pompásan felújított, társra került. A kastélyban is a tavaly és a kastély udvarán nagyon sok rendezvény volt. Az idei a 10. alkalom a gyermekek évében zajlik, és erre összpontosít a 10. rendezvénysorozatunk jubileumi ünnepsége is, mert az Erdély Református Egyházkerület tematikus éveket állít össze, és a gyermekek évében mi is az összes nőszövetségi rendezvényeinkkel megpróbálunk fókuszálni a gyermekek köré. Azt gondoljuk, hogy a gyülekezeteket, a nőszövetségi csoportokat, a családokat is jobban, tudatosabban a gyermekek felé kellene fordítsuk, hiszen a gyermekek, ők Isten ajándéka, és tulajdonképpen az egyház jövőjének a reménysége. Ebben a hangulatban készülünk erre az ünnepségre. A Máté Evangélium a 18. részének 3. versével ezt választotta a nőszövetség az év igéjének: ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. És a rendezvénysorozatunknak nagyon-nagyon sok pontja van a zsibongóban, ami a gyermekeket várja, de nem csak a gyermekeket, felnőtteket, családokat is várunk. Presbiter sátor is lesz, aki elcsendesedésre vágyik, ima sátor is lesz imaösvénnyel, és különböző igehirdetési, istentisztelet és úrvacsoraosztás után különböző kulturális programsorozatok várják az érdeklődőket.
1: Hogyan készültek, mit lehet tudni a szervező csapatról, ki vagy mi áll ez az egész mögött?
2: A rendezvényünk az általában egy év alatt áll össze. Ahogy befejeztük a tavalyi rendezvénysorozatot, akkor már kezdtünk fókuszálni arra, hogy mit szeretnénk az idén összeállítani. Tavasztól komolyabban készülünk. A tavaly 103 önkéntes vett részt, akik besegítettek a szervezésben, és körülbelül majdnem 1600 embert sikerült megmozgatni, annyian jöttek ki Bonyhára. Az idén picit kevesebben regisztráltak, de minden évben vannak olyanok, akik nem regisztrálnak, és azért meglátogatják a rendezvényünket. Szeretettel várunk idén is mindenkit, aki nem is regisztrál. Azt kell tudni erről a készülődésről, hogy van egy önkéntes szervezőcsapat, akik nőszövetségi elnöknök, nőszövetségi elnökségi tagok, és a megyei és a gyülekezeti nőszövetségek csoportjainak a részesei. Mivel az idén a gyermekek éve, akkor a gyermek sátor körül, a zsibongok körül sokkal több programot igyekeztünk megszervezni, ott van a legtöbb munkatárs, és a gyermekeket gyerekistentisztelet várja, gitáros, énekes, hangszeres énektanulás, sok-sok barkács lehetőség, játszási lehetőség, játszóprogramok is lesznek, kutya bemutató is lesz, ami a gyerekeknek egy nagy kedvence, megpróbáljuk közelebb hozni, ugye, a házi kedvenceket állatbarátoknak is sem legyen lehetőségük kikapcsolódásra. Ezen kívül gyermekkórusok fognak fellépni. Az ige hirdetést azt dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdély Református Egyházkerület püspöke tartja meg. 11 órától kezdődik az ige hirdetés, de már a színpadon, a főszínpadon 10 órától zajlanak a műsorok, kulturális műsorok fognak zajlani, 10 órától klasszikus zene lesz, Sütő Gyula gitározik, és Olá Mátyás lelkipásztor cellón fog nekünk játszani, és a rendezvénysorozatunk úgy fog kezdődni 11 órakor, hogy a kastély előtt felsorakoznak a gyermekek, a két kórus, akik majdnem 100 gyerek csoportja, és onnan a gyerekek fognak bevonulni zenés énekes kísérettel a Felbarátim című énekeskönyvünknek az énekét éneklik, az ászlók felvonulnak ezekre a rendezvényeinkre minden évben a kerület és a megyei zászlók, és a Kárpát-medencéből érkező nőszövetségi csoportok zászlói is elhozatalra kerülnek, és a zászlókkal vonulunk be, a lelkipásztorok jönnek utánunk, és akkor, mikor mindenki helyet foglal, azt a 4 éneket, amit előkészítettünk, és kiküldtünk a lelkipásztoroknak, esperesi hivataloknak, Dénes Előd egyházzenei előadó készítette elő, az ő ajánlására küldtük ki, a 4 énekkel fog kezdődni, amit nem csak a 2 gyerekkórus, hanem az összes gyerek, aki ott lesz a rendezvényünkön a színpad előtt eléneklik. Ezután lesz az istentisztelet, az úrvacsoraosztás, és úrvacsoraosztás 8 asztalnál lesz, azért, hogy egy kicsit fölgyorsítsuk az időt. Nagyon sok lelkipásztort kért meg Lukács Margit Melinda alelnöknő. Ő szervezte meg az úrvacsoraosztás körüli teendőket. Lelkipásztorok és segítőik várják a 8 asztalnál az úrvacsorára éhezőket. Utána, úrvacsoraosztás után a köszöntő beszédek lesz, köszöntő beszédeket befejezően az áldással egy kis szünet lesz, mindenki elfogyaszthatja a szendvicsét vagy piknikkosarából, amit éppen hozott, de vásárlásra is lesz lehetőség, a Zsoboki gyermekotthon munkatársai kürtős kalácsot fognak sütni, azt meg lehet vásárolni, mézes pogácsa is lesz, abból is lehet vásárolni, és hamburger, hot dog, ilyen modern való, amiket a mai emberek inkább szeretnek, olyanra is lesz vásárlási lehetőség. 2 órától fog kezdődni a nagy színpadon a műsor, viszont az ebédszünetben a színpad előtt 13:30-tól Nagy Orsolya lelkipásztornő Zsoltár énekléssel várja az oda kívánkozókat. Ugyancsak a Zsibongóban a gyereksátor, ami a kastély mögött lesz felhúzva, és ott várjuk, a kastély mögött van egy amfiteátrum, és az amfiteátrumból 13:30-kor kutya bemutatóval várják a gyerekeket. 2 órától fog énekelni az első gyermekkórus, a Marosvásárhelyi Református Kollégium alsó tagozatának a vegyes kara, a Vidám Szívek gyermekkórus, Géci Melinda Erzsébet tanítónő vezénylőket. A műsor után egy előadás fog kezdődni a presbiter sátorban, Tasnád István levéltáros előadása, a Püspök Zsinat Presbitérium az Erdély Református Egyházkerület története témában, és 14:30-tól a színpadon dr. Kovács Réka pszichológus, a Szapiencia Tudományegyetem munkatársa Fókuszban a digitális nevelés címmel tart egy előadást. Az ő előadása után a Szászrigeni Református Gyülekezet gyermekének karának, a Piccolino gyermekkorusnak a Nézd meg gyermek című műsora következik, Banga Gáspár Attila karnagy fogjuk vezényelni. A 2 műsor után, a korusok után a rajzverseny eredményét hirdetjük ki. A rajzversenyünkről a részleteket az Erdély Református Egyházkerület Nőszövetségének a Facebook oldalán tekinthetik meg. Még mindig zajlik a közönségszavazás, megkérjük, szavazzanak. A gyermekek rajzaira nagyon sok szép, csodálatos pályázat érkezett be. Hál' Istennek nagyon sok támogató úgy fontosnak tartotta, hogy ezt a rajzversenyt segítse, és ezért nagyon sok szép ajándékot, nem csak oklevelet, hanem ajándékokat is tudunk kiosztani. Ebben a rajzversenynek a megszervezésében Szabó Edina lelkészfeleség nagyon sokat segített, neki nagyon hálás vagyok ezért, a nagy áldozatért, amiért ezen hónapok óta dolgozik. És amit még tudni kell a rendezvényünkről, hogy családi piknik, tulajdonképpen otthonról bármit lehet hozni és elfogyasztani, vízkutakat biztosítunk, a kastély mellett vízkutak lesznek, hogy ebben a forróságban mindenki hideg, friss vízhez juthasson ingyenesen. De a helyszínen ajándéktárgyvásárra is lehetőség lesz a gyermekek éve kapcsán. Nagyon sok szép ajándéktárgyat sikerült szintén Szabó Edina lelkipásztor feleség segítségével előkészíteni. Ez a regisztráció melletti bejárati sátor mellett lesz. Ez a vásár, ott lesznek megtalálhatóak a tárgyak. Ezen kívül a helyszínen könyvstand is lesz, az Erdély Református Egyházkerület sajtóosztálya ott lesz, gyönyörű könyvekkel várja az érdeklődőket, a sóváradi fagy is ott lesz, úgyhogy hűsülni is lehet fagyival. A fák alatt a bonyhai helyi termelők áruit, mézet, sajtot, horgolt játékokat és egyéb érdekességeket lehet majd megvásárolni. Nagyon szeretnénk, hogy jó idő legyen, de hogyha úgy néztük, hogy egy kicsit borongosabb idő, akkor mindenkit arra kérünk, hogy esőernyőket hozzon magával, mert ez egy szabadtéri rendezvény. Ülőhelyeket nem is tudunk mindenkinek biztosítani, körülbelül 350 ülőhelyet tudunk biztosítani, ilyenkor meg szoktuk szervezni, és a gyülekezetek hoznak padokat, ülőhelyeket, még ezen kívül, hogy az idősebbek tudjanak helyet foglalni, de esőernyőket, vizet, ennivalót megkérjük szépen a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal, időbe érkezzenek, és a kocsikkal, a kis buszokkal és a nagy buszokkal a bonyhai prezsbiterek segítenek, irányítanak, hogy hol lehet leparkolni. Vannak erre kijelölt területek, ahol hagyhatjuk az autóinkat biztonságban. Azt gondolom, hogy a közös ünneplés, az együttlét öröme és Isten áldása legyen velünk, ezt kérjük a szombati napra, és minél többen látogassanak el a gyermekek sátorába is, és a különféle helyszínekre, a rendezvényeinkre, mert nagy szeretettel várunk mindenkit, készülődünk. Csütörtökön egész napot leszünk, dolgozunk, bonyhán készülődünk, hogy szombatra minden rendben legyen.
1: Isten áldása legyen akkor a rendezvényen. Köszönöm szépen, hogy bemutatta.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szegedi Csabával.
3: Július 2-a az év 183. szökőévben a 184. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 182 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó legfontosabb történelmi eseményeket. 1271-ben ezen a napon kötött békét Pozsonyban 5. István magyar király és 2. Ottokár cseh király. 1888. július 2-án Tito Maiorescu közoktatási miniszter az alig 36 éves Gianluca Caragialit nevezi ki a Bukaresti Nemzeti Színház igazgatójának. 1900-ban ezen a napon a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1 jelzésű léghajó elindul első próba útjára. 1944. július 2-án az amerikai légierő legsúlyosabb támadását intézi Budapest és magyarországi célpontok ellen. 712 gép szőnyegbombázásai súlyos károkat okoznak a csepeli szabadkikötőben, a hazai fésűsfonógyárban, a Hungária kénsavgyárban és a csepeli olajfinomítóban. 1953-ban ezen a napon váltja fel Nagy Imre Rákosi Mátyást a minisztertanács élén.

kalendáriumunk folytatásában azoknak a nevét ismertetem, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 419-ben ezen a napon született a harmadik Valentinianus római császár. 1677. július 2-án született Rádai Pál, második Rákóczi Ferenc kancellárja, kuruc író, költő, könyvtár alapító. 1877-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Hermann Hesse, Nobel-díjas német-svájci író, költő. 1879. július 2-án született Móricz Zsigmond, magyar író, újságíró, szerkesztő. A 20. századi realista prózairodalom legismertebb alakja. 1906. július 2-án született Hans Albrecht Bethe, német-amerikai Nobel-díjas fizikus. 1906. július 2-án született Kárpáti Károly, olimpiai bajnok, birkózó. 1920. július 2-án született Nagy Károlyban Gál Margit, erdélyi magyar ifjúsági író, műfordító. Az ifjúsági könyvkiadó kolozsvári szerkesztője, majd a Napsugár és a Tanügyi Újság belső munkatársa. 1960. február 22-én hunyt el Kolozsváron. 1922-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Pierre Cardin, olasz származású francia divattervező. 1923-ban ezen a napon született Wisława Szyborska, Nobel-díjas lengyel költőnő, esszéíró, irodalomkritikus, műfordító. 1926. július 2-án született Octavian Paler, román író, újságíró, szerkesztő és politikus. A Securitate üldözte nyugatbarát nézetei, valamint a román kommunista párt is Nikolai Ceausescu kritikája miatt. Kényszerlakhelyre költöztették és eltiltották művészeti tevékenységeitől. Alapító tagja volt a Csoport a Társadalmi Párbeszédért civil szervezetnek. 1936-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Hofi Géza, Kossuth-díjas magyar humorista. 1938. július 2-án született Nagysomkúton Szilágyi Domokos, erdélyi magyar író, költő, irodalomtörténész. 1945. július 2-án látta meg a napvilágot Nagyszalontán Fábián Imre, költő, folklorista, újságíró, könyvkiadó. 1992-ben megalapította a nagyváradi Literátor kiadó vállalatot, s annak ügyvezetője lett. Eredeti népmesék Biharból című kötete 2001-ben jelent meg Nagyváradon. A könyv bemutatóját 2001. augusztus 17-én tartották a nagyváradi Lórántfi Zsuzsanna Református Egyházi Központban. Kiadóvállalatán keresztül is törekedett megmenteni a Partium néprajzi értékeit a következő nemzedék számára. 1945. július 2-án született Salamon Anikó, néprajzkutató, szerkesztő. 1971 és 81 között a Kritérion kolozsvári szerkesztőségében a néprajzi tárgyú könyvek, valamint a Téka sorozat gondozója. A Gyimesi Csángó közt feljegyzett nagy terjedelmű kéziratos folklór anyagát a Néprajzi Múzeum etnológiai adattára őrzi. 1951-ben ezen a napon született Pataki Attila, magyar rockzenész, az Edda művek énekese. 1958-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Friderikusz Sándor, Pulitzer emlékdíjas magyar újságírót.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik július 2-án hunytak el. 1504. július 2-án hunyt el Szucsáván harmadik Nagy István, azaz Stefan Cselmáre, Moldva fejedelme 1457 és 1504 között. Rövid idővel halála után szentként kezdték tisztelni, de a román ortodox egyház csak 1992-ben avatta szenté, igaz hitű Nagy és Szent István Vajda néven. 1566-ban ezen a napon hunyt el Michel de Nostradam, azaz Nostradamus, francia orvos, asztrológus, kalandor. 1778. július 2-án hunyt el Jean-Jacques Rousseau, svájci, francia filozófus. 1843-ban ezen a napon hunyt el Samuel Christian Friedrich Hahnemann, német orvos, a homeopátia megalapítója. 1849-ben ezen a napon adta vissza lelkét teremtőjének Gábor Áron, erdélyi magyar fegyverkovács, az 1848-as, 49-es szabadságharc ágyú öntője. 1893. július 2-án hunyt el Nagy Szebenben Georg Daniel Teutsch, erdélyi száztörténész, evangélikus püspök. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, mint a segesvári polgárság századosa vett részt. Az abszolutizmus korszakában az önkényuralom ellen küzdött. 1866-tól a pesti országgyűlés képviselője volt, ahol az erdélyi szászok jogait védte. 1937-ben ezen a napon hunyt el Amelia Mary Earhart, a repülés amerikai női úttörője, az első jelentős női pilóta. 1961-ben ezen a napon hunyt el Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. 1963. július 2-án hunyt el Kovács László, magyar író, szerkesztő, kritikus. 1926-tól az erdélyi Szépmíves Cél lektora, az erdélyi Helikon szerkesztője. 1950-től Magyarországon él, ahol az Út, majd a Reformátusok lapja szerkesztőségében dolgozott haláláig. 2016. július 2-án hunyt el New Yorkban a Máramaros szigeti születésű Elie Wiesel, zsidó származású amerikai író, politikai aktivista és egyetemi tanár, holokauszt túlélő. 57 könyvet írt. Leghíresebb műve az Éjszaka, amely a náci koncentrációs táborokban szerzett élményein alapul. Ő használta először a holokauszt kifejezést a mai értelmében. 1986-ban Nobel békedíjat kapott. Július 2-án ünnepelték először a Sportújságírók napját, melyet a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1924. július 2-ai megalakulásának emlékére tartanak.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Szegedi Csabával. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük.
1: Július 2-án Otto, Jenő, Mária és Marcián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Otto a német Otto névből származik. Ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése birtok, vagyon. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Mériam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Marcián, latin Marcianus név rövidülése, jelentése a Március nemzetséghez tartozó férfi. Köszöntünk tehát július 2-án minden Otto, Jenő, Mária és Marcián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Névnaposainkat köszöntöttük Szabó Balázs bandája Bájoló című dalával. Isten éltesse őket. A következőkben a napáhítata csendül. A mai áhítatunk címe: Ne add fel. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lukács evangéliumának 18. fejezetének 11. verse.

A mai áhítatunk szerzője Peter Kalicser, Amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Isten tudja, hogy vannak napok, amikor elhagyjuk az imádkozást. Talán úgy gondoljuk, hogy vannak nagyobb problémák is a világon, vagy úgy érezzük, hogy Istent nem érdekli az imánk. Jézus azonban nem csak több imára szólított minket, hanem elmondott egy példázatot egy özvegyasszonyról és egy bíróról. Az özvegyasszonyról nem sok részletet tudunk, de azt gondolom nem voltak politikai kapcsolatai, és nem volt gazdag. Nem ismerjük pontosan, mi volt a probléma, de tudjuk, hogy konfliktusa volt valakivel, és a bíróhoz fordult segítségért. Eleinte a hamis bíró nem volt hajlandó segíteni neki, de nem adta fel. Továbbra is járt a nyakára. Elképzelem, ahogy naponta a bíróhoz megy, kopogtat az ajtón, és a bíró felmordul. Ó, ne, már megint ő. Talán valóban bosszantotta az asszony kitartása, de ő csak azt akarta, hogy a bíró tegye a dolgát. Végül a bíró igazságot szolgáltatott neki. Elképzelem, ahogy az égnek emeli a kezét, és azt mondja, rendben, megteszem, csak hagyj békén. Jézus példázata emlékeztet minket, hogy Isten egy cseppet sem hasonlít arra a bíróra. Isten hallani akar minket. Teremtünk, szeret minket, és a legjobbat akarja nekünk. Ezért soha nem szabad feladnunk az imádkozást. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, taníts, hogy minden körülmények között bízzunk benned. Amen. Kitartóan fogok imádkozni, mert Isten figyel rám. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Peter Kalicser, Amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik felhagytak az imádkozással.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök déli magazin műsorunkba. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

0: Adásunk utolsó órájában hamarosan hírek következnek, utána versrovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket adásunk utolsó órájában. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán politikai fegyverszünetet akar a szociáldemokrata párttal. A 2026-os pedagógus sztrájk után tett ígéret nem tartható. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség májusban. Botrány a polgármesteri hivatalnál. Elbocsátott alkalmazottak próbáltak visszatérni munkahelyükre. Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Romániának megállapodásra vagy politikai fegyverszünetre van szüksége a költségvetési és intézményi stabilitás fenntartása érdekében, jelentette ki Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán, aki egyben a Nemzeti Liberális Párt elnöke is, tegnap a Friendly Fire című podcastben többek között Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke felvetésére reagált, miszerint a PESZEDE elfogadja a rotációs kormányzást, ha pártja kezdheti a kormányzati tevékenységet. Leszögezte, egy stabil kormány megalakítása nem nyilvános nyilatkozatok eredménye, hanem szilárd politikai megállapodásoké. Bolozsán szerint a PENELE már a relevancia határán álló politikai szereplővé vált, amely azonban jelentős kormányzati felelősséget vállalt magára. Ha meg akarnám akadályozni a dolgok előrehaladását, magamat javasoltam volna miniszterelnöknek, nem pedig Siegfried Murasánt. Mondta Grindeanu azon vágyai kapcsán, hogy szándékosan akadályozza egy teljes jogkörrel rendelkező kormány megalakítását. A 2023 nyarán lezajlott általános pedagógus sztrájkot követően a tanároknak tett kormány

0: Közláru emlékeztetett arra, hogy a 2023-as tanársztrájkot követően a kormány rendeletbe vállalta. A kezdő pedagógusok bére az új bértörvény hatályba lépésével eléri a nemzetgazdasági bruttó átlagbért. A miniszter szerint azonban a Világbank szakértőivel közösen végzett elemzések azt mutatták, hogy a pénzügyi következmények jelentősen meghaladják a korábbi becsléseket. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új jogszabály elfogadásával a pedagógusok fizetése nem csökkenne. Ugyanakkor elismerte, az elégedetlenség fő oka, hogy 2023-ban tett ígéretek nem teljesültek. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség Romániában májusban, közölte ma az Országos Statisztikai Hivatal. Májusban 522.100 munkanélküli tartottak nyilván, 10.000-rel többet, mint áprilisban. Az előző év májusához képest 15.200 fővel nőtt a munkanélküliek létszáma. A májusi munkanélküliség ráta 6,4% volt Romániában, a nők körében 6,5, a férfiak körében pedig 6,3%. Ez 0,1% ponttal haladja meg az áprilisi, és 0,2% ponttal az egy évvel korábbi értéket. Az elmúlt három év negatív csúcsát az idei márciusi 6,5% jelentette, a legalacsonyabb 5,1%-os értékben pedig 2025. júniusában volt a mutató. Az Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint az első negyed évben a bruttó hazai termék 1,2%-kal volt kisebb, mint a 2025 azonos időszakában, a négy havi kiskereskedelmi forgalom 5,8%-kal, az ipari termelés volumene pedig 3,2%-kal csökkent az éves összevetésben. Feszült helyzet alakult ki a temesvári polgármesteri hivatalnál, amikor több tucat elbocsátott alkalmazott visszatért munkahelyére, miután bírósági úton ideiglenesen visszaszerezték állásukat. Az érintettek állítása szerint azonban nem engedték be őket az intézmény épületébe. Összesen 95 a temesvári közigazgatási apparátusból elbocsátott munkavállaló támadta meg a bíróságon. A megszorító intézkedéseket is sikerrel járt. Az alapvető döntés értelmében felfüggesztették az elbocsátásukról szóló határozatot, számol be a Digi24 hírportál. Az érintettek között megtalálhatóak a helyi rendőrség, az adóigazgatóság, a polgármester szakmai apparátusának, valamint a Városháza más szervezeti egységeinek korábbi alkalmazottai is. Az elégedetlen dolgozók a rendőrség segítségét is kérték, azonban a helyzet nem rendeződött, és az épületbe továbbra sem engedték be őket. A szóban forgó bírósági döntés egyelőre nem jogerős, és fellebbezést nyújtható be ellene. Ugyanakkor a határozat végrehajtható, így annak alkalmazása elvileg kötelező érvényű. A Román Nemzeti Bank már a érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk a mai nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram! Ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek: Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
5: De egy

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Most a versrovatunk következik.

kalkuttai Teréz anya. Mégis, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezéli cselekedeteidet. Mégis, tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. Mégis érj célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz. Mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják. Mégis építs. Az embereknek szükségük van a segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van. S a verést kapsz is cserébe. Mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Adni kell. Adni. Mindent odaadni. Munkát, erőt, életet, pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást, jó szándékot, jó akarást. Imádságot, egészséget, melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincs telennek. Szeretetet adni, adni, s érte semmit sem kívánni.

Lassan adásunk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána krédó hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 1879-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol látható a világ végződik. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjam újból.

Nem számít, hogy mit tettél, ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fenn. A másiknak nem jut csak zivatar. Az én szívem nem sejti, mi a csókos napsugár, mert nékem nincs senki.

0: földet.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán politikai fegyverszünetet akar a Szociáldemokrata párttal. A 2026-os pedagógus sztrájk után tett ígéret nem tartható. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség májusban. Botrány a polgármesteri hivatalnál. Elbocsátott alkalmazottak próbáltak visszatérni munkahelyükre. Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Romániának megállapodásra vagy politikai fegyverszünetre van szüksége a költségvetési és intézményi stabilitás fenntartása érdekében, jelentette ki Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán, aki egyben a Nemzeti Liberális Párt elnöke is, tegnap a Friendly Fire című podcastben többek között Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke felvetésére reagált, miszerint a PESZEDE elfogadja a rotációs kormányzást, ha pártja kezdheti a kormányzati tevékenységet. Leszögezte, egy stabil kormány megalakítása nem nyilvános nyilatkozatok eredménye, hanem szilárd politikai megállapodásuké. Bolozsán szerint a PNL már a relevancia határán álló politikai szereplővé vált, amely azonban jelentős kormányzati felelősséget vállalt magára. Ha meg akarnám akadályozni a dolgok előrehaladását, magamat javasoltam volna miniszterelnöknek, nem pedig Siegfried Murasánt. Mondta Grindeanu azon vágyai kapcsán, hogy szándékosan akadályozza egy teljes jogkörrel rendelkező kormány megalakítását. A 2023 nyarán lezajlott általános pedagógus sztrájkot követően a tanároknak tett kormányzati ígéret már nem valósulhat meg eredeti formájában, jelentette be tegnap este Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter a Digi24 televíziós csatornának adott interjúban. A miniszter szerint annak a korábbi vállalásnak a teljesítése, amely szerint a kezdő pedagógusok fizetését a nemzetgazdasági bruttó átlagbér szintjére emelt volna. Önmagában az oktatási rendszer számára mintegy 8 milliárd lejjel többlet terhet jelentene. A kormány ehelyett egy új egységes bértörvény kidolgozásán dolgozik, amely béremeléseket és rendszerben meglévő aránytalanságok korrekcióját is tartalmazza. Ugyanakkor nem teszi lehetővé a két évvel ezelőtt tett vállalásuk teljes körű teljesítését. Puszláru emlékeztetett arra, hogy a 2023-as tanársztrájkot követően a kormány rendeletbe vállalta. A kezdő pedagógusok bére az új bértörvény hatályba lépésével eléri a nemzetgazdasági bruttó átlagbért. A miniszter szerint azonban a Világbank szakértőivel közösen végzett elemzések azt mutatták, hogy a pénzügyi következmények jelentősen meghaladják a korábbi becsléseket. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új jogszabály elfogadásával a pedagógusok fizetése nem csökkenne. Ugyanakkor elismerte, az elégedetlenség fő oka, hogy 2023-ban tett ígéretek nem teljesültek. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség Romániában májusban, közölte ma az Országos Statisztikai Hivatal. Májusban 522.100 munkanélküli tartottak nyilván, 10.000-rel többet, mint áprilisban. Az előző év májusához képest 15.200 fővel nőtt a munkanélküliek létszáma. A májusi munkanélküliség ráta 6,4% volt Romániában, a nők körében 6,5, a férfiak körében pedig 6,3%. Ez 0,1% ponttal haladja meg az áprilisi és 0,2

0: polgármesteri hivatalnál, amikor több tucat elbocsátott alkalmazott visszatért munkahelyére, miután bírósági úton ideiglenesen visszaszerezték állásukat. Az érintettek állítása szerint azonban nem engedték be őket az intézmény épületébe. Összesen 95 a temesvári közigazgatási apparátusból elbocsátott munkavállaló támadta meg a bíróságon. A megszorító intézkedéseket is sikerrel járt. Az alapvető döntés értelmében felfüggesztették az elbocsátásukról szóló határozatot. Számol be a Digi24 hírportál. Az érintettek között megtalálhatóak a helyi rendőrség, az adóigazgatóság, a polgármester szakmai apparátusának, valamint a Városháza más szervezeti egységeinek korábbi alkalmazottai is. Az elégedetlen dolgozók a rendőrség segítségét is kérték, azonban a helyzet nem rendeződött, és az épületbe továbbra sem engedték be őket. A szóban forgó bírósági döntés egyelőre nem jogerős, és fellebbezést nyújtható be ellene. Ugyanakkor a határozat végrehajtható, így annak alkalmazása elvileg kötelező érvényű. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk a mai nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram! Ne íts ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Krödély.
1: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide és izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni.
0: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink.
2: Azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni.
0: Lelkiépülés a Calvin héten.
3: Az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozat volt. 12 éve vagyunk az Egyház megyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül az utolsó 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Krödély a Kárpátaljai Református Önkéntes Diakóniai Év rövidítése. Ez egy kárpátaljai keresztény önkéntes program, amely lehetőséget biztosít fiatal felnőttek számára, hogy egy évet más országokban vagy szervezeteknél, például szociális intézményekben, gyülekezetekben töltsenek el, miközben elmélyítik hitüket, fejlődnek és tapasztalják.

0: tapasztalatot szereznek. A Kriszt által szervezett lendületen a Krödé is képviseltette magát a workshopokon. A helyszínen a Krödé koordinátorával, Tankóci Csillával beszélgettünk.
1: A Kröddével is találkozhatnak a fiatalok itt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületén, ahol a workshopok során bemutatják azt is, hogy milyen úton, módon önkénteskedhetnek a fiatalok, és egy hatalmas térkép is van előttünk, amire kitűzhetik azt, hogy hová szeretnének elmenni, de mit is kell erről tudni.
2: Nagyon sok szeretettel várjuk majd ide is izgalommal azokat a fiatalokat, akik szeretnének önkéntesként elutazni Európa bármelyik országába, attól függően, hogy mit is szeretnének csinálni, hol szeretnék az önkéntes szolgálatot eltölteni, és egyébként ez csodálatos lehetőség, mert egy külső keretben minden biztosítva van ahhoz, hogy ez az út megvalósuljon, akár rövid távon, akár hosszú távon, néhány hetes programtól hosszú távú, egészen több hónap és egy év hosszúságú program is lehetséges, teljes mértékben személyre szabott, úgyhogy mindenki magának döntheti el, hogy hogyan szeretné ezt összerakni.
1: Picit elszomorodtam az előbb beszélgetőn, hogy aki már elmúlt 30, az már bizony nem vehet részt. Tehát milyen korhatár van, és hogyan lehet erre jelentkezni? És egyáltalán kik jelentkezhetnek?
2: Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, és még nem lett 30 éves. Ez jó is és rossz is egyben, mert csodálatos lehetőség, amint már említettük, és amikor megfogalmazódik egy ilyen igény, vagy érzés a fiatalnak a szívében, akkor felkeresheti a szervezetünket, elérhetnek bennünket Facebookon, e-maileket is fogadunk a krode2009@gmail.com e-mail címre, illetve hívni lehet a 066 18 51 883 telefonszámot is.
1: Én itt látok több képet is, tehát hogyha valaki elmegy önkénteskedni, tehát az nem arról szól, csak például mondjuk, hogy látok, hogy tiszta forrás alapítványhoz csatlakozik, gondolom, akkor ott főleg ilyen környezettudatossággal kapcsolatos önkénteskedés, akár, de ezt csak én képzelem el, nem biztos, hogy nevéből ez is valósul meg, de akár időseket is gondozhatnak, és számos más dolgot csinálhatnak. De mi közül választhatnak valóban? Mit jelent az, hogy valaki elmegy önkénteskedni, akár Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba, mit fog ott csinálni?
2: Ez is teljes mértékben a fiatalra van bízva, mert amikor jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor néhány olyan kérdésben először beszélünk magáról a programról, hogy hogyan is képzelte el, ő, mint ismerve a saját képességeit és készségeit, tudja, hogy mi az, amit szeretne csinálni, amivel szívesen foglalkozna, lehet ez gyermekszolgálat, vagy lehet fiatalok között lévő szolgálat. Van több olyan hely, Olaszországban például nagyon kiépült az a rendszer, ahogyan a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, és két önkéntesünk is volt, aki Spanyolországban és Olaszországban szintén fogyatékkal élők között szolgált, de lehet ez egy református bölcsőde is akár, vagy lehet ez egy olyan alapítvány, ami hajléktalanokkal foglalkozik, és őket segíti, de lehet ez történelmet kedvelőknek egy olyan hely, ahol nemzetközi portrétárban katalógus, szerkesztés, műkincsek rendbetétele és rendszerezése, és sok minden más, amit egyébként hosszan lehetne sorolni. A lényeg az, mindig a lényeg az, hogy találd meg, kedves fiatal, hogy mi az, amit kaptál talentunként az Istentől, és mi az, amit szeretnél használni egy közösség, vagy egy célcsoport javára és az Isten dicsőségére.
1: Te hogy látod, az elmúlt évek tapasztalatai mit mutatnak? Csökkent azok száma, akik önkénteskedni szeretnének külföldön, vagy pont ellenkezőleg talán az itteni helyzet is hozta azt magával, hogy egyre többen keresnek fel titeket, és szeretnék kipróbálni magukat valami másban, más országban.
2: Annak ellenére, hogy sok mindent hozott a jelenlegi helyzet, sajnálattal az kell, hogy mondjam, hogy egyre kevesebb önkéntesnek jelentkező fiatal keres meg bennünket. Ez teljesen szívem fájdalma egyébként, mert mostanára már egy olyan biztos keret alakult ki az európai programnak köszönhetően, ami minden részletét biztosítja, és szinte nincsen olyan tényező, ami ez alatt a program alatt felvetődne, akár problémaként, vagy bármilyen akadályként. Nagyon kitaposott út, és amellett, hogy nyelvtanulás, új kultúra megismerése, életre szóló kapcsolatok és felejthetetlen élmények. Valamiért napjainkban talán más útja van annak, hogy a fiatalok külföldre menjenek, de itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez több annál, mint egy utazás, több annál, mint egy egyszerű segítségnyújtás, mert ez egy olyan hely és egy olyan program, amikor maga az önkéntes is fejlődik, épül lelkileg, hasznára lehet egy közösségnek, egy csoportnak olyan helyen, olyan közegben, amit ő szeretne, amilyet ő képzel el magának, és ez csak egy win-win, mindenki nyer vele.
1: Csak református fiatalok jelentkezhetnek, vagy akár más felekezethez tartozó diákok is, vagy fiatal felnőttek is érdeklődhetnek a Krödénél?
2: Felekezettől független a jelentkezés és a részvétel, ami a programhoz kapcsolódik. A nevünkben is benne van az, hogy református önkéntes diakóniai év. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk küldőszervezetei katolikus, vagy teljesen más felekezetű fiataloknak sem. Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várjuk, és öröm, hogyha egy ilyen programon keresztül megtapasztalhatnak valami csodálatosat.
1: Említetted, hogy ez úgymond sokan lehet attól tartanak, hogy jár valamilyen kötelezettsége, mert úgymond akár anyagi vonzatra gondolok itt, de ha jól értem, tehát ez teljesen ingyenes a fiatalnak, ő neki csak ott úgymond szolgálatba kell állnia. De hogyan épül fel az, hogy valaki akkor kapcsolatba lép veletek, eldöntötte, hogy milyen önkéntes szeretne lenni, tegyük fel, fogyatékkal élő fiatalokat szeretne gondozni, mi történik ezután?
2: Ezután kezdődik az a tervezési folyamat, amikor megkeressük a célországban azokat a szervezeteket, akik tudnak abban az időintervallumban, amit a fiatal meghatározott magának, vagy amikor az ideje engedi, abban az időintervallumban melyik az a szervezet, aki tudja fogadni az önkéntesünket. Mivel már említettem, hogy ez egy Európai Uniós program, ezért a fogadó és küldő szervezetek biztosítják azt, hogy minden zökkenőmentes legyen, és amikor hosszas, vagy esetleg rövid és hatékony keresés után megtaláljuk azt a szervezetet, aki fogadni tudja az önkéntest, akkor minden egyéb részletet egyeztetünk. Program keretén belül teljes mértékben finanszírozva van az odautazás és a visszautazás. Ez Európa távolabbi országaiban hatékonyabb inkább, mert a repülőjegy az teljes mértékben vissza van térítve, de hogyha Magyarországon utazik az önkéntes, szintén élhet ezekkel a lehetőségekkel. Az ott tartózkodása során a lakhatás lehetőség szintén a program által van biztosítva. Ezt a fogadószervezet egyezteti le, és biztosítja az egész önkéntes program alatt, illetve ezen kívül zseppénzt is kap az önkéntes, és olyan lehetőséget, amivel ott még utazhat a saját szolgálati helyén, környéken, gondolok itt buszbérletre, vagy egyéb közlekedési bérletekre, illetve külön van kiszabva egy olyan összeg, ami még a buszban az önkéntes étkeztetésére van célirányosan elkülönítve. Tehát csak összefoglalva azt tudnám mondani, hogy utazás, ott lét és kaja és zseppénz és minden is adott, és amikor az önkéntes elmegy és elindul és megérkezik az országba, a szolgálati helyére, onnantól kezdve legfőképpen a koordináló, a fogadó szervezet tartja őt a kezében, de ez nem jelenti azt, hogy mi küldő szervezeteit hátra dőlünk, és most már nem foglalkozunk vele, hanem egy folyamatos és rendszeres kapcsolattartás működik a küldő és fogadó szervezet között, a küldő és az önkéntes között, és mindez arra szolgál, hogy egy olyan környezetet alakítsunk ki a fiatal számára, amiben ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy bizalommal fordulhat felénk is, az küldő szervezet felé, bizalommal keresheti meg a fogadó szervezet munkatársait, mert mindenki azért van, hogy az önkéntesnek ez egy életre szóló élménye legyen.
1: Egyszer Barta Attilával, a Fornasi Református Gyülekezet lelkészével készítettünk egy igazán hosszú interjút pont arról, hogy hogyan változtatta meg az életét az önkéntesség. Te mit üzennél a fiataloknak, hogy valóban hitben, lelkileg, más országok kultúráját megismerésben mindenben változhatnak és épülhetnek, de miért választák ezt, hogy akár a tanulmányaik előtt egy évet önkénteskednek, vagy utána, mielőtt munkába állnak és elkezdik a nagybetűs életet, próbálják ki magukat valami újban?
2: Mindenképpen azt mondanám, hogy azért, mert megtapasztalni azt, hogy a biztonságos környezeten kívül kinyílhat még a világ, és elmehet olyan helyekre, amit talán csak képen látott, talán csak filmekben látott, és talán titkon arról ábrándozott, hogy egyszer de jó lenne valahogyan elmenni oda. De azok a sok földi tényezők, amik általában ilyenkor eszünkbe jutnak, de drága az út, vagy bajos oda elmenni, hogy induljak el egyedül, mégis mi várna ott rám, ezek a az akadályok így leomlanak, amikor egy ilyen önkéntes programba csatlakozik be a fiatal. És én azt mondom, hogy vágj bele mindenképpen, mert nem fog visszajönni az az idő, amit eltöltesz mással. Lehet koncentrálni a tanulásra, lehet koncentrálni a karrierépítésre. Egyébként jól hangzik egy ilyen bekezdés az önéletrajzodban, hogy egy évet töltöttem külföldön, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, vagy amit elképzelsz, és szakmai tapasztalatot is szerezhetsz, hogyha céltudatosan egy olyan területet választasz, ahol majd később dolgozni szeretnél. Nyelvtudást is gyarapíthatsz, úgyhogy csak sorolni tudom a pozitívumait, úgyhogy vágj bele, hajrá és keresd meg!
0: Az elmúlt percekben a Krödé koordinátorával, Tankóczi Csillával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Az év tematikus általános iskolai diákrádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el, ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Hegedűs Márk összeállítása.
1: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
2: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis is velük együtt dolgozni.
1: És téged hogy hívnak?
2: Németh Dávid.
1: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
3: Csatlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
1: Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
3: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
4: Engem Kackó Ádámnak hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát. Szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
5: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
1: És akkor ti négyen, nyolcadikosok vagytok minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér.

0: A jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
1: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
0: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
1: Igen, mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
0: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor ide jövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ez elé a feladat elé?
2: Igen, Bogdánfi Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó. De inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
0: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
2: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
0: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak, hogy látod, a csúcson hagyják, abba ballagnak el ezek a diákeid?
2: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
0: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
2: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
0: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
2: Hát az iskolapszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
0: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany? Együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beladott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban. Szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
5: Aki elanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
6: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
0: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
7: Az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
0: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
7: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
0: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéljük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
8: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
0: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
1: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
0: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
1: Igen.
9: Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
10: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
11: Kicsim, menj a szobádba, telefonálok.
0: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
2: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
4: Gyere, kosarazzunk!
7: Nincs kedvem.
4: De ne kéresd magad.
7: Jól van.
4: Ez meg mi a kezeden?
7: Semmi.
4: Megvágtad magad valamivel?
7: Nem. Csak nekilöktek a...
4: Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
7: Nem kell. Hagyjál.
4: Elkísérlek, ne aggódj.
7: Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
4: De Misi!
12: Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az Orosházi Református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Calvin hét a gyermekek éve jegyében. Dezső Csia Ibolya nőszövetségi elnöknővel telefonon beszélgettünk a rendezvény céljáról, programjáról, szervezéséről. A riporter Pilbák Kincső.
1: A Kézdi Orbai Református Egyházmegyében már hagyománynak számít a Calvin hét megszervezése. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Igen, az idei évben a 16. Calvin heti rendezvény sorozatunk volt. 12 éve vagyunk az egyházmegyében a férjemmel lelkészség által. Ebből körülbelül utolsóan 4 évben voltam szervezői, az elején csak alelnökként, most már elnöki minőségben. Ugye a Calvin heti rendezvény sorozat az 8 napból áll. Vasárnappal kezdjük, vette kezdetét egy június 21-én délután a házaspárok napjával kezdtük meg a Calvin heti rendezvény sorozatunkat. Ennek a helyszíne az idén a Orbai Telek volt. Ugye az évet, a Calvin heti évet, ugyanúgy, hogy az egyház kerületünk a gyermekek évének szentelte, ezért az idei évben a Calvin hét is ennek a jegyében a gyermekek körül forgott. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket Lukács evangéliuma alapján. A házaspárok napján, a délutáni, vasárnap délutáni szolgálaton a gyermekek helye a családban címszó körül forgott, erről voltak előadások, rövid előadás, illetve csoportos beszélgetések, illetve közös vacsorával záródott a nap. A hétfői nap a gyerek napról szólt, ez 205 gyereket jelentett, tehát 205 résztvevő és körülbelül 40 szervezővel a Magsán volt az Úrtól jön a szabadulás ira alapján. A lelkész kollégák a nagyon kreatív módon a történetet élő színházzal mutatták be, szépen beöltözve az akkori ruha megfelelően, és ez alapján vezették végig a gyerekeket. Hát igen, van jövő az egyház megyében, illetve az egyház kerületben. Minden évben a Calvin héten a gyereknap a leglátogatottabb, a legintenzívebb, a legnagyobb tumultussal járó napunk. A harmadik napunk az ifi nap, ez Oroszfaluban volt szervezve, ez kedden délután lett, az idén eltérően a hagyományoktól, hogy mindig délelőtt 10 órától kezdődött. Az idei évben, mivel ugye voltak a képességvizsgák, illetve sokan az érettségére készültek, ezért egy délutáni időpontba tevődött át. Ugyanúgy körülbelül 70 fiatal vett részt az ifi napon, és érdekes módon egy közös bográcsozással, illetve tábortűzzel záródott az este. A szervező csapat úgy gondolja, hogy ez sokkal belsőségesebb, hangulatosabb volt a megszokottattól eltérően. A szerdai nap az a nőszövetségi napról szólt. Ez a tavalyi évhez hasonlóan az idén is Alsó Csernátonban volt, körülbelül 160 asszonytestvérünk vett részt ezen. Ugyanúgy egy gyerek témában volt a szolgálat, illetve az előadás. Közös ebéddel zárult itt is a nap, illetve minden évben a Calvin héten van egy csoportképünk a nőszövetségi napon. Egyszerre feláll a 160 ember egy nagy csoportképre, és az ebéd alatt ezt valamelyik kolléga elmegy előhivatja, és akkor mindenki egy emlékképpel távozik haza. A csütörtöki napunk az a presbiteri napról szólt. Az idén Létszfalva adott otthont a presbiteri napnak, ezen körülbelül 140 résztvevő volt, ugyanúgy a gyerek témával kapcsolatban, illetve a különböző előadás, csoportos beszélgetés, közös ebéd. Konfirmandus napunk az pénteken, ez már ugye a 6. nap volt. A konfirmandus napon körülbelül 70 konfirmandus vett részt. Ez az idén Páván volt tartva, úgy szintén a gyülekezeti életben való összekapcsolódásban, hogyan vesznek részt a gyerekek a gyülekezetben, illetve az ifjúk hogyan tudjanak ebbe bekapcsolódni. A záró, a Calvin hét záró rendezvényen, az a gyülekezeti nap, az idén Szörcsén volt. Körülbelül 700 személy volt jelen, közös istentisztelet volt úrvacsoroztással, majd azt követően minden gyülekezet kiköltözött ugye a szervezők által kiállított helyszínre, a sátrakkal közös főztek minden gyülekezet, volt szakácsművészet bemutató, közösen ettek, illetve a színpadon ez alatt programok mentek, különböző ifjúsági csoportoknak az előadásait hallgathattuk meg. Calvin hét hivatalos zárása az már megtörténik szombaton, viszont mindenki a gyülekezetbe hozza haza azt, amivel az elmúlt egy hétben gazdagodott, ezen a 8 nap alatt, és akkor azoknak hozza haza az igét, illetve a látottakat, a tapasztalatokat a gyülekezetbe, amit egész héten átéltünk.
1: Mi a fő üzenete, vagy mi a fő célja a Calvin hétnek?
2: közösségépítő szerepe van. Minden évnek van egy mottója, és megpróbáljuk az egész hetet a köré építeni fel. Ugye most az, hogy a gyerekek a gyülekezetben, a gyerekek a, volt a fő témája, viszont a legfőbb célja, hogy lelkileg épüljünk, egymást erősítsük, illetve közösségben legyünk.
1: És hogyan történt a szervezés a szervező csapatról, mit kell tudni?
2: Az egyház megyében minden a ifinek külön vezetősége van, illetve a presbiteri szövetségnek, a nőszövetségnek. Emellett minden évben bevállalja egy egyház község, hogy melyik rendezvényt tudja fogadni. Ugye ez függ attól, hogy létszám, mert egy kis gyülekezetben, ahol egy 100 férőhelyes templom van, oda egy 205 fős gyerekcsapatot nem tudunk fogadni. Úgyhogy itt már mi tudjuk igazából, hogy az egyház megye mire képes, mindenki kiveszi a részét, tehát van, aki a fotóz, a lelkészek közül. Van, aki a beszerzéssel foglalkozik, van, aki a programot vezeti, és van egy az egyházkerületben irigyésre méltó lelkés csapat ebben az egyházmegyében, akik tényleg az egész 8 napot úgy programostól, mint családostól aktívan vesznek részt rajta. Tehát ilyenkor mindenki a gyülekezete mellett van, szervezzük az utat, a programot, hogy hol a helyszín, hova kell menni, kik jönnek a gyülekezetből. Nagyon intenzív hétről van szó. Tehát, hogyha megszámítjuk azt, hogy 7 napon keresztül meg kell oldani a szervezést, az utat, a bejelentkezéseket, legtöbb esetben ebéd van, akkor kell tudjuk, hogy hány résztvevő van. Tehát nagyon-nagyon jól összeszokott csapat, már mindenki tudja, hogy kinek mi a dolga, már ez könnyen működik. Illetve az egyház községekben is nagyon jó ilyenkor a csapat megmozdulása, vagy a gyülekezet életrekelése igazából. Mert sok esetben a gyülekezet tudjuk, hogy van, bármilyen rendezvény ott vannak, de egy ilyen nagyobb hozamú rendezvény sorozatnál, mikor tudjuk, hogy érkezik 200 fő vagy 150 fő, akkor a gyülekezet is jobban odaáll, jobban kiveszi a részét ebben az egészben. Tehát mindenki kicsit sajátjának érzi ezt a rendezvénysorozatot. Minden gyülekezet meg, hogy melyikben lesz a következő helyszín, egymásnak átadjuk például az olyan bevásárolt dolgokat, mint a megmaradt szalvetta vagy a cukor, ami az egyik napra megmarad, azt átvisszük a másik helyszínre. Tehát próbáljuk anyagiakban is áttekinteni azt, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni minél hatékonyabban. Tényleg nagyon aktív a csapat, volt, hogy este 12-kor még szereltek le az egyik helyszínről a kellékeket, de reggel 8-ra már a másik helyszínen fel kellett legyen szerelve. Mindenki tudja azt már, hogy ki mivel van megbízva, és akkor mindenki a saját dolgát intézi, összebeszélnek, viszont azt el tudom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ami egy ilyen nagyobb hozamú rendezvénynél megtörténnek ilyen kis hibák, akkántól nem beszéljük jól le, vagy valami technikai okok adódnak, viszont mindig van pár kolléga, akik tetre készen ott állnak az ajtóba, és várják, hogy milyen utasítás jön, mit kell csinálni, van-e valami gond, és nagyon-nagyon jól össze van ez rázódva.
1: Ha van valami kiegészíteni való, akkor most...
2: Igazából én ajánlani tudom a Kézdi Orbai Református Egyházmegye Facebook oldalát. Itt megtalálható minden napról egy rövid leírás, illetve minden napról 15-20 darab fotót meg lehet tekinteni. Ez egy picit jobban áthozza azt a hangulatot, azt az együtt lüktetését az egyházmegyének, ami ilyenkor zajlik. Minden évben megpróbáljuk a Kávé hetet utólag kiértékelni. Most történik éppen ennek a szervezése, hogy mikor legyen, hogy legyen. Ilyenkor összeülnek ugye a szervező csapatok, és akkor lebeszélik azt, vagy megbeszéljük azt, vagy átbeszéljük inkább azt, hogy mi az, ami jó volt, mi az, amit kellene módosítani. Mivel hétköznapról van szó, június végéről van szó, nagyon sok esetben az ifjak, illetve a konfirmandusok kevesebben vannak a rendezvényeken, mert készülnek a képességvizsgára, kezdődnek az érettségi, illetve a presbiter és a nőszövetségi napot azért nehezebb ilyenkor hétköznap szervezni, mivel nagyon sokan munkában vannak. Úgyhogy megpróbálunk erre valami megoldást találni, minden évben próbáljuk egy kicsit újítani, egy kicsit felfrissíteni, hogy legyen meg a hagyománya, viszont legyen mindig benne valami érdekes, amivel a gyülekezeti tagokat magunkhoz tudjuk, illetve az egyházhoz, Isten közelébe tudjuk vonzani. Körülbelül az egész rendezvény sorozaton több mint 1400 személy vett részt, ez úgy szervezőstől, mint részvevőstől, mint az utolsó gyülekezeti napon keresztül. Úgy gondolom, hogy egy egyház megyébe ez egy kivételes, rendkívüli rendezvénysorozat, amit remélem, hogy még sokáig fogunk élvezni, illetve szervezni.
0: Múlt héten zajlott a Kézdi Orbai Egyházmegyében a 16. Calvin hét, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Gyertek, fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánnak akarata szerint, akinek legyen dicséret, dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, ünnepzáró Isten tiszteletünket a 253-as számú énekünk első és második versével kezdjük. 253-as számú énekünket gyertek, énekeljük. Első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének.

Szeretettel köszöntünk benneteket, testvéreim, akik ünnep harmadnapja délelőtt egyre gyülekezhettünk. Urunk Istenünk, tegye áldottá Isten tiszteletünket, figyeljünk az ő igéjére. Sámuel próféta, második könyve, 15. fejezetéből a 13-tól 30-ig terjedő verseiből hallgatjuk azt a következőképpen. És követ ment Dávidhoz ilyen üzenettel. Az Izrael népének szíve Absalom felé hajlik. Akkor mondta Dávid minden szolgáinak, kik vele voltak Jeruzsálemben. Keljetek fel, és fussunk el, mert itt nincsen számunkra menekülés Absalom elől. Siessetek elmenni, hogy valamiképp sietve utol ne érjen minket, s ne hozzon szerencsétlenséget rejánk, és a várost le ne vágja fegyvernek élével. Mondának pedig a király szolgái a királynak, minden úgy legyen, amint tetszik a királynak, a mi urunknak, imé itt vannak a te szolgáid. Kiment azért a király és egész háznépe ő utána, és otthon hagyja a király 10 ágyasát, hogy őrizzék a házat. És kimenve a király és egész ház.

vagy, és vissza is költözhetel szülőhelyedre. Csak tegnap jöttél, és már ma zaklassalak téged, hogy velünk jöjj. Én megyek oda, ahová mehetek. Te pedig térj vissza, s vidd vissza testvéredet is, irgalmasság és igazság legyen veled. És felelt Ittai a királynak mondva, él az Úr, és él az én Uram a király, hogy valahol lesz az én Uram a király, mind halálában, mind életében, ott lesz a te szolgád is. Mondta azért Dávid Ittainak, ám jöjj el, s menjünk el. És elment a Gitteus Ittai, s az ő emberei együtt, még a kicsinyek is valakik vele voltak. És az egész föld népe nagy jajgatással sírt, mikor az egész nép elment. A király azért által ment a Kedron patakán, és a nép mind átment az útra a puszta felé, s imé vele volt Sádók is, és a léviták mind, kik az Isten szövetségének ládáját hordozták, s letevék az Isten ládáját. Azon közben Abjátár is felment, míg a nép a városból mind kitakarodék. S mondta a király Sádóknak, vidd vissza az Isten ládáját a városba. Ha én az Úr előtt kedves leszek, engem ismét hazahoz, megmutatja nekem azt és az ő sátorát. Ha pedig azt mondja, nem gyönyörködöm benned, imhol vagyok, cselekedjék velem úgy, amint néki tetszik. Mondta annak felette a király Sádók papnak, nem, de nem proféta vagy éte, azért menj haza békességben a városba. Aki más is, a te fiad, és az Abjátár fia Jonatán, a ti két fiatok, veletek együtt, lássátok, imé én itt időzöm, ennek a pusztának sík mezején, míg tőletek hír jő, és nékem üzentek. Visszavivék azért Sádók és Abjátár Jeruzsálembe az Isten ládáját, és otthon maradtak. Dávid pedig felment az olajfáknak hegyén, mentében sírva. Fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, mely vele volt, kiki beborította fejét, és mentükben sírtak. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Istennek beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi teremjük a megtérésnek drága gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk együtt, megvalva a mi bűneinket, hitünket fennhangon a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat, megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. S kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit,

amely a kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük, egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg, testvéreim, Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, jártak és dicsérjük Istent, énekeljük a 250-es számú énekünket. Mind a négy versét énekeljük 250-es számú énekünknek, amely így kezdődik. Isten élő lelke, áldva szállj le rám.

Értek, imádkozzon, testvéreim! Istenünk, mennyei édesatyánk, megváltó Urunk Jézus Krisztus, aki lakozol, élsz és uralkodol a Szentlélek Isten közösségében. Te előtted szeretnénk elcsendesedni, téged kívánunk imádni, és neked kívánunk hálát adni az elmúlt napokért, a megállás ajándékáért, és a te kijelentésednek minden üzenetéért, amellyel megajándékoztál bennünket az elmúlt alkalmak során. Arra kérünk viszont, Urunk Istenünk, hogy te ajándékozzál meg bennünket ma is, a mai napi lelki kenyérrel. Munkáld szívünkben a vágyakozást, a sóvárgást, és ajándékozzál meg azzal, hogy a te szent lelked jelenléte élővé és hatóvá teszi azt a régen megírt szót, igét, amellyel te megszólítasz bennünket a mostani alkalommal. Így légy jelen, kérünk közöttünk, és tápláljál bennünket az életnek kenyerével és az életnek vizével. Itassál meg bennünket minden mi szomjúságunkban. Istenünk, édesatyánk, könyörgünk beteg testvéreinkért, hogy megtalálják nálad, tőled az ő gyógyulásukat. Te légy azokkal is, akik ma már munkálkodnak, és te légy azokkal is, akik e helytől távol lévén, a rádió hullámain keresztül mégis, e helyjel és ezzel az alkalommal kapcsolatba kerülnek. Add, hogy lelked jelenléte, igéd üzenete számukra is megtapasztalhatóvá legyen. Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus nevében kérhetünk, és meghallgatod a mi esedezésünket. Áldott legyen a te neved. Amen. Kedves testvéreim, az ige üzenetét kérve, várva, és Isten igéjének hallgatására készülve jártak énekeljünk. A 433-as számú énekünknek első és második versét. 433-as énekünk így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram!

Kedves testvéreim, Istennek igéjét Pál apostol Galácia beli gyülekezethez írott levelének 5. fejezetéből, a 16. versből hallgatjuk. Gyertek, figyeljünk Isten megszólító szavára, amely a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezetének 16. versében található megírva. Hallgassuk meg alázattal, nyitott lélekkel. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Lélek szerint járjatok. Eddig. Kedves testvéreim, az ünnepnapokból lassan a hétköznapok felé vezető úton haladva, a mostani ünnepzáró istentiszteletünk alkalmával hát egy útravalót találunk és vehetünk magunkhoz. Lélek szerint járjatok. És hogy lélek szerint járok és járunk, az általában úgy igazából a nehéz helyzetekben derül ki. A nehéz helyzetek, állapotok mutatják meg. Amikor nagyon kemény időket, próbákat élünk meg, akkor derül ki, milyen mérték, milyen rend, milyen lélek, lelkület határoz meg bennünket, szavainkat, magatartásunkat, cselekedeteinket is beleértve. A bibliaolvasási részben elhangzott igében Dávid királyról hallunk, aki egy nagyon nehéz szakaszát járta be az ő életének. Talán legnehezebb időszakát élte meg akkor, amikor éppen saját fia Absalom fellázadva pártot ütött saját atya ellen, és a királyságra és a trónra tört, Dávidnak pedig menekülnie kellett. Hogyan éli meg ezt Dávid? Hogyan reagál arra, amely máskülönben Isten próbája, illetve fenyítése nyomán következett be az ő életébe? Gyertek, hadd figyeljünk erre, és merítsünk példát a magunk élete számára. Absalom lázadása hírről hallatán Dávidnak az első reakciója, az első gondolata az volt, hogy elhagyja Jeruzsálemet. És nem csak erre gondol, de ezt el is rendeli az ő házanépének, az ő embereinek, hogy útra kelnek. Dávid a menekülést választja. Dávid nem szokott menekülni, Dávid nem szokott visszariadni a megmérettetéstől, Dávid nem szokott megfutamodni. Már akkor, amikor pásztor volt, megbirkózott a medvével, az oroszlánnal. Vagy szembenézett, és harcra kiállt az óriás filiszteus Góliáttal. Dávid nem szokott amolyan könnyen hátat fordítani a veszélyeknek. Most mégis menekül. Mondás szerint szégyen a futás, de hasznos,
Dávid nem ezért futamodott meg, mert hasznos. Dávid nem magát mentette elsősorban, hanem akkor, amikor most Dávid kikerüli a harcot, azt éppen az ő fiáért, Absalomért teszi. Mert nem akar kezet emelni fiára, akkor sem, hogyha a fia kezet emelt őre rá. Nem akarta Absalom halálát és vesztét. És egy értelmetlen, esztelen polgárháborút sem akart. Nem akarta, hogy az ő népe lekaszaboltassék. Ezért választja a visszavonulást. Nem enged a test kívánságának, hiszen a test kívánsága mi lenne? A bosszú, a szemrehányás, a megfizetés. Nem hangzanak el megkeseredett, megszomorodott szívű szülők részéről, gyermekeik felé olykor-olykor ilyen mondatok? Hát erre neveltelek? Hát ezért fáradoztam is? Ezért kínlódtam, hogy felneveljelek? Dávid egyszerűen visszavonul. Nem a test gondolatát követi, hanem lélek szerint jár. És amikor a menekülő király az ő embereivel elérkezik Jeruzsálem legszélső házához, akkor megáll. No, nem azért, mert hát itt a legnehezebb a továbbmenetel, amikor már kiléptünk a külső kapun is, és megállunk egy végső búcsút venni. Dávid megállott, és végignéz a vele haladó embereken, akiket hagy elhaladni előtte. És látja a kereteusokat, peleteusokat, gitteusokat, azt a 600 férfit, akik vele jöttek Gádból, és feltűnik előtte egy frissen érkezett idegen, gitteus ittai, akit megszólít. Miért jössz velem? Te csak tegnap érkeztél az országba. Te csak az imént telepettél le Jeruzsálembe. Hát nem kell te velem jöjj. Már is zaklassalak téged, az idegent, a jövevényt. Menj vissza. Hát maradj Absalomnál. Nem lesz semmi bántódásod, vagy, ha gondolod, visszatérhetsz a te szülőhazádba. Gátba, de ne jöjj velem. Testvéreim, nagyon szép ez. Amikor az ember bajban van, akkor szoktuk mondani, hogy kapaszkodik az ember még az utolsó szalmaszálba is. Még az utolsó szalmaszálba is kapaszkodik, csak hogy segítséget és szabadulást szerezzen a maga számára. És itt van Dávid, aki nem magával gondol. Aki nem arra gondol, hogy csak minél többen legyünk, hanem ezzel a jövevénnyel gondol. Hát miért hagyja el az ő nyugodt fészkét, és vándorol a bizonytalamba, ő vele, az üldözött királlyal? Gitteus ittai, maradj Jeruzsálembe, ne jöjj velünk. Nem test szerint gondolkodik, lélek szerint jár el a király. Nagyon szép az, ahogy ez az ember válaszol. Felelt ittai a királynak mondva, él az Úr és él az én Uram a király, hogy valahol lesz az én Uram a király, mind halálában, mind életében, ott lesz a te szolgád is. Nem hagylak el téged. Ez a mondat nem emlékeztet bennünket valamire? Mert egy hasonló bizonyságtétel
hűségnyilatkozat elhangzott a moábita Rút, amikor Naomi, ugyanúgy, mint Dávid Gitteus ittait, hát noszogatta, hogy menj vissza, Rút, a te otthonodba, menj vissza. Rút azt mondta, néped az én népem, Istened az én Istenem, a halál választ el bennünket egymástól. Mondta Rút Naominak, Dávid király ükanyjának, most mondja Gitteus ittai Dávidnak magának. Milyen különös az, testvéreim, hogy Isten sokszor egy idegent rendel az ő választottja mellé segítségül. Egy ezer idegent tesz érthetetlenül az ő választottja iránt hűséges segítővé. És ez látható a Dávid fiának, ami Urunk Jézus Krisztusnak élettörténetében is nyomon követhető, amikor megy a Koponyák hegye felé, és egy idegen, a cirénei Simon az, aki felveszi Jézus keresztjét, és segít hordani. Ez nem csak a választott népre nézve akár esetleg megszégyenítő, de elsősorban jel arra nézve, hogy Isten azt akarja, hogy az ő szabadítása, az üdvösség, az kiterjedjen, az minden népé legyen. Figyelmeztetés ez. Isten szabadítása, az üdvösség, az örök élet, az nem az enyém, nem a miénk. Isten azt mindenkinek kívánja ajándékozni. Mindenki részese legyen annak. Testvéreim, Dávid tovább halad, de ezután következik még egy párbeszéd. Valaki és valami még figyelmessé teszi Dávidot. Megpillantja Sádókot, a főpapot, és megpillantja azokat a lévitákat, akik a frigyládát viszik, a szövetség ládáját viszik. És megállítja őket, és megszólítja Sádókot. Miért jössz velünk? Velem. Menjél vissza, és vidd vissza Isten szövetségének a ládáját. Vidd vissza. És egy nagyon szép bizonyságtétel hangzik itt el az ő részéről. Ha én az Úr előtt kedves leszek, engem ismét hazahoz. Megmutatja nekem azt, és az ő sátorát. Ha pedig azt mondja, nem gyönyörködöm benned, imhol vagyok. Cselekedjék velem úgy, amint néki tetszik. Emlékezzünk meg arról, amikor a választott nép a filiszteusokkal harcolt. Szemtől szembe volt a két tábor, és valaki azt tanácsolta, hozzuk ide a frigyládát. Ha itt lesz a frigyláda, győzni fogunk. És így is tesznek. Hozzá Jeruzsálemből a frigyládát. Hozzák a harctérre. Éli főpapsága idején. Tudjuk, történet szerint a harcot elveszítették. A frigyláda a filiszteusok zsákmányává vált. Bekerült a Dágon templomába. Most itt Dávid azt mondja, vigyétek vissza Jeruzsálembe a frigyládát. Dávid
nem test szerint jár, Dávid lélek szerint jár. Ha az imént elhangzott az, hogy a nehézségben az ember még az utolsó szálmaszálba is kapaszkodik, itt ugyanez ismételhető meg. Dávid nem ragaszkodik a frigyládához, nem kapaszkodik a frigyládához. Nem viszonyul úgy a frigyládához, mint egy túszul ejtett zsákmányhoz. Istenem, nálam van a frigyláda, kérlek, légy elkötelezettje annak, hogy nekem győzelmet adj, megszabadíts ebből a nehéz helyzetből. Így ragaszkodhatunk különböző szerencsét hozó tárgyakhoz, amulettekhez, fétisekhez, amelyeken keresztül várjuk a szerencsét, vagy meg akarunk őriztetni bajtól, vagy balesettől. Dávid, aki lélek szerint jár. Ő neki egyben van bizodalma az élő Istenben, aki ezt a nehéz helyzetet megengedte, akiről hiszi, hogy ez a helyzet is az ő kontrolljában van, felügyeletében van, és ő tudja, hogy hova akarja őt elérkeztetni. Drága testvéreim, Isten szent lelke ezt a bizalmat, ezt a hitet munkálja bennem és bennünk. Életem, sorsunk, a történések az ő kezében vannak. És azokat én emberi gondolatokkal, elképzelésekkel ne is próbáljam, akarjam meghatározni, mert nem megy. Hanem egyszerűen bízzam abban. Amit Dávid így fejezett ki, hogy ha az Úr előtt kedves leszek, ismét hazahoz. Ha pedig azt mondja, nem gyönyörködöm benned, imhol vagyok, cselekedjék velem úgy, amint neki tetszik. Dávid, itt az az ember, aki megadta magát Istennek. Megadtam magam Istennek? Akkor Isten felszabadítom erre teljes szabadságban. Istenem, tégy velem úgy, ahogy te akarsz. Ahogy te azt rám nézve jónak látod, bízzam, hogy mindenáltal javamat akarja és munkálja. Testvéreim, Dávid így megy tovább az ő útján. Megy fel az olajfák hegyén, és ezzel fejeződött be a bibliaolvasási rész. Dávid felment az olajfák hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, mely vele volt, kiki beborította fejét, és mentükben sírtak. A test gondolata az, hogy a király nem sír. A test gondolata az, nem sírok. Az ember gondolata az, hogy bármi történik vele, velem, megkeményítem magam, és nem sírok. A király nem sír. És Dávidról azt látjuk, és azt halljuk. A király sír. A király sír. A király ember. A király kész magát megalázni. Saru nélkül megy. A szabad emberek, a szabad polgárok jártak lábbeliben, viseltek lábbelit. A rabszolgák jártak lábbeli nélkül, saru nélkül. A király magát megalázza, alázatban jár.
A test gondolata az, hogy megkeményítsem magam. A lélek gondolata pedig az, hogy Isten nevelő, rám nehezedő keze alatt, próbák alatt, fenyítések alatt megalázzam magam. Dávid alázatban jár. És ebben is előképe annak, aki az ő fia és az atya fia, Jézusnak, a mi Urunknak, aki az olajfák hegyén mentében sírt. Sírt Jeruzsálem felett, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, és te nem akartad. Dávid sír, Dávid fia, a királyok királya sír, mert a király ember, Jézus Krisztus Isten, és Jézus Krisztus ember. Egyszerre mind a kettő, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, aki ne tudna együtt érezni velünk, aki ne tudna segítségül sietni, amikor megadásban a keresztünket készséggel felvesszük és hordozzuk, alázattal, megadással. Az eként járó Dávidot Isten, akiben ő bízott, nem hagyta el, hanem felemelte. Az eként járó embert az Úr nem hagyja el, hanem megtartja. Áldott legyen az ő neve. Amen. Testvéreim, az ige megszólítására válaszolva jártak énekeljük a 461-es számú énekünknek 4., 5. versét. 461-es énekünknek a 4. verse így kezdődik. Kétségem, félelmem, s bánatimban, tudom, bizton vagyok karjaidban.

Gyertek, imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, édesatyánk, megváltó Urunk Jézus Krisztus, köszönjük Te neked a Te igédet és a Te szent lelked kijelentését, vigasztalását. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy akkor is, amikor Te a Te gyermekedet megpróbálod, vagy megfenyíted. A terhek hordozásában nem hagytad és nem hagyod magára. Te figyelmeddel kíséred, gondviselésedben hordozod. Könyörülj, Urunk, és hadd tudjuk szívre venni azt, amit szívünkre kívánsz helyezni. Légy áldott a Te vigasztalásodért. Urunk Istenünk, kérünk, hogy Te légy segítségül nékünk. Légy segítségül akkor, amikor erősebb mi bennünk, és közelebb áll hozzánk a test gondolata, a test indulata, és amikor készek vagyunk már-már nagyon is emberi módon szólni, gondolkodni, nyilatkozni és cselekedni. Urunk Istenünk, szükségünk van arra, hogy a Te szent lelked által Te bennünk lakosszál. Napról napra, percről percre bennünket tanácsoljál, bölcsességet adjál. Elhalkítsd bennünk a testnek gondolatát, lecsillapítsd mi bennünk a testnek az indulatát, és a Te szent lelked erejével meghatározzál bennünket gondolkodásunkban, szavainkban és cselekedeteinkben. Kérünk, Jézus Krisztus, hogy így módon Te dicsőjél meg a mi életünkben, és segíts bennünk a hétköznapokban valósággal lélek szerint járni, és nem test szerint. Könyörülj rajtunk, és légy segítségül, amikor inkább szeretnénk kényelmesen átsétálni ezen az életen, anélkül, hogy fegyelmező hatalmadnak és lelkednek alávetnénk magunkat. Add, hogy szerethessünk jobban téged, mint testi gondolkodásmódunkat. És áldunk téged, mindazokért az idegenekért, akiket mellénk adtál és mellénk adsz terheink hordozásában segítségül. És add nekünk azt a nyitottságot, hogy Te minden idegen számára a nekünk kijelentett kegyelmet, lelki ajándékokat, üdvösséget és örök életet tovább adni és közvetíteni kívánod rajtunk keresztül. Hadd éljünk így nyitottságban, bizonyságtévő lelkülettel, missziói lelkülettel, édesatyánk. A Te nagy neved dicsőségére köszönjük, hogy kérhetünk és meghallgatod imádságunkat. A csendben tovább folytatódó könyörgéseinket is hallgasd meg, kérünk, édesatyánk, Jézus nevében érdeméért. Amen.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Együtt folytassuk tovább közösen, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az adakozásról ne feledkezzünk meg, ismerve azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett, hogy megszegényedés által mi meggazdagodhassunk. Legközelebbi Isten tiszteletünkre hívunk, várunk szeretettel vasárnap délelőtt 10 órakor. Áldásra várva, testvéreim, a 482-es számú énekünket énekeljük mind 3 versét. 482-es számú énekünket. Az első verse így kezdődik, velem vándorol útamon Jézus. 3 versét.

A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Végezetül a 372-es számú énekünk első versét énekeljük. 372-es énekünk első versét, mely így kezdődik. Hű pásztorunk, vezest a te árva nyájadat.

Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán politikai fegyverszünetet akar a Szociáldemokrata párttal. A 2026-os pedagógus sztrájk után tett ígéret nem tartható. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség májusban. Botrány a polgármesteri hivatalnál. Elbocsátott alkalmazottak próbáltak visszatérni munkahelyükre. Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Romániának megállapodásra vagy politikai fegyverszünetre van szüksége a költségvetési és intézményi stabilitás fenntartása érdekében, jelentette ki Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök. Bolozsán, aki egyben a Nemzeti Liberális Párt elnöke is, tegnap a Friendly Fire című podcastben többek között Zorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke felvetésére reagált, miszerint a PESZEDE elfogadja a rotációs kormányzást, ha pártja kezdheti a kormányzati tevékenységet. Leszögezte, egy stabil kormány megalakítása nem nyilvános nyilatkozatok eredménye, hanem szilárd politikai megállapodásoké. Bolozsán szerint a PENELE már a relevancia határán álló politikai szereplővé vált, amely azonban jelentős kormányzati felelősséget vállalt magára. Ha meg akarnám akadályozni a dolgok előrehaladását, magamat javasoltam volna miniszterelnöknek, nem pedig Siegfried Murasánt. Mondta Grindeanu azon vágyai kapcsán, hogy szándékosan akadályozza egy teljes jogkörrel rendelkező kormány megalakítását. A 2023 nyarán lezajlott általános pedagógus sztrájkot követően a tanároknak tett kormányzati ígéret már nem valósulhat meg eredeti formájában. Jelentette be tegnap este Drágos Puszláru ügyvívő munkaügyi miniszter a Digi24 televíziós csatornának adott interjúban. A miniszter szerint annak a korábbi vállalásnak a teljesítése, amely szerint a kezdő pedagógusok fizetését a nemzetgazdasági bruttó átlagbér szintjére emelték volna. Önmagában az oktatási rendszer számára mintegy 8 milliárd lejjel többletterhet jelentene. A kormány ehelyett egy új egységes bértörvény kidolgozásán dolgozik, amely béremeléseket és rendszerben meglévő aránytalanságok korrekcióját is tartalmazza. Ugyanakkor nem teszi lehetővé a két évvel ezelőtt tett vállalásuk teljes körű teljesítését. Puszláru emlékeztetett arra, hogy a 2023-as tanársztrájkot követően a kormány rendeletbe vállalta. A kezdő pedagógusok bére az új bértörvény hatályba lépésével eléri a nemzetgazdasági bruttó átlagbért. A miniszter szerint azonban a Világbank szakértőivel közösen végzett elemzések azt mutatták, hogy a pénzügyi következmények jelentősen meghaladják a korábbi becsléseket. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új jogszabály elfogadásával a pedagógusok fizetése nem csökkenne. Ugyanakkor elismerte, az elégedetlenség fő oka, hogy 2023-ban tett ígéretek nem teljesültek. Éves és havi összevetésben is nőtt a munkanélküliség Romániában májusban, közölte ma az Országos Statisztikai Hivatal. Májusban 522.100 munkanélküli tartottak nyilván, 10.000-rel többet, mint áprilisban. Az előző év májusához képest 15.200 fővel nőtt a munkanélküliek létszáma. A májusi munkanélküliség ráta 6,4% volt Romániában, a nők körében 6,5%, a férfiak körében pedig 6,3%. Ez 0,1% ponttal haladja meg az áprilisi, és 0,2% ponttal az egy évvel korábbi értéket. Az elmúlt három év negatív csúcsát az idei márciusi 6,5% jelentette, a legalacsonyabb 5,1%-os értékben pedig 2025. júniusában volt a mutató. Az Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint az első negyed évben a bruttó hazai termék 1,2%-kal volt kisebb, mint a 2025 azonos időszakában, a négy havi kiskereskedelmi forgalom 5,8%-kal, az ipari termelés volumene pedig 3,2%-kal csökkent az éves összevetésben. Feszült helyzet alakult ki a temesvári polgármesteri hivatalnál, amikor több tucat

0: legkorábbi alkalmazottai is. Az elégedetlen dolgozók a rendőrség segítségét is kérték, azonban a helyzet nem rendeződött, és az épületbe továbbra sem engedték be őket. Azóban forgó bírósági döntés egyelőre nem jogerős, és fellebbezést nyújtható be ellene. Ugyanakkor a határozat végrehajtható, így annak alkalmazása elvileg kötelező érvényű. A Román Nemzeti Bank már a érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint esős, viharos időre számíthatunk a mai nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ó, Uram, Uram! Ne ítsd ki népedet, a te örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál. Mózes 5. könyve, 9. részének 26. verse. Az angyal ezt mondta Józsefnek, Mária fiút fog szülni, te pedig ma Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Máté írása szerint való Szent Evangélium első részének 21. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Reklám.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De egy...

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Lukács evangéliuma 5. fejezetének 1-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk, Olá Mátyás, a kisbácsi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértés töredékesen című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Lukács evangéliuma 5. fejezetének első 11 verséből olvasom Isten igéjét. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt, és a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vizen, melyekből kiszálltak a halászok és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, megkérte, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt: Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de a te parancsodra kivettem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta: menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon

Simon társai voltak. És azt mondta Jézus Simonnak: ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajóikat, ott hagytak mindent, és követték őt. A csodálatos halfogás története Jézus földi szolgálatának az elejét idézi. Azt az időszakot, amikor Jézus már ismert volt, az emberek tudták róla, hogy csodák történnek általa, és amiket mond, azok olyasmikre tanítanak, amik az embert közelebb viszik valahogy Istenhez. Ekkor azonban még nem voltak tanítványai. Simon Péter az első ebben a történetben, aki közelebb kerül hozzá, kisegítve őt, miközben nagy embertömeghez szól. És vele történik az első nagyobb csoda is, Lukács evangéliuma szerint. A történetben azt írja, hogy Simon hallgat rá, és bár értetlenül áll Jézus utasításait hallva, hiszen ő halászként úgy látja, hogy aznap nem az a nap van, amikor sok halat fognak fogni, de mégis engedelmeskedik Jézusnak, és kiveti a hálót. A történet azt írja, hogy Jézusra hallgatva rengeteg halat fognak. Olyan sok halat kerítettek be, írja az igében, hogy szakadoztak a hálóik. Arról olvasunk a folytatásban, hogy ami történt, teljesen ledöbbentette Simont is, meg a társait, Jakabot és Jánost is. Félelem fogta el őket, mert felismerték, mekkora nagy különbség van az ő hétköznapiságuk, illetve a Jézus által képviselt tisztaság és szentség között. Három embert látunk, akik felismerik, hogy az, ahogyan ők élik meg a mindennapokat, emberileg sehogyan sem egyeztethető össze Jézusnak a tökéletességével. Biztos vagyok benne, hogy sokszor belénk is, belénk hasít ez a felismerés, hogy mekkora törés van néha a Biblia tanítása között, és a mi mindennapi életünk között. Tudatosítva a hibáinkat, a bűneinket, biztosan sokunkban megfogalmazódott már, hogy nagyon sok minden van, ami eltávolít minket Istentől. Ez a lelkiismeret hangja, ami ajándék számunkra. Egy olyan ajándék, amire nagyon kell vigyáznunk, mert a lelkiismeret bizony nagyon könnyen elhallgattatható. A lelkiismeretnek köszönhetően el tudjuk olykor mondani Simon Péterrel együtt, bármennyire is fáj, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És erre Jézus általában mindig valami hasonlót válaszol ahhoz, amit Péternek is mondott. Ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Vagyis Jézus azt mondja el, hogy terve van velük, és ahelyett, hogy elítélni őket, arra kér, hogy kövessék őt. Kövessék őt úgy, ahogy vannak. Ők pedig azt olvassuk, hogy kivonják hajóikat a szárazra, és mindent ott hagyva követik Jézust. Itt kezdődik Péter, Jakab és János közös útja Jézussal. A történet érdekessége, hogy megjelenik földi értelemben vett közös útjuknak a vége felé is. János evangéliuma utolsó fejezetében arról ír, hogy a feltámadott Jézus akkor jelenik meg Simon Péternek, Tamásnak, a kánai Nátánaelnek, Jakabnak és Jánosnak, illetve még két másik tanítványnak, amikor azt gondolva, hogy számukra véget ért a Jézussal való közös történet, újra halászni kezdenek Jézus kereszt halálát követően. Újra halászni indulnak, és azt olvassuk, hogy nem fognak semmit. Jézus ekkor is megjelenik, és arra kéri őket, hogy a hajó jobb oldalán vessék ki a hálójukat. És ebben a történetben is meghozza a gyümölcsét az, hogy a tanítványok Jézusra hallgatva cselekszenek. A csodálatos halfogás, amivel a Lukács evangéliuma elején találkozunk, megismétlődik János evangéliumának a végén. Ekkor ismerik fel a tanítványok, hogy akkor is ott a feltámadott Jézus van jelen közöttük. De nem csak a csodálatos halfogás az, ami közös Lukács evangéliuma elején és a János evangéliuma végén található történetben, hanem az is, hogy a csodálatos halfogást követően Jézus megismétli az elhívást. Így szól Péterhez, aki háromszor megtagadta őt.
kövess engem. Eltelt 3 év. És bár sok minden történt, elsőre úgy tűnik, mintha a tanítványokban nem sok változott volna. A halászatban továbbra sem voltak túl sikeresek. Péter az elején talán annyival még jobb is volt evangélium végig önmagánál, hogy nem volt mögötte a háromszori tagadás. Sok jó dolgot tanultak az évek során, de mindannyian rengeteget is hibáztak Jézus mellett. Jézus mégis ennek ellenére megismétli az elhívást. Kövess engem! Jézus pontosan tudja, hogy attól, hogy nincs látványos változás bennük, attól még az a sok együtt töltött idő, mindaz, amit közösen megtapasztalunk, nem válik semmivé. Még ha úgy is érezzük néha, hogy gyengébbek, rosszabbak, bűnösebbek vagyunk, mint az út elején, Isten szava akkor is Jézus követésére hív bennünket. És megláttatja velünk, hogy az ő kegyelméből egy-egy kicsit mindig haladhatunk előre. És ha kitartunk mellette, akkor azt, ami hiányzik, ki fogja tölteni az ő végtelen kegyelmet.

Megértés töredékesen. Ismeretlen szerző. Már azt hinné az ember, megbirkózott az élettel, úgy egy kicsikét, hogy biztonságérzete nőtt és tapasztalatot is szerzett. Így szól a próbálkozástól kimerülten. De aztán mégsem stimmel, megint semmi sem. Félre sikerült a beszélgetés a barátnővel, és marad mégis az érzékenység, meg a sebezhetőség, a vágy a gyógyulás iránt, a teljesség és halál iránt egyidejűleg. A csalódás és a bánat, hogy az ember, férfi vagy nő, mégis sokkal megtörtebb, mint gondolnád. Megbocsátásra szorul. Így mondja a Biblia. Istenem, de nehéz is szembesülni ezzel és megérteni, meg, mint mondják, a saját törékenységet meglátni és elviselni. A pillantás a tavaszra, bár ajánlják, nem csalogat. És a régi szép időkre sem lehet emlékezni. Közelibb most a kudarc, a töredékesség, a fájdalom. Vagy éppen ezt jelenteni a megbirkózni az élettel? Ezt írja Pál apostol a Korintusiakhoz intézett második levele, 12. részének 9. versében. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Pál apostol Korintusiakhoz írt második levele, 12. részének 9. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Megértés töredékesen című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Kalkuttai Teréz anya. Mégis. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezéli cselekedeteidet. Mégis, tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. Mégis érj célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz. Mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják. Mégis építs. Az embereknek szükségük van a segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van. S a verést kapsz is cserébe. Mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Adni kell. Adni. Mindent odaadni. Munkát, erőt, életet, pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást, jó szándékot, jó akarást. Imádságot, egészséget, melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek. Szeretetet adni, adni, s érte semmit sem kívánni.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pumukli és az aranyszív. Pumukli legdrágább kincsei közé tartozott egy üveggolyó, de amikor játszani akart vele, nem találta sehol. Éder sem látta. Keresd az udvaron, ott játszottál vele utoljára, mondta. A kobolt kirobogott. Hamarosan csillogó szemmel tért vissza. Bár az üveggolyóját nem találta meg, talált viszont egy szív alakú aranyfüggőt. Az aranyszív sokkal szebb az üveggolyónál, lelkendezett. Éder azonban lelohasztotta a lelkesedését. A szív biztosan valódi aranyból van, és valakinek nyilván a tulajdona. El kell vinni a talált tárgyak gyűjtőhelyére. Én találtam meg, nem kell hozzá semmiféle buta talált tárgyak gyűjtőhelye, tiltakozott a kobold. Éder jobban megnézte a szívet. Nem Meisternél viselt múlt héten egy karkötőt, amelyről több aranyfüggő lógott. Meg lehet, hogy ez azok közül az egyik, amit valószínűleg elvesztett. Édermester Pumukli tiltakozása ellenére elment Meisternéhez, és megmutatta neki a szívet. Meisternének valóban volt egy ilyen a karkötőjén, de most is rajta volt. Akkor el kell vinnem a talált tárgyak gyűjtőhelyére, jelent

ki éder. Meissneré megforgatta a szívet a kezében, és elmosolyodott. Ez nem valódi arany. Nem kell elvinnie a talált tárgyakhoz. Ilyet legfőjebb egy gyerek visel. Visszaadta a szívet Édernek. Éder örült, mert így nyugodtan oda ajándékozhatta Pumuklinak. Na hát, igazi szerencse szív! Ugrándozott a kis kobold örömében, a szívet magához szorítva. Ez a nap továbbra is nagyon boldog lett volna, ha Édermester délután nem találkozik az udvaron a kis Berbellel, aki kétségbe esetten keresett valamit. Mit keresel? Kérdezte Éder. Elvesztettem az aranyfüggőmet, egy kis szívet. Az apukám hozta egy útjáról, mindenképp meg kell találnom. Á, szóval a tiéd, szaladt ki Éder száján. Berbel reménykedve nézett rá. Talán megtetszett találni? Nem, nem kifejezetten. Köntör falazott egy kicsit Éder, de megígérte, hogy fél órán belül el tudja hozni a szívet. Vegyes érzelmekkel ment vissza a műhelybe. Remélhetőleg rá tudja venni Pumuklit, hogy visszaadja a szívet. De a kobold hallani sem akart róla. Nekem ajándékoztad, és az ajándék az ajándék! Szorította a markába a függőt. Villámló szemmel nézett Éderre. Ez az én szívem! Éder türelmesen próbálta neki megmagyarázni az egészet, de Pumukli nem hallgatta meg. Akkor eldugom! A zseminél még egy eldugott szív is jobb! És mielőtt Éder megakadályozhatta volna, Pumukli felszaladt a szívvel az emeletre. Amikor Berbel kisvártatva megérkezett, Éder kénytelen volt kiábrándítani. Az, aki megtalálta, újra elvesztette, mentegetőzött. Berbel majdnem elpityeredett. Az apukám soha többé nem hoz nekem semmit, és nem is merem neki megmondani. Éder sajnálta a gyereket, de pillanatnyilag nem tehetett semmit. Ekkor meglátta, hogy Berbel mit tart a kezében. Pumukli üveggolyóját. A függő keresése közben találta meg az udvaron. Csak nem az én golyóm! Kiáltott fel Éder örvendezve. Berbel nyomban vissza akarta adni neki. Édernek viszont jobb ötlete támadt. Hangosan, hogy Pumukli is meghallja, ezt mondta. Nem, nem, tartsd meg a golyót, mert ez szerencse golyó, és ha jól vigyázol rá, esetleg még visszakaphatod a szívet is. Mielőtt hazamégy, nézd be még egyszer! Alig, hogy Berbel elment, dúlva-fúlva előbukkant Pumukli. Az az én üveggolyóm! Nem ajándékozhatod el azt, ami az enyém! Toporzékolt mérgesen. Hallgass ide! Kezdte Éder türelmesen mondani, de Pumukli a szavába vágott. Nem hallgatok oda, és különben sem hallgatok, hanem Berbel után futok, hogy visszaszerezzem az üveggolyómat! Kiabált tacosan. Menj csak! Mondta Éder szomorúan. Pumukli ment is. De hirtelen egyáltalán nem érezte már jól magát. Az udvaron ott volt Berbel, és Pumukli hallotta, hogy az üveggolyóhoz beszél. Ha a kukához gurulsz, akkor visszakapom a függőmet, ha nem, akkor nem kapom vissza. Fogadott saját magával, és meglökte a golyót. A golyó elgurult a füvön, furcsa módon kanyarodott egyet, és a kukának ütközött. Berbel összecsapta a kezét. Visszakapom a szívecskémet, kiáltotta reménykedve. A golyó nem teljesen magától gurult a kukához. Pumukli kicsit hozzásegítette, és Berbel boldog kacagását látva ő is egészen felvidult. Térült, fordult, és előhozta a szívet a rejtekéből. Édermester úgy tett, mintha nem venné észre. A golyó a kukához gurult, mondta a kobold kissé zavarosan, de én hozzásegítettem, és elmesélt minden szép sorjában. És most? Kérdezte Éder szigorúan, de a szeme mosolygott. A Berbel saját magával fogadott, és a fogadás megnyerte, akkor bizony ő a nyertes. Állapította meg Pumukli következetesen, és a szívet letette Éder elé az asztalra. Éder mosolygott. Örülök, hogy az én Pumuklimnak helyén van a szíve, mondta szeretetteljesen. A badlóléc mögött volt, felelte Pumukli. Az nem az igazi helye a szívnek, pislogott fel Éderre. A mester megsimogatta a kobold fejét. Nem, az nem az igazi helye. Éder kinyitotta az ablakot, és kikiáltott Berbelnek. A kislány végtelenül

sehol a tűnek. Cérnát, hogyha varni kell, most már mibe főznek? Sír csak sírt a kicsi lány, egész áldott este, s még álmában is talán mind a tűt kereste.

repetje.

0: betegség,
1: egészségpolitika istenség,
0: pénzre konvertált betegség,
1: környezetpolitika istenség,
0: katasztrofális reménység,
1: biztonságpolitika istenség.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.